velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

0: hétköznapjait a gond terheli. Erre gyógyír a Pannon reggeli.
1: A reggeli legjobb pillanataiból.
2: Feltevődik a kérdés, hogy miért nem emlékszünk bizonyos pillanatokra, még másokra pedig igen. Kutatták ezt a dolgot, röviden összefoglalva, a memória nem csupán adattárolás, hanem egy finom egyensúly az érzelmek, a figyelem és a jelentés között. Minden pillanatban döntünk arról, mi marad meg és mi múlik el. Hát mondjuk jó pofa is tenne, ha éppen mindenre emlékeznénk, ami történt. Nem biztos, hogy az annyira jó, hogy ilyen frissen vissza tudnánk hozni azokat, hogy jó, mi történt itt, mi történt ott, vagy milyen érzések voltak bennünk, amikor az történt, vagy amaz történt. Már csak azért is, mert sokszor vagyunk nagyon rossz hangulatban, aztán az jó, hogy elmúlik. Ugye, Anett?
3: Az jó, hogy elmúlik, de igazából nekem mindig az volt az ijesztő ezzel kapcsolatban, hogy a gyerekek gyakorlatilag az első mondjuk 3-4 évükre nem emlékeznek. Tehát, hogy nyilván most így érzelmi szempontból, meg a későbbi dolgok kialakulására
2: hát persze, ezért mondják,
3: hatása igen. Van nyilván, de hogy mondjuk nem tudod fölidézni, mi történt veled mondjuk az első szülinapodon.
2: Igen, de ezért mondják, hogy általában a gyerekek életében az első 4 év az abszolút nem fontos, de hát hogy a szülő igazából minek foglalkozik.
3: Nem, hát pont érzelmi szempontból fontos nem, nyilván.
2: Hát úgy sem emlékszik rá mindig.
3: Nem csak, nem számít. Hát olyan ijesztő egyébként.
2: Anya otthon volt-e vagy nem? Milyen volt a kaja, vagy nem, mindegy, ja, totál igen. Fogalma sincs. Nem kell vinni állatkertbe, nem kell vinni vidámparkba, nem kell vinni sehova. Hülyéskedek, nagy valaki komolyan vegye azt, amit mondok.
3: Beperelnek.
2: Beperelnek itt a végén különben, tényleg.
3: Nem azt tudom, ezek olyan fura egyébként. Alapvetően...
2: Na, de aztán emlékeznek. Főleg a nők.
3: A nők, mi emlékszünk, persze.
2: Van különbség férfi memória és női memória
3: között. Mi a dátumokra is szoktunk emlékezni.
2: Igen.
3: By the way, például.
2: Vannak ezek a különböző...
3: Férfiak nem értem, hogy hát miért onnan. Nem. Mi bajotok van?
2: Minek?
3: Tényleg.
2: Nem kell.
3: Ti nem jegyezzek. Tehát alapvetően azért azt tapasztalom, hogy a férfiak nem jegyzik meg a dátumokat. Nem. Tudod, hogy ilyen szülinap, évforduló, mit tudom én, valami.
2: Igen.
3: Bezzeg azt megjegyzik, hogy a Gorán, aki nem tudom én, tavaly előtt vette az új Audiát, annak milyen rendszáma van.
2: Ha jó, igen.
3: Meg a, nem tudom én, a szomszédomban van egy, mit tudom én, Golf 2-es, annak milyen rendszáma. Szóval állj már meg a menetet. Mi az van a ti agyatokkal?
2: Mi csak a fontos dolgokat jegyezzük.
3: Igen, a Goránnak mi a rendszáma, de komolyan.
2: Hát jó volt az, hogy a rendszámtábla, igen, vannak ilyenek. Én nekem általában az, amikor valaki megjegyzi a rendszámtáblákat, az kicsit a fura, a creepy.
3: Apám, de tudod, hogy hát ugye külföldi utazáson volt valami, na? Most nem tudom mi pont csinál? Elmesélni ezt a sztorit, de le fogom nála csekkolni, de volt valamilyen, hogy valahova elutaztak, és akkor ott volt egy kocsi,
2: igen.
3: Szerbia, szabadkai rendszámú, amit ő ismert. Tehát, hogy meglátta a rendszámot, tudta, és tudta, ki? Hogy ez, nem tudta, hogy ki, nem ismerte a tulajdő, hanem, hogy ez hozogott parkolni, meg hogy nem tudom. És ő oda ment a tulajhoz, és ezt ő neki elmondta. Igen.
2: Igen, ez a creepy.
3: Hogy ez a kocsi, ez ott szokott szabadkálni, mit tudom én most mondok egy utcát, mit tudom én,
2: Ástonáskész, vagy
3: valami, meg hogy egyébként nem tudom, erre, meg erre szoktam még látni.
2: Hát ez fura, tudom, hát ez olyan, amit figyelnék.
3: Igen, hát meg is ijedt a fickó.
2: Mondta,
3: és akkor utána nem erre nem emlékszem, hogy ott mi lett a vége, hogy nyilván ilyen poén, vagy valami, tehát hogy
2: apád
3: nem,
2: meg is verte.
3: Nem lett ebből ilyen gond, csak hogy igen.
2: Elkezdett félni, és akkor mondta,
3: de
2: hogy
3: el tudom
2: végig.
3: Kézzel, ezt nem tudom, hogy ő először bekamuzott-e valamit ennek a fickónak, hogy miért tudja ő ezt, hogy merre jár.
2: FBI.
3: De hogy apám például alapvetően ilyen, tehát hogy ő tudja. Tudja, hogy milyen autóból mennyi van, mármint, hogy nyilván a milyen ritkaság számba megy, akkor azoknak is tudja. Rendszámát meg.
2: Azt mondja, igaza van Anettnek, írja az egyik hallgató. Ráadott egy férfi. Hát igen, különben ezt...
3: Egy férfi írta?
2: Én sem tudok vitába szállni ezzel. Annyi, hogy valaki rendszámtáblát jegyez meg, mi általában lóerőt, nyomatékot, meg ilyeneket szoktunk megegyezni. De hát igen, ez egy ilyen, ezek a fontos dolgok.
3: Lóerő, nyomaték, de megkérdezik, hogy a feleségednek hányban született, akkor azt így nem tudod.
2: Hát feleség, meg esetleg anya, apa, testvér, azt tudod. Semmi más.
3: Hát mondjuk ezzel kapcsolatban is jártam, úgyhogy én ugye Hócságon születtem. Hócsáci. Hát világ egyik legcsúnyabb helye, amúgy nem mindegy.
2: Nem baj.
3: Ezt csak így mondom, halkan.
2: Onnan csak
3: mert
2: felfelé
3: tudom,
2: van.
3: Hogy onnan nem hallgat bennünket
2: onnan
3: senki.
2: Csak felfelé
3: hát, onnan csak felfelé.
2: Nem voltam.
3: De, ott van a Nicki Minaj szobor.
2: Big Mama.
3: Igen.
2: Ja, akkor voltam ott.
3: Ez az a sztori egyébként.
2: Nekem még tetszik
3: egyébként,
2: az a hely.
3: Mit tudom én. Hát olyan kicsit trash, de mit tudom én. Gombos jobban amúgy, mint most például.
2: Hát, mit tudom én.
3: Na mindegy, de
2: hogy... Hülyéskedek, igen?
3: Tudom, hogy hülyéskedsz.
2: És mi voltad?
3: Tudom, hogy hülyéskedsz. Nem tudom, mit kezdtem el mondani most.
2: Nem tudom. Segítsetek, valamit a rendszámtában húcsak. Nem lesz.
3: Ja, igen, és hogy ott születtem, és akkor nekem nagyon sokáig ugye ott kellett kikérnem az anyagkönyvet, meg ott kellett intéznem útlevelet, mindent. Mindig oda kellett visszautazni.
2: Ha van ott ilyen hivatal?
3: Hogy ne lenne, persze.
2: Ó, néda.
3: És nagyon jó berekozó van egyébként mellette. Na, rendőrség mellett, ez nem hivatal, hát a rendőrségre kellett bejárni, és akkor mentem apámmal, és akkor ott is így kérdezte az ügyintézőnő, hogy akkor születési dátumom, és apám így gondolta, hogy majd ő mindjárt lediktálja az adatokat, és simán bemondta, hogy 86-os vagyok. Én így nézek rá, de mondom, én nem 86-ban születtem. Dehogy nem. Hát de mondom, nem, 87-ben születtem, és így áll, és így néz, és így, hát jó van, vagy 87, tudod, és hogy mondja minden... nőnek, hogy 87-ben született, tudod, és mondom, oké. Okay.
2: Érdekes a memória, hát Amerikában csináltak ilyet, hogy az utca embereit állították le, így, amikor így ment apa fiaival, meg ilyennek, és akkor kérdezte, hogy hány évesek a fiúk, és nem tudták. És azon gondolkoztak, hogy nyilván úgy vágták ezt, hogy olyanokat, de hogy ez így tényleg?
3: De egyébként, egyébként most én szidok én itt mindenkit, akit csak lehet, de pont velem történt meg az, hogy a Pannonnak nyilatkoztam valamiről, valami szülői támogatás, nem tudom, ilyesmi kapcsán, igen, tavaly. És akkor ott kérdeznek, vagy suli kezdés, nem tudom. És ott megkérdeztek, és akkor én mondom, hogy igen, és akkor mit a Marci ennyi éves, Manna annyi, Mers ennyi, és így ez csak így belenézek a kamerába, és így mondom, hogy jó, basszus, nem is ennyi évesek a gyerekeim.
2: Jó, legalább kapcsoltál.
3: Úgyhogy én is, de nyilván ott zavarba voltam.
2: De érdekes a memóriában az is, hogy tényleg, hogy tárgyakhoz, illatokhoz köt emlékeket.
3: Az abszolút. Nálam az illatok azok nagyon fontosak.
2: Nálam
3: szóval,
2: is.
3: Hogy itt ja, teljesen. Tehát, hogy
2: úgy nem.
3: Előjön, nagyon sokszor előjön nálam ez az ovi illat például.
2: Hát igen,
3: hogy
2: nem vágom.
3: Valamiről eszembe jut a saját ovim, ahova jártam, mert hogy olyan illatot érzek. A másik, ami nagyon érdekes egyébként, van egy konkrét személy, akit én nagyon sokszor emlegetek neked is, meg már műsorban is emlegettem, ott ez a Márkó bácsi, ez barátunk, családbarát, aki nagykövet volt.
2: Igen.
3: És neki volt mindig ilyen nagyon jó illat, hogy mentünk hozzá vendégségbe, és mindig úgy ilyen tök jó illat valami. És képzeld el, hogy múltkor megéreztem valakin ezt az illatot.
2: Ó, durva, és akkor visszajött minden, ugye?
3: És visszajött, igen. És ugyanígy nála volt valami olyan saláta öntet, amit azóta se tudok, hogy ő az hogy készítette, mindig ilyen nagyon különleges ételeket főz, meg csigát, meg mit tudom én, tudom,
2: most
3: gomboson
2: jó.
3: Ez ilyen nagyon nagy valami
2: ahogy,
3: volt,
2: hát
3: hogy valaki ilyen így táplálkozik. És elmentem egy étterembe, és ott megéreztem azt a saláta öntetet. Nagyon érdekes egyébként. Szóval ezek úgy visszajönnek, meg tök érdekes az is, hogy Merse, amikor hazajön a suliból, akkor mindig így amikor hazaérünk, akkor így oda bújik hozzá, mi lefekszünk, és így oda bújik kicsit, és így mindig mondom neki, hogy jaj, milyen iskolaszagod van, és olyan érdekes, olyan iskolaszagú a gyerek, de olyan jó, tudod, olyan illat, vagy nem tudom, ami olyan, megint úgy elindít benned valamilyen nosztalgiát, meg a másik dolog még ezzel kapcsolatban, hogy nagyon érdekes ez, hogy ugye mondjuk ha megfogod a kis fiókát, belenyúlsz a fészekbe, akkor az anya kidobja, mert megérzi más illatát. Ja. És ez nagyon durva, mert nálam most nem így van nálam, mert nem dobtam ki a fiókákat, de hogy például én tisztán emlékszem arra, hogy milyen volt az, amikor a Mersét mondjuk beadtam az oviba,
2: igen,
3: és először, tehát első nap hazavittem, és én megéreztem azt az ovoda szagot rajta, ami
2: igen,
3: tök jó, mert ovi illat, tehát az is ilyen nosztalgia, de hogy megéreztem, és nagyon zavart az, hogy ez úgy nem a miénk, tudod? És úgy szagláztam a gyereket így egész nap, meg akkor vittem, tudod, tusolás, meg minden, hogy legyen már az a saját kis gyerek szaga, vagy tehát az a mi otthoni
2: igen
3: illatunk.
2: Hogy adtad neki vissza?
3: És hát most nyilván most tusol,
2: megfogod a gyereket, és dörzsölted így a szőnyeket.
3: De hogy aztán másnap megint Tobiba vittem, és megint más illata volt, és ugyanez volt, hogy amikor valaki más vigyázott rá,
2: igen,
3: családtagok közül, és hazajött, és érzem a másik embernek a parfümjét rajta, mondjuk.
2: Ez durva.
3: Vagy nem tudom, és nagyon furcsa.
2: Szokták tehát, ezt hogy, így a párok is érezni, olyan... ebben általában aztán probléma van.
3: Én kiszagolom, új tusfürdő van, vagy valami, rögtön kiszagolom amúgy, úgyhogy velem vigyázni kell.
2: Te észreveszed azt, hogyha hazajön a férjed mondjuk, és más illat van rajta, ami nem kéne?
3: Nincs olyan, hogy nem kéne, hanem olyan, meg nincs férjem, olyan,
2: hanem, jó, hogy... lenne, vagy mit tudom, most értem.
3: Hogy például, na, nem tudom, most mondjuk, nem tudom, egyik nap is éreztem valamit, és akkor kiderült, hogy mondjuk az Oli vett valamilyen új krémet, de hogy rögtön, tehát abban a pillanatban, hogy bemegyek,
2: de azt mondjuk kiszúrnád, mondjuk, kiszúrnám, hogy nem, én most hazamegyek, és most egy másik nővel kávéztam, és akkor te most azt így érzed?
3: Kiszúrnám
2: de
3: szerintem.
2: Hogy érzed különben?
3: Hát most, hogyha kávéztál, akkor azt már nyilván, de most amúgy érted, hogyha megölelted, azt már kiszúrod.
2: Azt már kiszúrod.
3: Komolyan mondom.
2: Nézd, nagyon sok nő fenyegetőzik ezzel, és ezt nem tudjuk mi férfiak alátámasztani, hogy a nők mindig ezt mondják, hogy mi mindent érzünk. Mert mi férfiak azért nem. Mi megint tudod mit érzünk? Benzingőzt. Érted?
3: Aj, az is milyen jó.
2: Azt igen, kövön, az sok mindenki
3: jaj, nagyon,
2: szereti.
3: Úristen, de múltkor már majdnem rosszul lettem a benzinkúton, addig álltam ott különben. Komolyan, esküszöm. És ilyen nagyon fura hányingerem lett.
2: Mindig ezzel érezgetek minket a nők, hogy ők mindent éreznek. Most mit tudom én, azért nem hiszem, hogy éppen minden nő érez minden, de jó van.
3: Nem
2: áj,
3: minden nő
2: de,
3: szerintem,
2: hát most,
3: de...
2: Mit tudom én, ezek mondom, az illatok,
3: az illatokat, azokat úgy nagyon, nem tudom, meg úgy kötöm mindenféle dologhoz.
2: Hát igen, ez egy ilyen történet. Most mit csinál? Szóval egyszer, mint száz, de érdekes dolog ez az illat. Érdekes dolog az, amikor valaki egyfajta parfümöt használ hosszabb ideig, mert akkor azt elkezdett kötni ahhoz az emberhez. Ez egy nagyon érdekes dolog. De végül is normális valahogy. Nekem volt már, valahol megéreztem, nem tudom, évek után azt az illatot, és így bejön. De hát ugye ez pont ugyanaz, amit te is meséltél ezzel a Mirko bácsival.
3: Márko
2: bácsival, igen. Igen. De én meg a nevek. Ez valamelyik nap. Na. Az egyik barátomnak a barátnőjének nem jutott eszembe nevét, és azt mondta, hogy mondom, tudod, mondom, a Mimi. És így mondja, hogy a Mimi, és hát így 86-dik, az honnan szeretem, nincs is ilyen, hogy Mimi, honnan szeretem ezt a nevet, hát mondom, nem tudom.
3: Jaj, ez nagyon jó, különben a...
2: Csak úgy jött.
3: A nevekről, igen, nekem apám nem tudja megjegyezni a neveket, de hogy abszolút, tehát hogy semmi. És akkor volt ilyen, hogy mentünk vendégségbe.
2: Na
3: nem, hanem mentünk vendégségbe, és akkor beszélgetett egy gyerekkel, és akkor egyre mondja neki, hogy jaj, Emil, és akkor mi a kedvenc játék, és Emil így, és Emil úgy, és így nézi anyukám, meg ott már mindenki, miket beszél, apám, nem tudom. Hát azt a gyereket úgy hívták, hogy Emma, tehát ráadásul kislány volt, ő meg végig Emilezte, szóval,
2: ez tök jó.
3: Igen,
2: fantasztikus, fantasztikus.
3: Elfelejtés.
2: Jó, van,
3: de az
2: baj,
3: például hát tök érdekes, az mondjuk a férfiakra jellemző. Én a számokat nem tudom megjegyezni. Tehát én telefonszámot szeretek, rendszámtáblát, hát most a sajátomat tudom.
2: Én a sajátomat
3: múltkor például
2: se.
3: A régi autómnak a rendszámát küldtem el a parkoláskor, de hogy alapvetően nem tudom.
2: Nem tudom megjegyezni.
3: Számokat nem.
2: Arcokkal vagyok bajba.
3: Most már én is.
2: Igen, azért, mert simán lefolytatok egy beszélgetést emberekkel, mert kifejlesztettem ezt a technikát. Gondolom, ezt előbb-utóbb mindenki csinálja, hogy full letok vezeti a beszélgetést úgy, hogy elköszönünk egymástól, és utána gondolkozok, hogy na de ez ki
3: jaj,
2: volt?
3: Jaj, ez velem is gyakran előfordul.
2: És akkor nem tudom. De hát ez valószínű, hogy annak az ára, hogy nagyon sok felé vagyunk,
3: és akkor nem
2: tudom mindig hova rakni, van, hogy eszembe jut egy nap múlva, két nap múlva, valaki nem jut eszembe. Abszolút, hát nem tudom, ez nagyon érdekes történet. De mindegy, ettől nekem csak az a durvább, amikor valakit meglátok, akit tudom, hogy valahonnan talán ismerek, bizonytalan vagyok, és úgy jön oda, hogy köszön, és mondja utána a nevem. És akkor rájövök, hogy hűha. Fúha. Hát kéne tudnom. De hát jó van. Istenem, van ez így. Do you think I'm stupid?

0: kulturált finom humor már a kora reggeli óráktól.
1: Kis Blancs, amikor kiskorában meglacsolt a virágot, akkor mondták neki, hogy ja, kis, nem is Zolikám, hanem kis Blancs nyókám. Milyen ügyes vagy, így meglacsoltad a virágot. Itt van 500 euró.
0: Az igényes szórakozás magas iskolája. Panna reggeli.
2: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
3: Ugyanez a hallgató küldött korábban egy jó videót egy WC-ről. Ezt láttad?
2: Ha hogy ne, én voltam műsoron.
3: Te voltál.
2: Vágod ennek mi a sztoria?
3: De ez hol, Szabadkán van?
2: Azt nem tudom, csak beszélgettük valami fürdő dolgokról, és mondta, hogy akarjátok-e látni, hogy milyen az 5000 eurós WC? Hát mondjuk akarjuk látni. És akkor elküldte ezt a felvételt, és akkor ez, én most így már nem emlékszem, hogy ez miket.
3: A lábát, veszem, hogy... ha beteszed a lábad alá, akkor felnyílik a teteje a WC-nek.
2: Igen, meg van ez a beépített bidé.
3: Igen. Ezekben. Ja, persze, ezek rettenetesen drága WC-k, amikben van építve a bidé.
2: Szóval ez ilyen. Ezek de hát én nem is láttam ilyet, hogy valaki kínálatban nekem kínált volna-e. Ez még nálunk mindig nem olyan, mint a jó napot.
3: Most a karnúsa lennél, akkor mindjárt ide vezetnek.
2: De most várjál, most nem feltétlenül az 5000 eurósról, hanem ez, hogy be van építve ez a bidé. De igen, egy dolog valami, amit nem gondoltam volna sosem, hogy meg fog történni, ez pedig az, és most elnézést, aki tényleg követ minket, az tudja, hogy én egyszer erre már rámentem, de amikor a Brastyó Zori mindig mesél valami érdekességet, és akkor mondta nekem egy nap, hogy itt a műsorban, hogy hát igen.
3: A Rimlessről fogunk beszélgetni. A Rimlessről fogunk.
2: És akkor mondja, hogy hát igen, a WC Rimless. És akkor még megálltam, mondom, mindig jön valami újdonság, mondom, mi az a Rimless WC, és akkor nincs széle. Nincs a WC-ek széle.
3: Pereme, belső pereme.
2: Mondom, de miért nincs pereme? Hát mert az higiénikusabb. Abszolút nem érzem át. Nem
3: igen, ezt én éreztem rajta, hogy ezt én nem érzel át.
2: Nem értem, mert írod, van az olyan...
3: Évtizedek legnagyobb WC-s fejlesztéséről beszélgetünk.
2: Azért, mert hogy van benne, lehet venni azt az olyan, úgy néz ki az üveg, mint a kacsa, amit oda benyomsz alulra, és akkor megnyomod, az kész. Igen, hát tiszta, igen. Nem? Na mindegy, és akkor mondom, hogy megy a Rimless WC, hát akkor megvan, hogy lejön a víz, és akkor megkanyarodik a víz az oldalán, és akkor leviszi a cuccot.
3: Whirlpool!
2: Tudod, és akkor mondom, de hallgatom, őszintén megmondom, hogy hallgatom a Brastyót, ismerjük meg egymást, és akkor tudod, így műsorban én mondom, hogy oké, nagyjából elfogadtam,
3: igen,
2: tudod, magamban csak ilyen mondom, hogy nem tudod, így jó, van, mit tudom én. Elmúlt 3 hónap megrendettem a Rimless WC-t. Te rohadnök! Te rohadnök!
3: Bevettél is, így mondtad biztos, hogy jó, van ez a Rimless WC, de nekem ez nem kell, mert ez hülyeség, és akkor néztek át, hogy te normális.
2: Igen.
3: Te normális vagy. Ma már csak ilyen van.
2: És akkor csak mondtam, hogy Brastyózoli! Rimless WC, mutattak egy újabbat.
3: Na.
2: Nem tudom, ezt meséltem, valami turbo Rimless, nem tudom mi. Aha. Ugyanúgy nincs széle, de oldalt van egy ilyen, mint egy nagy luk van így bent az WC.
3: Igen.
2: Az, amikor kilövi a vizet, az így kimegy. Hát mondom, ne.
3: Mindent lemos. A legmagacsabb szennyeződéseket is.
2: Tehát tényleg az már milyen, hát nem is tudom, hogy voltam valami vonatban, azt hiszem. Ott volt ilyen nézésem,
3: hát azt tudom, az jó, azt mondtam
2: hát én. És abban valami vákum WC-ban.
3: Igen.
2: Megnyomod, és nem is tudom már, hogy víz van, csak így, zsup, és eltűnik a cucc.
3: Igen.
2: Lehet, hogy ez nem is, lehet, hogy nem is kinyílik.
3: Hasonló van a repülőkben is, de
2: kitörli a... Én oda nem mertem elmenni soha.
3: De mondjuk a repülőgépekben képzeld, milyen jó lenne, hogyha ezt mindig így kitolnák a gépből. Tehát így...
2: Nem tolják ki. Mindenki ezt mesél nekem. Ki engedik ott fönt? Nem engedik ki. Vagy ki engedik?
3: Lakóterületet adott, itt esztek a teraszon, és szűnyek bombázást. Pár ezer méterről. Jó van, de ez van.
2: Tudod, mama, mondtam már, hogy vasárnap 16 óra 45-kor nem szabad ebédelni, vagy akkor jön az A380-as pont felettünk. De hát, hogy...
3: Igen.
2: Ja, Istenem, ez nem így működik.
3: Csúnya lenne.
2: Nem működik. Különben mindig ezt mondják az ilyen hajókor, és kiengedik a... Hát nem tudom, lehet, hogy kiengedik, de mondjuk azért normál ember, mondjuk mi most elmenik vitorlázni, akkor azt nem engedik ki. Meg van az ára, jó, az ember van ilyen szippantós. Ez a dolga.

0: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
1: Itt is vagyunk, random vendég a házán, ugyanis van itt egy fiatal ember, majd mindjárt elmondom, miről van szó, aki nálunk operatőr, és aki bejött ide felvenni az ajánlót, és mondtuk neki, hogy elkezdtük ilyen fiatalos valami szövegeket nyomni, és mondtuk, hogy erről beszéljünk csak egy picikét. Hölgyeim és uraim, aki itt van velünk, aki nem tudta, hogy ma be fog ide ülni, de bevállalta, beült, az nem más, mint az én címbém, az én bróm, nem más, mint Mr. Filip, Mr. Kovács Filip. Szia, Filip!
2: Sziasztok, sziasztok! Nem akartam elvállalni, szóval csak berángatta.
3: Most három perccel ezelőtt.
1: Berángattuk.
3: Na, Robi már örül is.
1: Igen, ez az. Figyelj, azért, mert tegnap elmentünk edzeni egy páran, ugye Anett mindig csesztet azzal, hogy én mindig olyan emberekkel veszem magam körül, akik fiatalabbak legalább 15 évvel, és a lényeg az az, hogy azt mondja nekem a Filip, hogy valaki leszínelt. És ez a szól az
2: nem ember, valaki, de... a barátnőm.
1: Ja jó, nem akartam kívánni, szóval ez így nyíltan
2: elmutatok azt. Ne?
1: Ja jó, na szóval, ott vagyunk, edzünk, mondom, Filip, mondom, elmehetek este megnézni a mocit. Azt mondja, persze, azt mondja, otthon leszek. Írtam a barátnőmnek, hogy ma otthon maradok. Azt mondja, de leszínelt. Én nem értem, mit mond, szól a zene, minden. Mondom, mit csinált? Azt mondja, leszínelt. Azt mondja, erre az én Krisz barátom, azt mondja, hagyod azt, hogy nem érti, nem tudja, mi az, hogy színelt, tehát öreg. Mondom, az apátok fülét mondom, leszínelt. Úgyhogy beszélgessünk kicsit arról, hogy hát én sok mindent tudok tőletek, de azért még sok mindent mindig nem. Tehát azért nem lehet ezt követni.
3: Mi az, szóval a 2025-ös szlengekről beszélünk, igen. Ha valaki nem érteni az eci földobóságát.
1: Leszínelt. Mi az, hogy leszínelt?
2: Mi az, hogy leszínelt?
1: Aha.
2: Hát amikor írsz valakinek, és ő megnézi azt az üzenetet, de nem válaszol rá. De fent van, és nem válaszol rá. Az a leszínelés.
1: De ez azért veszélyes, mert közben meg van a ghostolás. De most akkor mi a ghostolás, meg a színelés között a különbség?
2: A ghostolás az, amikor írsz valakinek, de nem nézi meg, de attól még fent van. És nem nézi meg a te üzenetedet.
1: De ezek rohadék dolgok.
2: Hát eléggé.
3: Mi a rosszabb, hogy nem nézi meg, vagy elolvassa és nem ír vissza?
2: Hát
3: mi fáj jobban a szívednek?
2: Azt, hogyha leszínelnek.
1: Azt ugye leszínelnek?
2: Igen.
1: És ez valószínű, hogy onnan jön, hogy amikor tudod messenger vagy valami, bármi, tudod, te írsz, és látod, hogy megkapja, és hogy szín írja, de nem válaszol, ugye? Tehát te fölfogod, hogy ezt elolvasta.
3: Ja, onnan jön a színe.
1: Ugye?
3: Ja.
1: Szerintem ezért leszíne. Összelakjuk mi ezt.
3: Hát nálam úgy írja, hogy látta.
1: Mi, könyvőnk, milyen? Tehát az Orbántól kapták külön egy messengert, ami magyar, mi?
2: Hát van magyar messenger is.
3: Hát milyen
2: lökött? Ez egyszer nagyon le vagy maradva.
3: Esküzöm, hogy azt írja nálam, hogy látta, nem gaz, hogy szín.
1: Látta, magyar messenger. Hát az cringe rohadtú, nem?
2: Cringe az.
1: Na mi a cringe?
2: Hát amikor ilyen gáz, valami gáz dolog. Vagy gáz vagy, úgymond, amikor azt mondják, hogy cringe vagy.
3: És az, hogy stalkolj valakit.
2: Stalkolni? Mit tudom.
1: De várj, stalkolni, az nem az, amikor valakit leskelődsz, vagy valami?
3: A törlöd.
2: Hát, tényleg.
1: Törlöd.
3: Törlöd a követést. Stalkold az ecit.
1: Törlöd a követését?
3: Igen.
1: Ja, ez nagyon durva dolog, mondjuk ezt én is, de a stalker,
2: nem? A stalkolás az nem az, amikor titokba követ.
1: Szerintem is.
2: Úgymond Instagramon egy másik profillal követ téged, de a sajátjával nem.
3: Ja, tényleg?
1: Szerintem, ja. Szerintem is. De most ez a Filip címben.
3: Írjanak nekünk a 20 évesek.
1: Igen.
2: Dobáltan, Robi, te ne írj.
1: Igen, dobáltan, Robi, te ne. Na azért, mert ez egy nagyon... Azt mondja, dobáltan, Robi, jaj, az, hogy ez lesz a stalkolás. Azt mondja, ezekkel nekem is bajom van, írja az egyik hallgató, pedig én 30 vagyok, és még a húgom is 14 évvel fiatalabb. Nálunk a társaságban a szín, az a látta és fája pikilie. Ezt a részét ne olvassátok be, szóval igen. Hát igen, ez a színelés, igen, abszolút. De vannak ilyen dolgok, ez azért érdekes, mert ugye van az, amikor most van ez a stalkolás, amikor ugye, mert vannak huncut emberek, akik más profiljával nézegetnek, de van a bannolás. Na, mondjuk ezt még én is tudom azt.
2: A bannolás? Na, mondd, mi a bannolás?
1: Bannolás az, amikor valakit letiltasz, lebannolsz, mert nem tudom, hol jön ki már.
2: Pontosan.
1: Igen.
2: Amikor letiltod, eleged van belőle, nem akarod többet látni, akkor letiltod, lebannolod.
1: Tipikusan exeket bannolni szoktad te is, nem?
2: Ja.
3: Jó, hogy ezt mondja, igen. Lehet, hogy a barátnője hallgatja a reggelit, jó, hogy azt mondja, hogy leszoktad. De stalkolod?
2: Nem, még az kéne.
1: Stalkolod? Igen, ez mennyire durva. Tényleg ebben belesakolod, tényleg az, amikor van olyan, mert vannak olyan nők, akik mondják, hogy nem, én Instagramon kell, nem vagyok. Vagy lehet, hogy ott van más profillan.
2: Hát jó, hogy...
3: Illis.
2: Nekem van egy ismerősem, aki letörölte magát Facebookról, Instagramról, mindenhonnan, de azért WhatsAppon meg Viberen fönt van, és van neki egy cége, és arról mindenki stalkol. Mondom, attól még van neked Instagramod? Nem, ő oda nem tölt fel saját képeket, ő csak onnan nézegeti az embereket. Hát mondom, attól még használod az Instagramot. Jó, talán igen. Így szoktam mindig mondani.
1: Az apja fülőd, hát ez nem hát szép, kell, nem igen. Szép.
3: Jaj, milyen figyel... kifejezések vannak
1: hát
3: még?
1: Hát skippelnek. Szoktál skippelni embereket?
2: Nem.
1: Nem?
3: De a skippelés az az, hogy figyelmen kívül hagyom, nem?
1: Őszintén megmondom, nem teljesen tudom, hogy azt tudom, hogy valami ilyen lesz, hogy valami skip, nem tudom, átugrom.
3: De hol skippelsz? Hogy... Csak online skippelsz, hát, vagy hogy, egyébként is?
2: Hogy kihagyom. Az, úgymond az eseményt, úgymond, hogyha van egy buli,
3: ja, hát igen.
2: És akkor hát én inkább skippelem, érted?
3: Ja, tényleg, de
1: várjál, mondatban tudom rakni a net, várjál, most kapcsolok, várjál, mondatban tudom, skippelem a bulit, mert nem jó a vibe.
3: Igen. Viszont a ruhád, amiben mehetnél a buliba, az teljesen slay.
1: Na ezt most... Ha lehet világosíts fel minket!
3: Slay, a slay az ilyen...
1: Mi?
3: Lenyűgöző, slay. Leslayelted a prezentációt.
1: Azt
3: az
1: tudom,
3: ilyen,
1: hogy
3: lenyomtad, ilyen fantasztikusan lenyomtad. Slay, ezt tudom, a slay-t azt használják a gyerekeim is.
1: Én azt tudom egyedül, hogy a Filip biztos, meg én is, meg még itt a társaságban sok mindenki úgy élünk, hogy YOLO.
3: Jaj, ne. Fú, hát a YOLO-tok kirezendek.
2: Mi is az a YOLO?
1: Hát, hogy csak egyszer élünk,
2: ja,
1: tudod.
2: Igen.
3: YOLO, milyen hülyeség.
1: De figyelj, és mi a 6-7, Filip?
2: A 6-7?
1: Igen.
3: Ez lett az év szava.
2: Hát az egy TikTok trendről indult, és akkor hát felrobbant.
1: De mutasd mindig... a hallgatónak, hogy kell ezt mutatni?
2: 6-7?
0: 6-7.
1: Felrobbant? De nem tudjuk, hogy miért csináljuk, csak csináljuk.
2: Hája, csak úgy csináljuk. Ez olyan, mint a debelés. Na, tudjátok, hogy mi ez a debelés?
3: Soha nem is hallottam még.
1: Mutasd, na,
2: nem, 6-7.
1: Felrobbant? De nem tudjuk, hogy miért csináljuk, csak csináljuk.
2: Hája, csak úgy csináljuk. Ez olyan, mint a debelés. Na, tudjátok, hogy mi ez a debelés?
3: Soha nem is hallottam még.
1: Mutasd,
2: na, nem,
1: á.
3: Komolyan.
1: Mi az a debelés?
2: Hát, úristen.
1: Debelés.
2: Hát de...

0: Busztól?
1: Busztól? Hát az, hogy...
2: Felpörget.
0: Azt mondok én neked valamit, hogy de képes vagy rá, így busztol?
1: Vagy amikor megyünk edzeni, és akkor mondod, na mi kettőt? Bírod te ezt? És akkor bányomjuk azt a kettőt.
2: Ez meg a mondjuk, mit tudom én, Facebookon, ha mondjuk van egy poszt, és rádobsz hirdetést.
0: Az más, az a
1: busztoljuk. Az azért, az teljesen más.
2: De ott, és, most érted, Adi, most nekem nem ordít, nem ordít rám az egyszer, hogy mi kettőt?
0: Azért más! Ne legyél cringe, Anett, ne legyél.
2: De az is busztolás.
0: Azt mondja, Ati, ti most milyen nyelven beszéltek?
2: Hát ez az.
0: Azt mondom a Filipnek, Filip, amúgy te mondom, vágod mi az, hogy zsá? Azt mondja, az nem zsá.
1: Zsá.
0: De az mi az, hogy zsá? Ez még nem
1: hát menjünk. Azt még, azt is. Hát.
2: Menjünk, zsá. Milyen hülyeséget.
1: Menjünk.
0: De, Filip,
1: zsá a motorozni, érted?
2: Hát én megőrülök. Milyen
0: nincs.
2: Ti nagyon hülyék vagytok.
0: Nincs, mi az Isten? Mik ezek a kifejezések?
2: Írd is egy hallgató, hogy az új kifejezést, Zeci, én is veled vagyok. Nagyon ráérnek.
0: De nem az, én egy csomót ebből vágok, de azért van, aki tényleg olyan ez a
2: írt valamit a Robi is, Dobárdán Robi,
0: amit
2: hogy
0: írt?
2: Hát ki sem tudom ezt ejteni.
0: Na várja, nézd
2: meg, majd te kiejted.
0: Azt mondja, jaja, kb. Lehetne több ilyen műsor. Ja, hát a Lókit írja. De ezt beszéltük, Filip, hogy igazából ezt nem tudjuk, hogy micsoda ez a Loki. Ez, van ez a kis csávó, aki segíts, te tudod, hogy hívják? Várja,
1: Mollywood.
2: Jaj, ne, na ezt a fickót nem írom hallgatni, hogy beszél, nem értek semmit, meg egyébként, ha valami értelmes mondatot próbálnak kimondani, az
0: értetni. Hell yeah, Anett, és akkor Loki, ugye az volt, hogy ki...
2: Loki az itt állítólag, most megkérdeztem az AI-t, mert nincs más választási lehetőségem. Azt írja, hogy titokban kissé, valamelyest, vagy félve, bevalva. De most ezt mikor használod?
0: Azért, mert ugye kérdezik
2: titokban
0: azt, hogy...
2: diszkréten, mikor használod ezt, mire mondod? Ja, itt van, hogy a buli Loki lesz, csak néhány közeli barát jön. Aha, hogy a buli az ilyen visszafogott lesz, csak néhány közeli barát jön.
0: Én ezt annyira nem érzem át. Ez olyan, mint hogy azt mondom,
2: mert te nem jársz ilyen helyekre.
1: Tehát ez olyan, mint amikor tudod...
2: Loki, éhes vagyok, bár az előbb ettem. Valójában kicsit éhes vagyok, pedig az előbb ettem. Ugyan, hát milyen hülyeség, hát mondd hát azt, hogy éhes vagyok, bár az előbb ettem, minek még oda az a Loki.
1: Jó van, Anett, már öreg vagy. Nem érted. Ne haragudj meg, de ezt így nem érted. Mai fiatalság, erre van igény.
2: Erre?
1: Hát látod, mint a 6-7, azt se érted, de mégis használják, a gyerekeid is használják.
2: De még öregem, hát ne én nekem szólj, mert öcsi sajt.
0: Dobáld a Robi, azt mondja, sírok a röveg is.
2: A kis Filip, figyelj, te meddig szeretné itt dolgozni a pannomban?
0: Azt mondja.
1: Akartam mondani, hogy azért munkaidőben vagyok, remélem nem tudja, mert a főnök, hogy itt vagyok.
0: Reméletőleg. De azért, mert a Mollywood mondta, azt figyeld ezt a mondatot, kivel feat-elnél legszívesebben, azt mondja, Loki, Rúzsa, Magdi, hell yeah.
2: Jézus, szóval úristen.
1: Én szerintem úgy, hogy tudod, bevallja, hogy hát én azért Rúzsa Magdival csinálnám, vagy mi? Tudom én.
0: Igen, nem, a hell yeah, az ugye az a igen, az enyém.
2: De mi az, hogy hell yeah? Olyan, hát hell... mint ilyen, nem is tudom, elképzelem, hogy ilyen indiánok vagyunk, és így rohanunk át.
0: Ez nagyon rossz, hogy angolul.
2: Hell yeah, hell yeah.
0: Igen. Ne.
2: Borzasztó.
0: Na tessék. Tényleg, Filip, nem kezdtem, hogy te tudod-e csinálni a kezeddel a galamb hangot?
1: Nem.
0: Nem tudod?
2: Most honnan jutott? Ja,
0: hát erről a hangot.
2: Öreg apám, ez az mi? Nem vágjuk a mai szlengeket, a galamb hangot bármikor ki tudunk adni.
0: Igen.
1: De nyomjátok.
0: Mert mi? Nem tudod. Hogy mi is adjuk valamit vissza, tudod a mai generációra.
2: Filip ma az edzőtöremben mondja, hell yeah, és elkezdi a galamb hangot kiadni.
0: Hell yeah, Loki, várja.
1: Mert mutatjuk, hogy hogy kell.
0: Várj, hát így összerakod a kezed, és csinálsz egy ilyen kis cuccot bele. Loki. Loki galambhang. Várj, Loki galambhang.
1: Nekem nem működik.
0: Majd megtanítanak, Filip, a halálig.
1: Na, köszi. Köszi, Degyi.
0: Megőrülök. Az, hogy a Zoli. Sziasztok! Ajánlom a fiataloknak, hogy több könyvet kellene olvasni, hogy megtanuljanak választékosan beszélni, mert ez a nagyon gáz. Nem, ez nem igaz, mert mi is ugyanilyen dolgokat használtunk.
2: Nem igaz. Használtunk mi is szlenget, de nem ilyesmit. Tudod mit? Meg nem ilyen sokat.
0: De az most nagyon gáz, mert most már nem mondjuk azt, hogy sirály, mert
2: jó,
0: az sirály, nagyon baj.
2: Jó, sirály, cool, tök jó.

0: helyet használtuk egyébként, de nem elmegy, volt, nem? Nem beszéltünk össze-vissza, ne haragudj, az igen helyet nem mondtam azt, hogy
1: Helja,
0: meg mit tudom én össze-vissza minden baromságot. De ezek honnan nagyon jönnek jó. A TikTokon keresztül
2: hát terjednek? Hát trendek, ja, így random.
0: Valaki kitalál valamit. Hát én most kitalálom azt, hogy hogy már azt fogja jelenteni,
2: mondjuk
0: hogy
2: felteszed most
0: nem
2: ezt,
0: tudom,
2: hogy
0: feltesz... talán. És akkor mit? Azt mondom, hogy hogy jó. Mit teszem? Búmolom a nem tudom mit.
2: Mondjuk most felteszed a galambos videót, hogy ugye galambot imitál az Eci, felteszed TikTokra, Eci csak berobban, akkor mindenki galambokat fog nézni.
1: Ahogy igen. Imitálni. Mindenki csak mondja, figyeld ezt, Loki galamb, és így
2: fújják,
1: galamb, érted? És nyomják érteni az állat.
0: Jézus
1: ez tök
0: Mária.
1: Jó, ez így
0: ez
1: működik.
0: Ez borzasztó, ez különben borzasztó.
1: Igen,
0: tudom, hogy nagyon sok kifejezés jön egyébként a játékokból.
1: Igen. Lehet.
0: Tudom. Azt mondjuk a fiam, amikor beszél a haverokkal játékokról, semmit nem értek. Tehát, hogy ott is megvannak ezek a kifejezések, és nem vágom. Ezt kikérem a hugom nevében. Neki 300 oldala jó napot a könyvekből, és mégis használja a szlenget.
1: Igen. Úgyhogy igen, meg Dobáda Robi azt mondja, de amúgy tisztázzuk, hogy normális fiatalok nem beszélnek így. Ez Pestről jön, és próbálják utánozni csak, de a normális réteg nem beszél így.
0: Hát, Filip, amúgy... ne haragudj akkor ezek szerint.
2: Én sem beszélem hát, azért ennyire.
1: Csak vágja. Nem,
2: ja,
1: nem.
2: Én csak vágom.
1: A színelés, a góztolás, gondolom ezek beleférnek, ugye?
2: Ja,
1: színelés,
2: okay.
1: Góztolás, a cringe, mi már Lókit nem mondunk soha.
0: Ja. De hát most, ez a helye,
2: most mondjam, ez a mondjam azt, hogy leláttam azt az üzenetemet, vagy inkább azt mondjam, hogy leszínelt.
1: Ha? Igen. Azt mondja a Dobáda Robi, hogy Filip se beszél így. Kicsit kuplungos a gyerek, de na, nem beszél így.
0: Van még a szimp.
1: Micsoda?
0: A szimp, amit arra azokra a férfiakra használnak, akik kicsit ilyen, hát ilyen túlságosan kedves, meg behízelgő a nőnek. Tehát, hogy ne legyél már ennyire szimp, ne vegyél neki, mit tudom én, minden héten virágot.
1: Hát erre most nem van mondok semmit, de van ez az új világban.
0: Titeket ez a veszély nem fenyeget, azért nem ismeritek ezt a kifejezést. Hát
1: nem azért, mert mi erről beszélgetünk, de ez egy másik téma, de szerintem Filip egyezni fog. Ez Magyarországon egy műsorvezető mesélt, és arra jöttük rá, hogy rohadtul igaz, erre, hogy vannak ezek az ilyen férfiak, ilyen, jaj, szia, kedvesem, meg nem tudom, nyi. Ez abból jön, hogy tényleg észrevettétek, hogy az utóbbi időben minden tiltanak, amitől valamikor férfi volt egy férfi. Tunilgod az autót, abád, driftőjé, motorra, mennyi mind az áll. Most mindent büntetnek.
0: Ettől férfi a férfi?
1: Igen.
2: Ez az. Ettől.
1: Megyünk fát vágni az erdőben.
0: Női lopjuk. Hallgatók, most fogjunk
1: kivágjuk
0: össze.
1: Kivágjuk a fát. Jó, mondjuk az régen.
2: Egy malacot hát forgassunk. Hát ez az.
1: De mondjuk az nem tiltott, de csomó minden tiltott most már. Lassan menjél.
0: Hát a hülyeség a tiltott.
2: Hát de férfi, hogy ez nem hülyeség.
1: A férfi attól fél, hogy hülyeséget csinál állandóan. És játszik az életével.
0: Ugyan. Igen, hát akkor legyél gangster, akkor legalább érted. Hát most érted, akkor játszasz az életed, de tényleg.
2: Az más.
1: De nem úgy játszunk az életünkkel, Anett, hanem egy picikét úgy a szélén vagy, az edge-en vagy, érted? Helyá.
3: Dr. Béres!
4: My name is Victor, you can take a picture.

0: Michael, most hívott Devon, elindult a Pannon reggeli. Pannon reggeli, FM 91,5 MHz.
1: A reggeli legjobb pillanataiból.
2: Ó, ennék egy jó burekot most. Elhelyettem majd a műzlit, kösz.
1: Hát különben ez ilyen volt, hogy valamelyik nap, de szerintem erről beszéltünk, vagy a franc tudja, már nem tudom, miről beszéltem a rádió, meg miről nem, de hogy amikor tényleg, de szerintem említettem, hogy valamelyik nap, amikor ugye láttuk azt, hogy, a, hogy az Orbán meg a Vucsi ezi a burekot, akkor elkapott, hogy úristen, nekem kell egy burek, és akkor egyik nap elmentem, és ettem egyet, és azért örülök ennek, mert jártam már úgy, hogy eszek egy burekot, és rossz. De ettem egy burekot, és ez most jó volt.
2: Képzeld, én nagyon sokszor ettem nyilván már burekot az elmúlt időszakban, években. Mindig jó burekot ettem.
1: Szerencsém
2: és aznap, amikor ez volt, hogy itt voltak is burekoztak, nem ott. Én a Mityikóban sosem ettem még burekot. Na, és aznap ettem meg. Én mindig pizzásat eszek, szinte a 90%-ban mondhatom ezt, hogy mindig pizzás. És aznap ettem életem legrosszabb burekát reggel előttük. Én nem tudtam, hogy mennek enni, nem, szóval nem azért ettem szó se róla. Aznap ettem életem meg rosszabb burekát.
1: De milyen pizzás meg én?
2: Aha.
1: De a pizzás az nem veszélyes, az nagyon kevesen tudják elkészíteni, jó vagy éppen, hogy
2: tudják. Én eddig mindig jót tettem, de én imádom azt, hát, hogyha ha van benne cucc. Nem tésztát akarok enni, és aznap reggel tésztát ettem.
1: Komolyan?
2: Huda dühös voltam. Édes
1: Istenem.
2: Igen,
1: van ez úgy. Előfordul néha. Érdekes dolog viszont ez a másik, amit mondtál, hogy jaj, de jó bebújni ugye a takaró alá, meg minden. Főleg ilyenkor, amikor ilyen hideg van, akkor esik jó az embernek. De ilyenkor általában kettő irányba megy az emberiség. Ez pedig az, hogy korán reggel fel kell, vagy tök mindegy, fel kell reggel az ember, de most hétvégén nincs dolgod. Ágyba reggeli, vagy nem ágyba reggeli?
2: Hát nem feltétlen. De igazából attól függ. Mert én tipik az vagyok, hogy van tévém, de én sorozatokat, ha nézem vissza, akkor én telefonon. Tehát, hogy ezen a kis izén, tehát, hogy nem az, hogy fölcsapom a tévét is, bár ott nem tudom úgy, tehát nincs az a kis kábelem, amivel összekötöm a telefont meg a tévét, mert azt még mindig nem vettem, de hogy én tipikusan az vagyok, aki rápakolja a tálcára a dolgokat, és akkor van igen, hogy ráülök az ágyra, és akkor állábamra, és akkor eszem, meg közben nézem a kis sorozatomat vissza, de van, hogy odaülök az asztalhoz rendes ember módjára, szóval ez igazából attól függ, hogy milyen kedvem van.
1: Aha. Szóval akkor olyan szitra, hogy nem mentél, nem vagy akkora ágyevő, hogy legyen az a kis asztalkád, de csak
2: azt szerettem volna mindig. De hogy még nem kaptam senkitől.
1: Hát írja Jézuskának. Írja Jézuskának. Hát ha.
2: Igen.
1: Hát ha. Kedved Jézuska. És akkor írd meg. Jolopukki. Vagy a Jolopukkinek.
2: Lapföldi Mikulás télapó Jézuska, mindenki, aki
1: minden
2: hallja,
1: van.
2: Az vegyen nekem egy ilyen ágy. Mi az? Asztalt, ágyasztalt.
1: Nem ágytálat.
2: Majdnem azt mondtam, azt nagyon figyeltem. Úristen, tudod így.
1: Jolopukki, félre ne írt. Jolopukki, félre ne írt. Ágy, asztalka.
2: Igen,
1: ez kell.
2: Asztal.
1: Ú, eszméletlen jók vannak ebből különben, tényleg. Egy időben néztem ezeket. És tényleg...
2: Azt hittem, neked van, és te azt csinálod, hogy ágyba eszel.
1: Hát nekem van, persze, de tudod már, de alapvetően... Mit tudom én, van egy hangulatom, a hálószoba, tudod, az lehet egy ilyen, az is egy ilyen tér, ahol el vagy. Nagyon sokan nem szeretik például, hogyha van például a tévé, ő azt mondom, hogy legyen tévé. Én szeretek este tévézni.
2: Én is.
1: Zaboli, mert egy csomó ember olyan agresszíven mondja, hogy nem kellálom a tévé, nem tudok aludni, rosszul alszó, kék fény, meg nem tudok, hagyjál már. Szóval most én egyelőre még tudok aludni, de hát, hogy engem nem zavar a, van, aki zavar a kis LED világítás, mert az ott pittyek, vagy... Én bírok aludni, úgyhogy akkor én meg úgy sem, hogy akarom, úgyhogy így aztán pedig lehet. Sőt, ha elég nagy a nappali, akkor én még azt is nagyon adom, amikor van még bent egy-két fotel is. De hát, hogy
2: nyugodtan. Én meg úgy vagyok vele, se így, se úgy nem alszok, úgyhogy nekem mindegy, hogy van vagy nincs. Tehát, így, legyen, gyere, azt
1: jól. És akkor persze, akkor lehet kajálgatni ott az ágyban, meg minden elve, stb. Mert hogy alapvetően, na ez egy nagyon érdekes dolog, ebbe szerintem azért sok mindenki ezzel úgy van, mint én, csak nem meri bevallani. Én nem szeretek. Jó, várjál, ha többen eszünk, vagy valami, az oké, akkor asztalnál, vagy valami. De magam én nem szeretek az asztalhoz ülni. Nekem az olyan nyomorúságos, hanem én ilyen fotelevő vagyok, meg mit tudom én így. Én nem
2: és
1: tudom.
2: Mi mondjuk egy nagy paprikás parti, és akkor te otthon a fotelba eszed.
1: Milyen paprikás parti?
2: Hát, nem szoktál paprikást tenni magad.
1: Hát mondjuk azt így nem.
2: Miért nem?
1: Nem tudom, az is soha.
2: Nem szoktad a kis plastikába elvinni, ha, mondjuk
1: nem. Nem, látom, mondjuk nem. De az, hát jó, most nyilván nem egy valami, nem tudom, bablevest nem fog enni a, nem tudom, a fotelből.
2: Mit tudom, hát most mondod.
1: Nem, nem, tehát normális, nem tudom milyen kajákat azokat, vagy mit tudom én. Most képzelj el egy olyan dolgot, amikor mondjuk rendelsz egy kaját. Na. Nem tudom, a pizzát, vagy a kínait, vagy igen, a tök mindegy. Hát ez kész, úgy, a pizza az még kés villa se kell.
2: Jó, ahhoz nem. De
1: például, jó, vagy a kínaihoz egy villa jutott kell, kész.
2: Hogy és ki, tehát hogy én nem is értem. De hát, hogy a hallgatók között is sokan ezt csinálják.
1: Mit?
2: Villával és késsel eszik a burekot. Miért?
1: Mi?
2: Miért?
1: Hát én vagyok az első.
2: Jézusom! Fölállok, kimegyek az ajtón. Hát, vagy menj ki, tényleg, bebáj, menjek
1: hát
2: ki.
1: Hát mit csinálsz? A könyöködön csöpög le a cucc, hogy mit csinálsz?
2: Hát
1: csinál?
2: Az cuccos, pont az egyik, hogy fogod, azt tömöd, meg zabálod, mint
1: Edina?
2: Egy... Mi
1: hát
2: van,
1: én egy úriember vagyok, ne szórakozz.
2: Hát tényleg.
1: Gospodin Csovek.
2: Hát de komolyan, úristen. Hogy mondják azt? Mr. vagy Miss President, vagy micsoda? Jézusom!
1: De ne állítsd be meg a napot! Kész, Edinával elmegy az ember burekot enni. Kettő burekot kérjük, és tudod, hogy felnézel, és a kép már az, hogy Edina meg így, na mi van, hogy lóg a burek a szájából?
2: Hát én egyébként, hogy imádom a ropogós burekot.
1: Jó.
2: És mindig leszedem a szélét, azt úgy megeszem, vagy jogurtba mártogatom. És amikor így, tudod, látom, hogy így, az öcsém is mit csinál, és így...
1: Brastyó röhög rajtunk.
2: Mondja azt, hogy ő nem villával, meg kanállal, késsel, nem tudom, lábbal, mi eszi a...
1: Edina, tudod, mikor eszem én a burekot úgy, ahogy te eszed? Amikor totál részek vagyok valami buli után, most legyünk, beszéljünk már nyíltan.
2: Az az igazi zvekán akkor, na.
1: Hát érted, és akkor ezt, azt, hogy a brastyó, tehát én is villával eszem, azt
2: Jézusom!
1: Hát az miért? Hát azért mennem. Tehát
2: komolyan, ha én egyszer villával is késsel enném...
1: Anett írja, én is villával.
2: Ne már, úristen! Hát...
1: Magad vagy.
2: Hova kerültem? Komolyan, mit keresek ki?
1: Dávid, te hogy eszed? Kézzel vagy villával?
2: Lábbal, mondd, hogy lábbal meg kézzel.
1: Késsel villával?
2: Mit mondott? Én nem hallottam.
1: Azt mondja, mint a kutyák. Én még a kezét sem hoztam.
2: Ez az. Na, végre valaki. Ez az. Na mondjuk, szóval. Mondjuk én szájjal leszem, tehát hogy az is fontos, hogy... De hogy úristen!
1: Dupla kézzel meg magam.
2: És várja, és leszedem a papírt. Na.
1: Jó, hát igen, leszed a papírt. Jó, valaki.
2: És hogy jutottunk ide?
1: Ja. Na, a burek. De most esküvős, de legalább a két kezedet használom. Vagy ez hogy?
2: Szoktam azt is.
1: De burekról beszéltünk.
2: Hát tudom.
1: Hogy két kezed megmarkolod, és úgy tömöd befelé?
2: Igen. De először leszedem a ropogós részét, és nyilván nem a könyökömön is zsír van, de hogy fogom és harapom.
1: Szóval jó, hát ez olyan, tudod, akkor te az vagy, aki tudod, hogy nem egy szalvétát kér,
2: hanem
1: úgy belemarkolsz, hogy a szalvétával.
2: Kérlek, konyharuhával.
1: Konyharuhával.
2: Hát, hogy otthon
1: Istenem, nyilván. Milyen régen nevettem, ilyen hát jó. Tehát most ezzel most megleptél.
2: Komolyan, egyszer valaki, tehát Jézusom, le kell videózni, én egyszer késsel, meg villával eszem a burekot. Én nem tudnám. Tehát tipikusan mi valami, nem tudom, hercegnő vagy, én nem
1: Zoli,
2: tudom.
1: Kés villa, egyszer a határon a csomagtartóról, de akkor is kés villa.
2: Jó, most én is elmennék, és állnék valahol, nem tudom, határon.
1: Igen.
2: Akkor lehet, hogy nem kezdeném el ott nyomogni, mert egyrészt, nem tudom, mindent is előtte összefogdostam, meg nem tudom. Bár Jézusom, akkor se tudnám elképzelni, hogy elkezdem kisebb villával enni.
1: Én utoljára akkor ettem ilyen legendás, akkor ettem utoljára legendás, hogy ilyen burekot, az mennyire jó volt, amikor szintén partira mentünk, és a haveromnak tudod, olyan tuning autója volt, aminek van az a nagy szárnya.
2: Jaj,
1: vágod?
2: Tudom.
1: És
2: igen.
1: Arra jöttük rá, hogy az jó asztal ilyenkor. De jó
2: igen.
1: Volt. Ráraktuk a jogurtot, burekokat, minden. Ott nem ettük késsel villával. De azért mondom, hogy parti után akkor mindegy. Parti után egy dolog sokkal jobban zavar, ott az zavar, amikor tud álltok, már egyik őtől sem tud rendesen beszélni. Az egyik mondja, hogy az egyik, aki nem vett burekot, az hogy csak egy falatot kérhetek? És akkor mondta, hogy persze kérhet, csak odaadnék a burekot, és a legfinomabb csücskét leharapja.
2: De várj, most tudod, mit ott eszembe?
1: Hát te harapd a csücskét!
2: Várj, mondod, hogy...
1: Az az egyéb.
2: Mondod, hogy a pizzát ugye kézzel eszed.
1: Igen.
2: Akkor burekot miért nem?
1: Hát mit tudom én?
2: Nem minden burek annyira zsíros, tehát hogy érted most...
1: Lehet, hogy csak meg nem találtam meg azt a burekot, amire rámondom, hogy hát azért, mert burekot hol eszek? A péknél, ugye?
2: Hát
1: Vagy de, nem tudom, nem viszem el soha. Nem. És akkor ugye mondják, hogy és akkor tudod, tehát útközben vagyok, most nem fogom megfogni, nem bírom
2: meg. Mi hajtasz, és akkor nem bírom meg az öletbe, és akkor maga megy az autó, mert részed a vágod a kis burekot az öletbe.
1: Mondom, a péknél eszem
2: meg. Hát jó, de mondom, ha.
1: Ha útközben megyek?
2: Most igen.
1: Még te úgy az egyik kedet nem vedetsz a másik ezt a burekot?
2: Sose lehet tudni.
1: Nina, ne állítsd meg a napot.
2: De miért
1: ilyet nem lehet csinálni. Azt mondja nekünk Zoli, másik Zoli. Eddig kétszer ettem késsel villával, hát még mindig nem tudom, hogy lehet ilyet
2: na, ugye,
1: véghez vinni.
2: Pont.
1: Na itt van.
2: Kész.
1: Na legalább vagytok ketten már vajdaságban találtok.
2: Ez már valami.
1: Kétszer eszik a burekot, de szerintem ez hely és idő. Hely és idő, azért mert tényleg attól függ, hogy hol vagy. Kultúrát körülmények között késsel villával, vad körülmények között kézzel. Az a te esetben csak egy picit az a furcsa, hogy te kultúrát körülmények között eszed vadul.
2: Igen.

0: apa kezdődik, apa kezdődik, kezdődik.
1: Szólj anyádnak is. Pannon reggeli. Vajdaság leghallgatottabb reggeli műsora. Magyarul.
2: Magyarul. 91.5.
3: Válogatás a reggeli legjobb pillanataiból.
4: Egyik ismerősöm azt írja, különben most valószínűleg piac körül van, és nem tud átjutni, mert tömeg van, hogy feltétek, és a magyarországiaknak különben méri meg állandóan jönni a piacra. Amúgy ez
5: olcsóbb, rengetegen járnak.
4: Erről érdekes elméletek vannak, hogy miért jönnek ők ide.
5: Hát olcsóbb. Én ezt hallottam. Tehát én ismerősöm, aki rendszeresen, az is, a ruhák is jó minőségűnek tartják. Tehát, hogy így, ez mindig együtt. Ez szerintem, én akárkit kérdeztem, mert én azért kérdeztem pár embert, aki jár ide Magyarországról vásárolni, és mindenki ezt mondta, hogy így jó minőséget adnak kedvező áron.
4: Én hallottam egy logikát ezzel kapcsolatban. Hát, hogy mi kimegyünk, tudod, és nekünk fura az, hogy tudod, alapvetően nem rosszabb időség, de hogy mindig ráírják az ilyen márka neveket. És akkor mi mindig úgy vagyunk fel, hogy minek?
5: Igen.
4: Például volt olyan, hogy volt olyan...
5: De ráírják, hogy mindig a márka neve? Mindig
4: hát
5: az
4: rá, hát most kimegyek a tesómmal venni mellényt. Aha. És szeretem a mellényeket.
5: Igen.
4: Tesóm is akarja azt, hogy venni mellényt. És volt egy olyan, hogy írja rajta nagyba ezt, hogy Karl Lagerfeld. Drága, mint az... És így mondjuk, hú, de jó néz ki a mellényt. Tudom, most...
5: Nincs felirat nélkül.
4: Mit tudom, én azt mondja, hogy 2500-nál. Mondjuk jó, de kéne egy szám nagyobb. Hát azt mondja, van, de azzal van egy baj. Igaz, hogy az csak 2000, de nincs rajta a Karl Lagerfeld. Ha mondjuk azzal fizetünk azért hármat, csak ne legyen rajtad a rohadt Karl Lagerfeld logó. Hát ki hiszi el, hogy itt Karl Lagerfeld.
5: Lesz, hogy ti vagytok a kisebbség, mindenki arra
4: hát
5: megy.
4: Hát igen. És arra jutott, neki az olyan kellemetlen volt, hogy állítólag ugye megveszik a magyarországiak, ez a logika, ugye? Nem tudom, az Under Armour, mit tudom,
5: igen,
4: mit
5: az vannak. Under Armour, ezeket
4: nagyon megveszik, veszik. Elviszik Magyarországra, és akkor tudod így, hogy hívják, és akkor azt senki nem gondolja, hogy az hamis.
5: Hát de, ennyire, de ott is vannak egyébként, ott is vannak piacok, ahol árulnak hát ilyen árul.
4: Igen.
5: Hát de akkor meg tényleg nem ennyire, nem ennyire, nem ennyire nyilvánvalóan, ez. De vagy nem ennyire az emberek arcában. Nem tudom.
4: Az egyik haverom, mert itt nálunk olcsóbban Nike, mint Magyarországon. Hát igen, különben. Hát igen, ez az igazság, hogy itt beleírják. Bele na jó, igen. Hát egy. De hát meg kéne kérdezni a buszsofőröket, akik hozzák őket. Amúgy mit vesznek?
5: Hát biztos ez. Én már hallottam olyat is egyébként, hogy ott van egy Nike, meg ott van egy Adidas, az Adidas. Tehát, hogy szerintem tudod, vannak emberek, akik így eljönnek ide vásárolni, és meg vannak győződve, hogy ez eredeti. Tehát én még olyan, szerintem még ilyen is van.
4: Nézd, kettő dolgot mondok el ezzel kapcsolatban, nem a piac a témák, de ha már így ráléptünk, akkor miért ne? Az egyik az, hogy ez haláli. Lehet venni Louis Vuitton. Hogy kell ez volt?
5: Hát Louis Vuitton. Vuitton.
4: Biztos nem Louis Vuitton, ahogy sokan mondják.
5: Nem Vuitton. Louis Vuitton. Vuitton.
4: Igen, valahogy Vuitton. Seat, amíg a világban az több ezer euró feltételezem.
5: Szóval hát, ha nem is, de biztos, hogy 5-600.
4: Vagy legyen 600, de nálam meg lehet venni 1200 dinárért. Hát, úgy néz ki, mint a Louis Vuitton, szóval abszolút jó, nem ír rajta hülyeséget, ott a logó rajta, de teljesen minőség. Jó.
5: És kicsit ilyen rosszabbul van eldolgozva a logó, de...
4: Elmesélek egy félelmetes dolgot, mert egyszer vettük egy ilyen sportmárkának a felsőjét úgy, hogy a tesómnak volt egy eredeti.
5: Igen.
4: És egymás mellé raktuk, és így, nem tudtam megmondani, melyik az eredeti. Így fogtam az anyagot, néztem. Tudod, hogy milyen? Szóval rá lesz szaladni jó cuccra.
5: Persze, hogy rá lesz
4: szaladni. Akkor meg feltevődik a nagy kérdés, és akkor tényleg befejezzük a piacot, hogy amúgy ez egy jó téma, nem is gondoltam a piac, hogy ott az is felvetődik, hogy ott minden gyártott, vagy esetleg ott vannak olyan, hogy elmangeszolt dolgok. Hogy úgy jaj, a kamionból hát levesznek tízet. Ezt soha nem fogjuk megtudni.
5: Szerintem ezeket ilyen privát varodákban, meg erre-arra gondolom, csinálják mind. Nagyobb mértékben, meg nagyobb mennyiségben, meg mondjuk Törökországban, innen-onnan, és akkor megvan, hogy most akkor jön az az áru, ami nincs ott a logó, meg az, amin ott van a aha. logó. És én egyébként láttam pont egy ilyen összefoglalót erről, hogy valamilyen gyár, itt valami, pont Vajdaságban volt egy ilyen összeállító üzem, meg egy ilyen varoda, na, meg különféle összeállító üzem is van, de varoda a lényeg, és akkor ott látod, hogy a logókat így rakják rá, és igazából ugyanarra a kabátra ráteszi azt is, hogy LSC, meg azt is rárakja, hogy Lotto. Nem tudom, a másikra, és ez ugyanaz a kabát. Tehát, ja. hogy ezeket is simán, én láttam ilyet, tehát, hogy meg aki dolgozott is egy ismerősöm,
4: Ázsiában van valami brutális csavar, Nekem egyik ismerősöm volt, tehát jó, ami nem fogok elmenni, nem tudom, Ázsiában több ezer kilométerre valahol, hogy
5: ilyen gyártóközpontok vannak. De mi azt is, igen, megnézni. Ugye?
4: Azért, mert hogy ott olyan volt, az, ő úgy vett magának azt, hogy egy ilyen szabadidő komplet ruhát, hogy ott az a helyi gyár gyárta nem tudom melyik nagy márkának.
5: Ja, persze, ilyenek
4: is vannak. És akkor amúgy
5: ja,
4: különben igen. logó nélkül abból az anyagból csinálnak, mit tudom én akkor oda a helyieknek is, amit tudod így olcsóbb tízszer.
5: Hát ennyit számít a logó.
4: Szóval, hogy így na
5: ennyit számít, látod, és neked is a Karl Lagerfeld helyett van egy no-name mellényed.
4: Hát azért, mert az egy no-name
5: az emberek
4: mellé.
5: Nem tudják, hogy jobb ember vagy náluk, ha felveszed a Karl Lagerfeldet.
4: Igen, igen, igen, igen, igen. Szóval, hogy ez nem tudom. Ugyanígy én nem értem a... De, na, ezek meg már ízlések és pofonok, de tudod, mikor a... Várjál, mit szokott... Ja igen, például én sose vennék fel olyat, csak fizetnének, akkor tudatok, mondtam, van az a pénz. De hogy ha már költök pénzt, én nem vennék olyan, amit írja nagyban itt a ruhám, hogy Balenciaga itt elől. Hát,
5: ez átlag az új gazdagoknak hát a vérjegy egyébként.
4: Hát az nem igen. jó. Az nem jó. Hát piciben esetleg íratja valahol, vagy a legjobb a nyakán írja hát belőle.
5: Ezt de szereted így... egyébként sokan, meg éppen azt mondja, épp a Magyarországon van ez az ilyen nagyon, vagy a Budapesten ez az ilyen új gazdag réteg, azok a egy bizonyos bevétel fölött, de egy bizonyos bevétel alatt, de még mindig nagyon gazdagnak számítanak, és akkor ők szeretik ezeket. Nekik készül, tehát ők ja. a célcsoport, nekik készülnek ezek az ilyen nagy logós márkák.
4: Te sem vennéd fel ilyet.
5: Balenciaga, ezek. Dehogy vennék fel, még csak azt hiányozza, de hogy ezek az ilyen, akik így a külsőségekről, hogy akkor kristálypezsgőt iszunk meg,
4: belug a kaviárt.
5: Igen, és ez a külsőségeket imádó ilyen új gazdag kretén réteg.
4: Írja, van egy jó megoldás, írja az egy haverom, azt mondja, hát akkor meg is van az új biznisz, buvjákkal ugye bevásárolunk, azt mind átvisszük Szegedre, és ott csinálunk egy drága piacot.
5: Hát egyébként ez már megvalósított.
4: Ezt lehet, hogy különben valaki csinálja. De mindeközben, annyi dolog jut eszembe. De közben mi ez a legendás vásár, amivel évek óta el akarok menni? Mi az, amikor hajnalba kell menni Móra halomra?
5: Főleg nőknek van egyébként, én úgy tudom, ott a nő cipők. Vagy én nem hallottál? Voltam, a feleségem volt már, Szilvia volt már.
4: Na, ott mi zajlik két mondatban?
5: Hát most nézd, annyi, hogy a cipők vannak, rengeteg fajta cipő, és aki kapja, marja. Tehát ott ilyen kiszórják, veszik az emberek, meg hol a párja, megtalálod az egyiket, aha. tetszik, fölpróbálod, van-e a számodban.
4: És
5: van
4: elfogy minden gyorsan.
5: Így van. Tehát wow. szétkapkodják, mint a hiénák közé vesz.
4: Ez néha van hajnalban.
5: Megvan, hogy mikor van. Írjátok meg, hogy mikor van. Hónap végén, vagy a hónap utolsó vasárnapja. Van valami szabályrendszer.
4: Anett is becsatlakozott, hogy Móra Halmi. Hogy a Móra Halmi az brutál.
5: Igen,
4: hát brutál.
5: Igen.
4: Most éppen na látom, hogy ír valamit. Úgyhogy... Szóval, na hát érdekes világ ez azért.
5: Hát hogyne. Ha, persze hogyne. Most, ha valakinek ez érdekes, meg valaki ezt élvezi, nagyon korán kell indulni, ezt tudom, hogy paraszt hajnalban ott kell lenni, és megírja azt, hogy a Rómában van minden vasárnap olyan vár. Hát azt el tudom képzelni, olyan vásár, hogy elájulsz. Hát gondolom, igen.
4: Igen.
5: Sok mindent így meg.
4: De haverom mesélő most volt különben City Olaszországban, és elkerült egy ilyen nagyon hardcore vásárba, vagy a piacra. Inkább egy piac, nem vár, piac volt, ahol ugye a komplet családjával ment, és azt mondja, hogy ilyen az emberek így hangosan énekeltek, miközben így főztek ott, meg tömeg voltak, nem volt neki mindegy.
5: Hát nem.
4: Egy kultúrsok volt, hogy
5: nézték.
4: Megvan-e mind a két gyerek, vagy három, vagy nem tudom hány gyerekkel. Az asszony megvan még, vagy már valahol behúzták. Vagy így húzzák be, tudod, az étterembe őket, minden közben az úgy, gyere be, nem tudom, pronto, közben van süti a tejét, az olajban, nem tudom. Őrület, hogy mik vannak. És azt mondja Anett, hogy és ott márkás cuccokat állónak, bőrkabiból több ezer van, nagyon-nagyon brutál, azt mondja.
5: Na.
4: Zsolt ír nekünk.
5: Zeci Under Armour-t szeret viselni az edzőteremben, mert akkor erősebb mindenkinél.
4: Rohadék!
5: Akkor páncél alatt vagy.
4: Őt ismerem különben természetesen.
5: Hát gondolom.
4: Van egy közös csoport arról szól, hogy egymást szivatjuk egész nap különben, ugye. Úgyhogy Kösz Zsolt kihozta a nagyvilágba is a dolgokat. Különben nincs egy ilyen márkás cuccom sincs.
5: Nekem egy sapkám van ilyen.
4: Én annyira ronda ruhá, én annyira a legszakadtabb rossz ruháimba mentem edzeni sokáig, hogy így a...
5: Tínszuláte sapkába meg ilyen.
4: Hogy így a barátom én rám
5: szólt. Atlanta Hawks kabátban.
4: Aki az edzőterem, hogy... Eci, mondta neked valamit? Mondja. Nem jöhetsz ilyen ruhába, ez botrány, ez a legkimosottabb, de maga az egy picit normálisan
5: botrány. Nem a Bécsi Opera bálba
4: mész, nem? Hát mondom, mit divatozni jön a fele, mondom, azért... És akkor jó, áj, de elmentem, volt akción a Lidibe, ilyen nadrágot, nem tudom, 600 nári.
5: De abból vettem egy pár. Hát nem, milyen a Under Armour, Under Armour-ba kell.
4: De igen, ez nem érdekel. Igen, sok minden érdekel.
5: 300 euróért egy komplettet, meg minden zoknival, gatyával, és akkor abba mész.
4: Nem, az engem nem érdekelt. De Bay Alex most, hogy látta vele egy beszélgetést, és mondta, kérdezték, hogy Bay Alex, te hogy vagy a ruhákkal? Kérdezik, milyen beszélgetések ezek. Bay Alex, hogy állsz te a ruhákkal? A ruhát csak azért veszem, hogy kint ért a styling olyan, aki otthon mindig el vagyok egy gatyában, meg egy pólóban. Mondták, jó. Amúgy különben mondták, hogy te is olyan vagy, mint a, mert hogy a Justin Bieber az a Calvin Klein katyákban van, és hogy egyszer felhúzza, eldobja, és mondja, hogy ezt el ne higgyétek, ez hülyeség. Amúgy rajtam is pont ez van, de hát ez egy ilyen a Calvin az csóró gatyája.
5: És ez a Bay Alex is honnan indult, és mi lett belőle? Atya úristen, nekem ezt a fejlődést, ezt, vagy visszafejlődést. Ezt
4: azt mondja, Anett, várja, megnyitom, valamit ír. Látom, hogy ír, csak már becsuktam. Hol van? Itt van. Ceci, vegyél futózoknit, csak 10 000 dinára fémszálas.
5: Mi az fémszálas? Van ilyen? Ezt bepittyeksz a
4: repülőtére? Várjál, írt valami csomó mindent, Anett, várjál, ezt nem láttam. Az az arckrém, amit itt 3000-ért vettem, ott 1 euró volt, és eredeti.
5: Lehet, hogy lopott. Hát lehet, hogy lopott. Hát lehet, hogy a
4: lehet, hogy lopott,
5: Camorra igen. Klán szerezte volna, a nápolyi barátoktól.
4: Igen. Zeci, vegyél futózott, csak 10 000 dinára a fémszára. Ez azt sem, hogy ez mire jó.
5: Meg hát én nem hoztál neki a római piacról, lehet, hogy ott lett volna.
4: Ha lett volna, jó, igen. Én nem vágom meg, hát én nem tudok futni, tudjátok, hát ez mindig elmondom, de hát ez az egész világ fut, én nem.

0: Reklám.
1: Minőségi és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
4: Bomax.
5: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.

0: Hű de hideg ez a beton, főveszem a nagyka beton.
1: Panna reggeli.
2: Nyáron sem maradhatok reggeli nélkül. Jönnek a legjobb pillanatok.
3: Aj, de jó képet küldött az Anita. Küldött neki kedves hallgató, Anita.
4: Várjál, nézzem.
3: Nézd meg. Látod? Ez a mi ez a Spotify összesítés?
4: Kedvenc podcastjaid. Jé, rögtön a...
3: Másodikak vagyunk.
4: Másodikak.
3: Panna reggeli.
4: Hát kimondhatjuk igazából, Balázsékat hallgatja legtöbbet, hát rögtön utána. Panna reggeli. Előbb vagyunk, mint a Friderikus.
3: A Friderikus. Hoppá! De nála, hát várja, ez az ő kedvenc.
4: Hát, tudom.
3: Adjuk úgy elő, hogy a világon, ugye? Igen, az lenne a legjobb. Igen, igen. Ez az Ajtán. Nagyon aranyos vagy, amit a köszönjük szépen.
4: Igen, cuki.
3: Hallgass bennünket egészséggel és szeretettel
4: tovább. Bírom azt, hogy érződik különben. Nem, de
3: itt van az asztrológia elvitelre is, ahogy látom. Azt nem ismerem, azt a Bűntények podcast, azt ismerem.
4: Igen. Eladástál különben nagyon fontos, Zoli, ezt elmondom neked.
3: Na, hát ez,
4: hogy nem kell ilyen részletekbe belemenni, különben, hogy Anitánál van ez különben.
3: Jó, hogy nem
4: csak
3: kell be. De most
4: Anita
3: nem akarok
4: eladni semmit. Egy listát. Balázsék az első, Panna reggeli a másik. Friderikuszt megelőztük. Most ezt mesélnék holnap. Nem, te elmondod. Nem, ez csak Anita saját telefonján valahogy.
3: Jó, ezt mi nem így meséljük.
4: Hát így nem adnál, nem adnál sok minden.
3: Ezt mi úgy fogjuk elmesélni, hogy ez bizony világszinten, ez a statisztika.
4: Én már posztoltam is az oldalunk. Viccelek. Hülyéskedik, nem arról.
3: Át kéne írni, hogy kedvenc podcastjaink, vagy valami ilyesmi. Kedvenc podcastek, vagy valami ilyesmi.
4: Ehhez már írhatnánk is hét is. Ki jött 2025 statisztikája? Mit hallgattak legtöbben? A magyarok, tudod például.
3: Igen, igen. És akkor aztán így jönnének a kommentek, hogy ez kamu, meg így mondtak, hogy nem kamu. Ez nem kamu.
4: Anita küldte, nem kamu. Kézzed be. Amúgy nekem nagyon érdekes, hogy Friderikusznál érzem azt, hogy ő így abszolút átengedte azt, hogy valaki csinálja meg a modern közeget.
3: Hát ő mindent, tehát abban milliókat tett abba a podcastben.
4: Csinálja meg a modern közeget valaki, egy picit tegye irányba, de alapvetően old school módon vezeti az interjúkat.
3: Ő igen, hát ő nem tud megy. Más lennie, persze, nem tud.
4: De viszont a közeget egyértelműen átadta.
3: Szerintem az az ő lakása egyébként.
4: Voltál nála?
3: Nem voltam nála, de szerintem az az ő lakása. Tehát most érted, kinek van még egy olyan, nem tudom, a Dunára nyíló panorám, mert szerintem ez simán
4: ja,
3: az övé.
4: Az, hát
3: szerintem
4: az nem kamu.
3: Szerintem az
4: a háttér, az nem kamu?
3: Nem, szerintem az ő szobája, vagy valami munkaszoba.
4: Az egyik ilyen irodája van? 50 négyzetméteres iroda?
3: Neki. Hát 90-es években csak neki volt nem tudom hány Porsche-ja, meg ilyesmi. Persze, hát a Friderikus Show, amikor ment, hát akkor ő volt az egyik leggazdagabb, meg legbefolyásosabb média személyiség Magyarországon.
4: Ennyire turva, Fridi?
3: Nagyon.
4: Ez ilyen súlyos milliómos? Vagy milliárdos?
3: Szerintem, hát most én nem tudom, nyilván vannak valami cége is, egyébként nem, nagyon keveset tudunk a Fridiről, de ő erről így tesz is, hogy ne tudj róla. Tehát, hogy ő nem ez a vagyonnal hivalkodó típus. A 90-es években sem volt az, amíg mondjuk a
4: Bácsa?
3: Zámbó meg a többiek, azok nyomatták ugye a Mercit, meg a, ott nagyon, a látszatra nagyon kellett adni. Addig azért, ő nem.
4: Azért, mert most itt eszébe, tényleg, hát volt egy ilyen, ahogy mifelé mondják, szcena, na, amikor mi volt Csillag születik, abba volt ő benne, azt hiszem, és akkor ilyen valami a döntősök, és akkor az egyik, és akkor nem tudom, a győztes ez meg el, és akkor a főnyeremény, nem tudom, milyen autó, meg nem tudom, és akkor Fridi nézi, tudom, hogy én meg a másiknak veszek egy ugyanolyan autót, két, itt, és akkor így, tudom, hogy néztük, és hogy dobálódik az autókkal, jó, ez így.
3: Igen.
4: Ugye?
3: Hát jó.
4: Láttad
3: jó.
4: Te ezt akkor? Nem láttam. Látom rajta, hogy ezt nem nézted a Csillag születéket, mert akkor is valami, nem tudom, tudományos műsort nézték.
3: Nem néztem a
4: pingvinek szokásairól.
3: Dehogy nézem
4: 2024.
3: Kevés olyan dolog van, ami annyira utat, mint a természetfilmek egyébként. Gyönyörűek, fantasztikusak. Hát én nem, de engem untat. Ez van. Állítsanak falhoz. Engem ne.
4: Történelmi filmeket
3: vannak,
4: nézel.
3: Azt igen.
4: Más
3: történelmi dokumentumfilmek, azokat igen. Bár ott is most már eléggé válogatós vagyok, mert annyira béna dokumentumfilmek is vannak, most már ezek az eljátszott, meg ilyen reality-be átmenő, meg elszínészkedett történelmi. És akkor mindig látom, a Netflixen most megjelent egy pár éve, volt egy 2-3 éve,
4: na,
3: hogy ez a szamurájok kora, vagy valami ilyesmi. És mondom, mondom, ez nekem. És elkezdtem nézni, és akkor el vannak játszani, ilyen riszoló színészek, és amikor Nakamura levágta Cugi fejét, és akkor ahelyett, hogy elmesélni szépen, vagy mutatnának
4: hát
3: valami szépen kaligráfiát, vagy valami ilyen rajzokat, így ehelyett az van, hogy így valami beöltözött arcok, így harcolnak, hát ugyan már, most én nem filmet akarok nézni, nem dokumentumot. Szóval,
4: nekem nagyon érdekes, hogy amikor viszont én nekem ezt tűnt fel, ami engem így zavar legalább ennyire, hogy amikor spanyol például, vagy valami európai produkciót nézek, ami eredeti nyelven ugye az adott hely ország nyelve,
3: igen.
4: És akkor azokat helyben megcsinálják a szinkront. Angolra.
3: Aha, igen, én elég fura. Értem, elég akkor fura. Ez a...
4: Really? I want to do that.
3: Igen.
4: And I'm going to do that.
3: Igen, ez megy.
4: Mert ez
3: megy,
4: igen. Jó.
3: Igen, ez így megy.
4: Ezt hát
3: az, mert van rá kereslet. Tehát kell, az angol nyelvterületen hát sokan szeretnék angolra. Hát igen, kényszerből. Hát azt hiszem, hogy ennek a börtönös, vagy mi, hogy hívják ezt a végtelenül, a nagy pénzrablást, annak is van ilyen rámondott angol.
4: Az volt az első, amit néztem, hogy
3: igen.
4: Kérdezz az egyik hallgató.
3: Na mond.
4: Kérdezz meg a brasnyót, hogy igen. A kincs, ami nincsen, sokszor nézte?
3: Elég sokszor, igen. Igen.
4: Miért? Ennek van valami sztoria?
3: Szerintem az volt a...
4: Miért kérdezik?
3: Hát attól függ, hogy ki a hallgató, nem tudom. A kincs, ami nincs, talán az a Bud Spencer, Terence Hill film, amit életemben legtöbbször láttam.
4: Ja, komolyan?
3: Igen.
4: De ez most ez a legtöbbször, ez mi? Ez az 20?
3: Fogalmam sincs, szerintem. Én akkor gyerek voltam, akkor apukám felvette videókazettára, és akkor volt, hogy naponta megnéztem.
4: Ja, napu?
3: Szóval most...
4: Tényleg?
3: Tudod, mi volt még a másik, amit naponta megnéztem, mit? Kb. 10 napon keresztül? A Jean-Claude Van Damme Tökéletes katona című. Ne kérdezzek, hogy miért? Azt a filmet, én volt egy nyár, amikor 10 napon keresztül mindig, de hogy nem a Dolph Lundgren-nél, amikor ott harcolnak.
4: Biztos tudom, most látnám, csak is kapásban nincs meg.
3: Tökéletes
4: nekem az,
3: katona.
4: Nekem az a Jean-Claude Van Damme, nekem az a film van meg, amikor ikreket játszanak, mert olyan valami rövid nadrágban.
3: Double team, vagy valami.
4: Olyan rövid nadrágban, sejem rövid nadrágban van, nem is tudtam figyelni a filmet, csak hogy mennyire rossz az a sejem.
3: Legtöbb filmje rossz, csak tehát a gyerekkorodban szeretetszik, mert olyan jó, tökös a Van Damme, érted, mindenkit kiüt meg, de ennyi. Tehát egyébként ezek a filmek...
4: Most nem tudom, milyen taktika, mert mondta, ezt úgy kérdezd meg, hogy nehogy elmondd, hogy mi a nevem, de most, hogy megkérdezte, most elmondtam, ez a Vinky kérdezte.
3: Ja, Vinky kérdezte.
4: De miért? Tehát ezt együtt néztétek?
3: Hát lehet, hogy néztük együtt is, Biztos néztük.
4: De veletek a Vinkyvel valami rokoni kapcsolatban.
3: Igen, unokatestvére.
4: Ja, unokatestvére neked a Vink.
3: Hát néztük, a Kincs, ami nincset is néztük, a Dübe jövünket is.
4: Azt én is néztem sokszor.
3: Hát nem tudom, ezeket mind, amiket így adott a tévé, a Kincs, ami nincset, azt néztük.
4: Robot Zsaru biztos, azt is néztétek.
3: Hát néztük, mert közel, a hozzájuk közel volt a Delfin videóklub, most a hallgat minket, és oda jártuk, és vettük ki a...
4: Igen. Azt a kutya minden, azt a kis milliószor néztük.
3: Hát néztük.
4: Nem tudom, mire mondja, biztos a Robocopra.
3: Hát persze, mert nálam mindig ment.
4: Igen,
3: persze.
4: És akkor nekem jött a brasnyú egy időben, tehát már néha mondtam, hogy állj már, nem mondja, hogy mondja nekem, Zvekáter által a Robocop azt a részt, amikor nem tudom, a fő ellenségre rámegy a sav, nézd, és így mutatta, hogy valami emberi szemben a sav. Te hülye vagy, mondtad.
3: Az a film, amit ma már nem lehetne megcsinálni. Tehát az annyira súlyos volt. Ott voltak ilyenek, hogy az nem a fő jelenség volt, hanem az Emil nevű karakter. Volt az Emil.
4: Leömlött a sav.
3: Emlik a sav, és így folyik le az arca.
4: De még nem halt meg, de még úgy folyik. Katasztrófa.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádió 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.

0: Hogy milyen a pannó reggeli?
1: Ez kizárt dolog, mert nem tudom.
0: Burek? Rántotta? Paprikás csirke? Pálinka? Megüljük a gyomrod. Móka és kacagás 4 órában a 91.5-ön. Ágyba visszük a reggelit.
2: A reggeli legjobb pillanataiból.
3: Na 40 felettiek, figyelem, ugyanis vannak tesztek, amik által rájövünk arra, hogy mennyire vagyunk jó állapotban fizikailag. Ezek ilyen egyszerű tesztek, amivel le tudjuk magunkat tesztelni. Hát például az egyik dolog...
4: Szoktad magad tesztelni ezek a tesztek segítségével?
3: A tesztekkel, igen.
4: Na, szesztek.
3: Állapotban fizikailag. Ezek ilyen egyszerű tesztek, amivel le tudjuk magunkat tesztelni. Hát például az egyik dolog...
4: Szoktad magad tesztelni ezek a tesztek segítségével?
3: A tesztekkel, igen.
4: Na, szesztek, boomerek. Érje nekünk.
3: Dobárdán, Robi.
4: Robi, aki

0: úgy de hívják.
1: Mit, mit tesztelünk? Mit? A fizikai magunkat. Erőlétünket?
0: Igen.
1: Értem.
0: Szóval, Cooper-teszt, vagy Cooper-teszt, kinek hogy tetszik. 12 perces futás, a kérdés az az, hogy meddig jutunk.
1: Hát erről beszéltek itt a lányok, mindjárt mondom, hétfőn ugye Bognár Nóri járt nálunk, aki Magyarországon él már jó néhány éve, és akkor Arettel beszélgettek itt a szünetben erről, hogy azt hiszem Arett mesélte, hogy mennyire gyűlöltem, mikor Magyarországon járt suliba, hogy ott is volt mindig ez a Cooper futás.
0: Ja, ez az.
1: És kérdeztem, mi ez a Cooper futás, akkor nem tudták pontosan meghatározni, de Nóri is tudott erről igazából, hogy, hogy igen, meghatározott idő alatt, amennyi a csövön kifér. Hát most figyelj, ha nálunk, ha nem is adtak neki ilyen nevet,
0: volt
1: de igazából nálunk a futás, ez mindig erről szól tornaórán is, érted? Na, akkor gyerünk a két iskola körül, és akkor kétszer, és nem ad tanácsot, nem ad a instrukciót arra vonatkozóan, hogy oszd be az energiát, gyere, végbírt futni, de hánya végig, érted? Stadionnál mindig ugyanez ott. Hánytak az emberek, viccen kívül egyébként. Komolyan? Mindig volt egy-két ember, aki hát egy gyenge, értem, most 400, mindenfajta bemelegítés vagy rávezetés nélkül azt mondani, hogy most fussad, és akkor persze gyerekekben ott van a versenyszellem, egyszerre kellett futni, érted, és akkor próbálsz teljesíteni, és akkor kihajtasz magadból egy olyan szintet, ami még nem kéne, hogy
0: hogy kell mondani, Cooper?
1: Hát gondolom, Cooper, hogy írja?
0: Cooper.
1: Az Cooper, igen.
0: Na szóval, a lényeg a következő, itt be kell melegíteni, és akkor be vagy melegítve, akkor sík terepen kell futni 12 percet. És akkor kiderül, hogy meddig jutsz el. Na most a férfiak esetében az átlagos az 1700-tól 2100 méterig, és kiváló a 2500 méter felett vagy. A nők esetében 1500-1900 méter az az átlagos, és 2300 méter fölött az pedig a nagyon jó. Hát jó, azért 12 perc alatt lenyomni, itt tudom én, 2,5 kilométert. Én nem tudom, nem szoktam futni, az reális.
1: Az reális, az a 6 perces átlag, az tartható per kilométer.
0: Az tartható, az laza?
1: Az a, úgyis akkor 2 kilométer, ugye? Igen. Várj, igen, úgy jön ki. 2 kilométer, 12 perc alatt, az 6 perc per kilométer, igaz?
0: Hát most durván.
1: Jó.
0: Az nem
1: az reális, hát nézd, az akkor érhető el, amikor te már futsz egy ideje, én ezt elértem, sőt, lementem 6 alá, és onnantól kezdve, hogy lemész 6 alá, onnantól kezdve jön a megbecsülés a másik futók részére, amikor 5-össel kezdődik a perc, a per kilométer értéket, tehát én is, ugye ez a stravázás ment mindig, 6 perc alatt max like, hogy mit tudom én, lementem 5.58-ra, ennyi, sikerült 5 kilométeren átlagban, és akkor nyert itt a kúkaimon, hogy bravo, itt van két tovább. Na most éreztem, hogy az volt a tűzkerestség, azon kellett átesni. De ez nehéz elérni igazából, azért ehhez kellett X mennyiségű futás, alapvetően 6 és 7 között, vagy nagyon sokáig.
0: Szóval akkor
1: de ugye ez reális. Hát most, hogyha el kéne futnom, akkor szerintem egy ilyen 7 és 8 közötti átlagot, ha tudnék teljesíteni egyáltalán, akkor az jó lenne.
0: Dobárdán azt mondja, hogy ő neki fél perc múlva jön a szürcskó, úgyhogy ennyi, de hát hogy ez rögtön bukta. Van ez a falhoz...
1: Érzed ezt, hogy...
0: Igen, valami szúr. Falhoz ülés, ezt vágod? Falhoz ülés.
1: Nem.
0: Ez az, amikor tudod, hogy az van, hogy...
1: Szék nélkülinek támaszkodsz.
0: Szék nélkül neki támaszkodsz a falnak, és ugye lemész olyan pozícióban, mint hogyha ülnél.
1: Lehet, hogy Magyarországon vannak ilyen Cooper futások, de nekik nincs medicinlabdájuk.
0: Nincs.
1: Nincs medicinlabda, amit el kell dobni. Másiknak el kell kapni, hasba talál, megszakadsz, sírvet kapsz közben, belső vérzésed lesz, mert nagy erővel landolt a testedbe. Jó, igen, az. Igen, csapódott be.
0: Zoli azt mondja, hogy én már itt buktam, nem bírok futni, öreg vagyok, mint az országút.
1: Szatyi, nézd meg, hogy milyen jókat ír. 57 évesen 7 perc kilométer az átlagom, és ezt tartom. Bravo, le a kalappal egyébként, brutál, jó
0: na vagy? Látod. Szóval, következő van, na nézzük tovább, izomerő, falhoz ülés. Ugye itt az a történés, hogy meddig bírod ki ezt a pozíciót.
1: Mi feszülít, ezt próbáltad?
0: Hát nem, de itt van, menj oda a falhoz, próbáld. Hát akkor kelj fel és menj oda.
1: Várj, mindjárt megnézzük.
0: Szerintem hátsó comb valószínű, hogy nyomja, fenékizom talán, nem tudom.
1: Nem tudom, hogy
0: majd, hát jó, most nem fognak hallani a hallgatók, de próbáld meg megcsinálni, Zoli elég szabályosan csinálja, picit lejjebb kell, hogy menj, de alapvetően jó. És akkor mondd meg, mit érzel, mi feszül?
2: Hát ezek a tartóizmok.
0: A tartóizmok, derék hát. Alsó comb, fenék, ilyenek mennek. Minden feszül? Felső comb is? Jó, van, gyere vissza a mikrofon, hát jó, kezek nem, hát nincs használva.
1: Ez jó.
0: Na figyeljetek, azt mondja,
1: ez jó.
0: Ezt úgy kell kibírni, hogy ha 45 másodpercnél feladod, akkor gyenge.
1: Ezek lennék mi.
0: Igen. Ha 50-60 másodpercig bírod, akkor az átlagos, és hogyha 90 másodperc felett, akkor az kiváló.
1: Sokszor alábecsülik az emberek az ilyen kitartó gyakorlatokat, ahol ki kell

0: tartani valamilyen pozíciót, plank, így van. És ott is általában onnan indul, szerintem, lehet, hogy az edző, azok, akik mondjuk edzéseket vezetnek, azok is egyetértenek ezzel, aki a nulláról indul, ott konkrétan ilyen 10-15 másodpercig kell tartanod magad, amilyen azt gondolod, hogy ilyen semmi. De nem. Tehát, hogy nagyon durva az, hogy amikor még, amikor eléred az erődnek a határát egy plank gyakorlatnál, akkor egy bizonyos szint után elkezd így minden vibrálni. Te is vibrálsz, nem tudod már kordába tartani, csak ott így ezek a tartóizmok, ugye ez a törzsi részt terheled főleg, ott is a láb is azért működik. Tönkre mész. A végén már konkrét fájdalmaid vannak egyébként, hogyha túlősz nagyon a célon, szóval szerintem nagyon érdemes egyébként így fokozatosan felépíteni, és hát ez is végül is egyfajta ilyen plank, tehát ilyen kitartó gyakorlat. Én így hívom, nyilván nem helyes egyébként, ahogy megfogalmaztam.
1: Na jó, oké. Okay.
0: Szóval alapvetően ez, hogy 45 másodperc, oké, gyenge, de azért addig is tartani magad nem egyszerű.
1: Nem egyszerű. Hajlékonyság teszt, előre hajlás ülve. Na, ezt én még fénykoromban sem tudtam csinálni.
0: Hát.
1: Ez a hajlékonyság, ezt felejtsük el.
0: Nekem se annyira erőségem.
1: Ez, hogy ülsz és megfogod a talpad, már felejtsd el. Tehát ez az, tudjátok, ez mi? Leülsz a földre, nyújtott a láb előre. Én eleve nem tudok 90 fokba följönni. Tehát én annyira nem vagyok hajlékony, vagyok, mint egy deszka, érted? De az, hogy érted, annyira előre hajlok, hogy megfogjam a talpad, felejtsd el.
0: Recsensz.
1: Nem, én 10 fokot mozgok előre, meg hátra,
0: hát
1: ennyi.
0: Én is max annyit tudnék, hogy tudom, hogy előre-hátra hajolva, vagy próbáld elérni, akkor lehet, hogy megérinteném a lábujjaimat egy ilyen sikeresebb előre hajlás során.
1: És akkor el is törd a
0: hátad. De az, hogy te rendesen így megfogd a talpad, de hát jógázzatok, az csodákra képes.
1: Az különben igen.
0: Nyújtja az izületeket, lazítja ezeket a dolgokat. Na most írják, hogy
1: ez nagyon egyszerű, a besorolás férfiaknál és a nőknél is meg tudod érinteni a lábujjaidat, vagy túl is tudsz nyúlni rajtuk, az jó. És ha nem tudod megérinteni a lábaidat, akkor pedig nem jó. Ennyi
0: neked
1: igazából.
0: Hosszú a kezed. Mondjuk a hátrány az, hogy a lábad is hosszú. És akkor ilyentől kezdve nem mész semmire.
1: Hátrány az is, ráadásul nem nagyon hajlik a hátam. Hát ugye erre már rájöttünk többször. Úgyhogy ez mondjuk baj. Na, jönnek a lazába. Dobáld a Robi, hogy állsz ezekkel? Te meg tudod érinteni a lábad? Szerintem nincs az Isten. Nem lehet. Egyensúly teszt. Egy lábon állás. Na, ez relatív egyszerű. Akinek egyszerű, ugye? Hát ez most most egy olyan dolog, hogy igazából mezítláb kell állni egy lábon. A másik lábadat néhány centiméterrel a föld fölött tartod. Szemed legyen nyitva, ez fontos. Zárt szemmel rendkívül nehéz. Ezt mutka próbáltam. Ez rendkívül nehéz.
0: Jaj, koordinációs problémák.
1: Kezdek a csípőn. Uh-huh. És próbálj meg minél tovább ebben a pozícióban egyensúlyozni. Anélkül, hogy a felemelt lábad a padlót érinteni. Itt is egyszerű a besorolás, férfiaknál, nők ugyanaz. Tehát, hogyha kevesebb, mint 20 másodpercig tudsz egy lábon állni, az gyenge. Akkor ugorj le a hídról, viccelek. Átlagos a 25-30 másodperc, kiváló 40 másodperc fölött. Hát én eskü mindjárt föl. Nem, jó van, nem állok.
0: Kipróbálod?
1: 40 másodperc.
0: Állj föl, na. Mérem az időt, jó?
1: Addig leveszem.
0: Készülj el.
1: 40 másodperc, várjál.
0: Akció pozícióban, várjál, be kell találnom a stopper urát, itt van.
1: Most fölhúzom a mikrofont.
0: Bárján. Hát ameddig bírod, most én ilyen nulláról fogom indítani. Mehet? 3, 2, 1. Menj. Hát alig emelted föl.
1: Hát de így kell?
0: Jó, oké. Okay.
1: El kell emelni.
0: 5 másod. Hozzá kell tenni egyébként, hogy az ilyen tartó gyakorlatoknál rettenetesen lassan múlik az idő is igazából. Amúgy nem annyira. 15 másodpercé vagy mindjárt.
1: A jobb lábam olyan szinten mozog a talpam jobbra-balra, mint még soha. Mármint azok a kis izmocskák.
0: Igen. Vibráció lép fel az ember. De jó vagy egyébként. Hát nézd. A gyengénél már tovább jutottál.
1: Igen.
0: Most az átlagost is megérintetted.
1: Ez minél tovább megy annak
0: különjük. És felmenti az átlagos fölé, mindjárt eléröd a kiváló szintet. 35 másodpercnél ez tartunk.
1: Kiváló lesz. Hát.
0: Nézd meg, nem hogy kiváló gyerekek, hát elérted a kiválót. Hú! Bro! És még tordázik! Tordázik! Most mindjárt csinál egy szaltót, egy cigánykerék, zeci, és aztán úgy, hogy ilyen spárgába érkez le a földre. És akkor hívom a mentőket, jó? Csak addig keresem.
1: Ilyen komoly hererepedést érték át, azt hiszem.
0: Csúnya, ilyen szakadás hangokat lehetne hallani.
1: Hererepedés.
0: Hagyd már abba.
1: És nem is lihegek, ez jó. Na, hát megéri.
0: Nagyon érdekesek megéri. Ezek a gyakorlatok, hogy így tudod így tartani valamit egy bizonyos ideig. Azért ez milyen érdekes, hogy így.
1: Micsodát?
0: Hát ilyen, azért, mert most ez ilyen friss élmény, mert nemrég beszélgettünk valamikor itt a műsorban arról, hogy milyen érdekes lehet úgy figyelni a testnek a működését jobban. Ugye az a kapcsolatban merült ez fel, hogy nem telefonozzunk, hanem hogy befelé figyelsz, és akkor jöttek ilyen megfejtések erre vonatkozóan, hogy hát a saját működésedet figyeled, elemzed, tapintás, érintés, szaglás, mit tudom, egy kicsit jobban belemélyedsz ezekben. Ez egy kicsit ilyen filozófia is igazából.
1: Tapint, de mi magadat? Mit?
0: Hát de nem magadat, hát mit tudom én, kiélvezed a dolgokat magad körül olyan szempontból, hogy mit tudom én, érzed a talajt a lábad alatt, amikor sétálsz, akkor ilyen, figyeld, szívod be a levegőt,
1: és
0: akkor...
1: Nekem miatt
0: picit így, neked nem, akkor máshol csináltuk ezt a témát, de mindegy, hogy végül is ez is ilyen, hogy akkor ilyenkor befelé fordulunk, amikor ilyenkor csak magadra koncentrálsz, meg arra,
1: te
0: hogy kitarts.
1: Te jó, kezdesz ilyen irányba menni, Zoli, ugye?
0: És milyen érdekes az, hogy most ne is ugye végment ezen a fázison, hogy akkor vibrált a tartólábad, és aztán meg úgy kitisztult, és igen, ezeket mind közben elemzett, hogy milyen tök jó dolgok ezek igazából.
1: Te szoktál ilyet, hogy fűbe mész mezítláb, és akkor érzed a földanyát? Ilyeneket csinálsz?
0: Ezt mondjuk kipróbálnám egyébként.
1: Hát abszolút, csak akkor mész vele beszélgetni, mondod, szia Gája. Na, mi a helyzet?
0: Sokszor nem veszük ezeket észre.
1: Nem veszük szóval
0: az, kerti munkánál meg tud velem történni az, hogy
1: na?
0: Sokszor ilyen idegesen megyek neki, hogy ha essünk túl rajta, aztán meg így elkezdem belátni, főleg, hogyha jó idő is van, hogy hova sietek be, a telefonhoz sietek vissza, és elkezdem így élvezni, és onnantól kezdve el tudod kezdeni érezni, érzékelni sokkal jobban ezt az egész folyamatot minden aspektusában.
1: Beszélsz a közben.
0: Fogod a földet, ahogy potyog ki az új ujjait közül, szóródik ki, földes a kezed, tisztaság, visszatértél a gyökerekhez, minden értelemben. Ültetsz egy növényt, egy élet.
1: Nézek Viktorra, hogy mutatom neki, hogy mi bajom van a sátor, hogy teljesen elmentek otthonra. Mit csinálsz estén?
0: Azért, mert te még nem vagy képes arra, hogy ezeket el tud kezelni, felfedezni.
1: Elkezdtél gombázni, vagy mi van? Normális.
0: Ezek tök jó dolgok.
1: Hát jó, vagy jó
0: és
1: dolgok.
0: És mindent csak... másképp érzékelsz, és tök jó. Igazából. Anélkül, hogy gombáznál.
1: Te vettél már telket az erdő mélyén?
0: nem, volt még pénzemre. Van eladó telek az erdőben egyébként nálunk? Biztos. Itt tartunk. És ja, ott vannak házak, van egy ház, én tudok egy házsorról, az már ilyen kelebbi a magassága, de bőven bent az erdőbe, tehát ilyen amerre nézel,
1: hát
0: csak fák,
1: vagyok.
0: A város zajából semmit nem tapasztalsz, és akkor ott van egy ilyen kis utca, de ilyen földes út, és ott végig vannak így házak, és azok olyan méretű házak, tényleg, amiben nekem gyanús, hogy úgy laknak is emberek.
1: Amúgy különben most itt eszem, most nyilván ezt nem fogjuk kibeszélni rádióban, de hát nektek van egy ilyen kis erdőterület, tehát oda kifogsz, az a tiétek.
0: Lehet,
1: hogy kéne menned oda? Csak így fognák két, mennék ugye arra autóba, és látom, hogy Zoli ölel egy fát, és lassan mozog. A fa.
0: Hát ne túlozd, de hát és mindegy, te nem szoktál megfogni egy fát néha. Az erdőben se.
1: És mi? Egy fát? Csak úgy?
0: Menj a felébe. Te zengtél ilyen húdákat, de te is tudod,
1: miről?
0: Hogy ez jó.
1: Gondolj csak. Persze, gondolj csak. Nem
0: meg... Miért nem szabad ilyenekről beszélni?
1: De, csak én nem engedhetem meg azt, hogy egyezzek veled.
0: Ja, hogy így oké, okay, de... Hát de most próbált rávezetni.
1: Hát most
0: gondolj bele, hányszor beszéltünk arról, miről? Hogy teljes játszótér elem részeket újítottatok fel.
1: Igen.
0: A barátoddal. És arról meséltél neki, lehet, hogy a műsorban, hogy milyen élmény volt a fával dolgozni.
1: Ez is
0: ez olyan, hát fogod,
1: hát
0: érinted,
1: igen,
0: nem kell nagy filozófia hozzá, nem kell, hogy megtérj, Isten felé fordulj ezért, hanem egyszerűen csak érzed, hogy de jó ezzel dolgozni, és ez már egy tök jó megállapítás, érted?
1: Én ott vesztem el egy picikét, de én megértem, hogy te ilyen spirituális ember vagy. Én nekem az, hogy dolgozok a fával, hogy a kerti munka az megnyugtat, az oké, persze, az egyértelmű. De az, hogy kimegyek mondjuk sétálni az erdőbe, és amikor meglátok egy fát, és tudom, hogy szia fa. Oda megyek hozzá, hát ráteszem a kezem, és így...
0: És egy...
1: És egy csinálod. Majd mit tudom, megpuszilom a fát. Ilyet nem csinálok.
0: Én sem. Ja, hát, hogy kint vagy a természetben, én azért mindig fölveszek egy ilyen gajja, vagy tudod, hogy valami ez,
1: jó, hát az
0: tudod,
1: igen. Hát
0: oda mész, akkor megfogsz egy mit, hogy neki támaszkodsz, így megérinted a kérgét, hogy érdekes. Elkezded így figyelni ezeket az apróságokat, és így tök jó érzés. Na, erre gondoltam. Csak anélkül, hogy átölelném, és így mozognék, hogy te mutattad. Félreértető mozdulatsorokat bemutatva.
1: Elkapsz egy gyulat, szia nyuszi, de ne jössz velem haza, tudod.
0: Ezt kéne bevetni egyébként.
1: Mit?
0: A természetvédelmi őröknek. Mi? Az ilyen kvadosok, meg az ilyen motorosok ellen, hogyha nem szeretik, hogy ott menjenek, időnként, amikor jön egy motoros arra, akkor csináljon egy ilyet egy fánál. Tuti, hogy meg fog fordulni, és elmegy másfelé, hogy többet nem megy az erdőbe.
1: Ja, hogyha mozog egy fával? Igen.
0: Ezt ilyen tudom képzelni egyébként. kicsit hülyén valami... csinál magából, de, de közben meg tudod, közben... ad is egy ilyen hangulatot, hogy akkor így ez nem az a vidék,
1: közben,
0: ahova...
1: Bárhogy gondolkozunk, mindig ott az eszembe, hogy közben Lionel Richie dalokat kell énekelni. Mindegyik...
0: Hello. No. For, nem tudom a szövegét.
1: Is it me you're looking for? Tehát így fogod a fát és énekled.
0: Igen, igen. Ú, de jó az a dal. Ezt majd, mondanám, hogy tegyük be, de hagyjuk.
1: Nem, túl lassú.
0: A lehet, hogy van belőle valami remix verzió.
1: Nem. Az is jó, meg a...
0: Nem tudom, hogy ez ilyen mulatós volt inkább.
1: There's only you in my life. És így fogod
0: az
1: így
0: is,
1: a...
0: Az is szép.
1: Fogod így a...
0: Lady in Red.
1: Fogod. Hát az már nem, az Chris de Burgh.
0: Hát de, hogyha beült az a pirosba, akkor...
1: Lady in Red, she's dancing with me.
0: Hú, ez milyen jó dal egyébként.
1: Hát jó különben, de az már piroska és a farkas lenne az erdőben, ja, a Lady in Red, nem?
0: Lehet, hogy inkább az.
1: Ezen gondolkoztam. Azt persze meséltem már nektek, ugye, amikor megy a piroska farkashoz, és akkor biciklivel megy, ezt meséltem már nektek, ugye?
0: Igen.
1: És akkor megy, és akkor ugye farkas tudja, hogy a nagymamához megy, úgyhogy figyeli a piroskát, hogy elérjen oda, mert tudja, hogy ott majd azért enni fog ezt a piroska banjot. Érted? Ez a baja, és akkor megy a biciklivel, és mindig neki megy egy fának, és eltörik a biciklije. És akkor oda megy, érted, a farkas, gyorsan meghegeztem, amikor nem figyel oda, hogy tudod, tudjon menni. El kell jusson a házig. De megint megy, tudod, tiszta ideg a farkas, hogy eljusson a ház. Házig, ez megint eltörik a bicikli, azt megint gondolkozik, farkas megint oda, és ez játszák is sokáig, hogy ez mindig, mikor nem figyel oda, akkor meghegeszti. De hát úgyse veszi észre, mert banjol a piroska, meg úgy el van esve, mindig főkel, minden kicsit lehet, hogy retard is, nem tudok. Na mindegy. És akkor odaér végre, és akkor ugye addigra már beöltözött, hogy a nagybamát az bekapta, ugye? Beöltözött gyorsan, megfekszik az ágyba a farkas, jön ez a kicsikét enyhén retardát. Piroska, ugye, banjo, minden, azt mondja, kezdi mondani, a nagymama, hát nekem milyen nagyok az orraid, az orrod, azt mondja, hát ez milyen jó, ugye?
0: Talán
1: mondja,
0: inkább az orrom.
1: Talán az orrom, te hülye. Hát, hogy jobban érezzem az illatot. Milyen nagy a füled? Hát azért, hogy jobban halljak, tudod, és milyen nagy pirosak a szemem, meg egész nap heggesztettem azt, hogy szapát fül. És pont az a legjobb, a viccmesélésen az a legjobb, amikor pont a majdnem azt a refrénnél, a poénnál akadsz meg!
0: Megakadsz!
1: És így nem tud kimondani.
0: Ott kezd el az ember dadogni.
1: Igen, meg ilyenek.
0: Ez jó.
1: Jó mesélek én ilyen vicceket.
0: Zoli írja, hogy sziasztok, ez az egy lábórálás unalmas, 5 perc után meguntam. Addig bírtad? Egyébként tényleg kipróbáltad, vagy csak kamu? Gyanús amúgy, hogy ezt lehet tovább is bírni.
1: Igen.
0: Tehát lehet, hogy ez nem annyira... Ilyenkor kell elkezdeni nehezíteni, ugye a...
1: Kérj meg valakit oldalra, hogy lögdössön.
0: Meg ez nem is arra vonatkozott, hogy most erőnlét, nem, hanem ez inkább az ilyen koordinációs cucc, hogy akkor nyitott szem, tudod, és akkor tudod eltetni,
1: próbáld meg csukott szemmel, mint a... Tudod, mennyiben nehezebb csukott szemmel, megőrülsz.
0: Lehet.
1: Megőrülsz.
0: Ezt a falnak támaszkodott ülést próbáljátok ki, az jó trip. Na, az feszül egyébként.
1: Na, kipróbáljuk szünetbe, de meg,
0: hát ilyen egyébként a guggolás. Nagyon érdekes az, hogy egy-két ilyen nagyon egyszerű mozdulatsorral.
1: Az nagyon rossz. Hú, de
0: úgy kifáradsz benne, tehát ott így brutálisan feszülnek az izmok, minden és plusz még ugye ilyen kardió jellege is van, mert fölrántja a púzásod, mint az át, fantasztikus gyakorlat egyébként.
1: Hát érdekes.
0: Nem túl kellemes, de...
1: Na, szóval ilyenek vannak, hát próbálgassátok.

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Minőség és bőterméshozamú búzafajták, Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: Műsorajánló.
5: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.
4: 8 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 5-ös számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Panorádió Lifestyle magazinja. Panopresszó.
1: 8 óra 17 perc van, és elindult a szerdai Pannopresszó. Sziasztok, Zvekel Péter, Zeci vagyok, és itt van velem Nagy Viktor is. A mai műsor az tele van pakolva tényleg, de hát lesznek vendégek és kapcsolások Dögivel. Egy párat kiemelek például, majd Herbut Elvirát is kapcsolom, aki majd szépítészeti beavatkozásokról beszél, olyan eljárásokról, amiről én már hallottam, mert dolgoztam már Elvirával együtt, és tudom, és gondoltam, hogy erről beszéljünk egy picit, mert vannak itt olyan dolgok, amiről szerintem sok mindenki nem is hallott még. Meg hát jön például majd a Brasnyó Zoli, mert indul a reggeli jövő héten. Őszintén nem tudom elképzelni, hogy fogunk felkelni reggelente, de valahogy csináltuk eddig is, hogy csináljuk majd ezek után is. Nekem annyira vicces különben ebben az egészben, hogy te annyira fantasztikus, annyira szeretem, és most majd Viktornak is jön ez a pillanat, de hogy ez a reggeli kelés, hogy ez konkrétan szerintem káros az egészség. Rendesen ez fájdalmakkal jár, tehát ez annyira természetellenes, ennyire korán kelni. És közben meg tudom, hogy egy csomó ember, ugye, tehát mi mikor 6-kor elkezdünk beszélni, akkor egy csomó ember szintén már valahol van. Hát ez nem csak a mi kiváltságunk, hanem egy csomó ember rá van kényszerítve, hogy felkelni ilyen korán. Egyszer különben beszéltem egy dokival is erről, hogy melyik a legkárosabb így az egészségre, és mondja, hogy nem ez a legszörnyűbb. Tehát, hogy az a legszörnyűbb, amikor vannak ezek az éjszakai váltások, és hogy az tényleg az kikészít, az megöl. Úgyhogy mondta, hogy nem szörnyű a reggeli kelés. Az a szörnyű, amikor ma mondjuk reggel dolgoznánk, utána pedig nem tudom, este, és akkor nem tudom, én nem is tudom, hogy ez hogy működik, hogy este 10-kor indul, és akkor mondjuk 6-ig dolgozol, az mi hogy át az éjszakán keresztül. Azok az igazi hősök, nem azok, akik felkelnek reggel 5-kor, vagy nem tudom, Viktor, neked még korábban kell, mire te beérsz Szabadkára, te mennyit, 4:30-kor szoktál kelni? Szerintem 4:20-kor kell, képzeljétek el, ne szórakozzunk! Érezzék hallgató, szia Zeci, már nagyon várjuk a Panna reggeli támat, köszönjük szépen, úgyhogy mondom, jövő héten érkezünk. Na, szóval sok minden lesz a mai műsorban, tartsatok velünk!

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.hu.

0: Reklám.
1: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
2: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083 024-551-083 kupiklimu.rs.
3: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
3: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
6: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
8: Várom a postást.
7: Jön a nyugdíj?
8: Azt várhatom.
7: A számlákat hozzák.
8: Na azt nem várnám.
7: Hát akkor?
8: Ma hozzák a 7 napot.
9: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
10: Programajánló.
11: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
3: hellovajdaság.com
12: Média támogató a Pannon RTV.

0: 95.5. A jó választás.
1: Nos, képzeljétek el, 14. Leó feloldotta az elődje Ferenc pápa által a pandémia miatt bevezetett bérstoppot, és megemelte a Vatikánban dolgozó bíborosok és más egyháziak fizetését, jelentette a La Repubblica című olasz napilap kedden. Az egyházfő saját akaratából rendelkezett Vatikánváros dolgozói bérrendezéséről. Ferenc pápa 2021 márciusában megszorításokról döntött. A római kúrián, vagyis a vatikáni hivatalokban dolgozó közel 30 bíboros havi bérét 10%-kal, a hivatalok élén álló prefektusok és titkárok fizetését 8%-kal, a Vatikánban szolgáló egyházikét pedig 3%-kal csökkentette. A világi vatikáni dolgozók fizetését nem csökkentették, de leállt a korábbi gyakorlat, miszerint bértáblájuk automatikusan 2 évente emelkedett. Ferenc pápa azért kényszerült a bérstopra, mert a pandémia évét Vatikán állam kasszája is megérezte. A többi között nem érkezett bevétel a Vatikáni Múzeumtól, amely évi 7 millió látogatóval, kapaszkoljatok, közel 150 millió eurót biztosít. Leó pápa mostani döntésével visszaemelte a korábbi csökkentett béreket. A Repubblica adatai szerint, amelyet az MT idéz, a római kúria bíborosai fejenként 4500 és 5500 euró között keresnek, a dikasztériumok vezetői és titkárai havi 3000 és 4000 euró között, a más vatikáni beosztásban dolgozó egyháziak 1200 és 3000 euró közötti fizetésben részesülnek. A világi dolgozók, például a Szentszéki Sajtóközpont munkatársai vagy a Vatikáni Múzeum kutatói 2900 és 3300 euró közötti bért kapnak. Leó pápa megválasztását követően helyreállították és helyreállította a szokást, miszerint a fehér füst felszállása után a vatikáni dolgozók fejenként 500 euró bónuszban részesülnek, amit Ferenc pápa szintén eltörölt. Leó tavaly nyáron úgy rendelkezett, hogy a vatikáni világi dolgozóknak 5 nap fizetett szabadság jár minden egyes gyermekük megszületésekor, valamint havonta 3 nap a fogyatékossággal élő gyermekek szülei. Elődjével ellentétben Leó pápa azt is engedélyezte, hogy a Vatikánban dolgozó bíborosok, prefektusok és titkárok ingyen lakáshoz jussanak a pápai állam területén vagy római vatikáni tulajdonú ingatlanokban.

0: Érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Panorádió, a te hangod.
1: Nos, itt egy érdekesség. 40 év után először állítják ki együtt a hollandiai Kröller-Müller Múzeum gyűjteményének mind a 88 Vincent van Gogh festményét. A tárlat kedden nyílt meg Otterlóban. A holland festőművész 88 alkotásának többségét a múzeum alapítója Helen Kröller-Müller vásárolt 1908 és 1930 között. A múzeum honlapján olvasható tájékoztató szerint a kiállításon valamennyi festményt a háromisteni erény, a hit, a remény és a szeretet jegyében mutatják be. Ez a három téma központi szerepet játszott Van Gogh életében és művészetében. A művész olyan művészi kifejezésmódot keresett, amely személyes küzdelmeiből táplálkozott és amelynek révén vigaszt és reményt kíván nyújtani másoknak. A 2027. január 3-áig megtekinthető remek művek között szerepel a Krumpli evők című, a paraszti életet ábrázoló 1885-ben alkotott kép, valamint az 1988-as kávézó terasza este elnevezésű alkotás. A Kröller-Müller Múzeum a holland festőművész alkotásainak egyik legjelentősebb gyűjteményét őrzi, a műveknek azonban csak ritkán mutatják be egyszerre úgy az egészet, mint komplett. Legutóbb 1984-ben volt látható együtt a teljes tárlat, szóval tényleg ritkán történik ez meg.

0: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.
1: I'm

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása a 024-561-112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024-561-112. www.nordent.rs.
3: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024-479-9400-as telefonszámon. 024-479-9400.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: 9 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért Címgáz.

Compressó támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod!
2: Editor's Choice.
1: A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Panna Rádió.
1: Az interneten
0: és az FM 91,5-ön.
2: Nos, a nők szinte tényleg mindenre képesek, hogy szépek legyenek, és szépek is maradjanak. Aki ebben sokat tud nekik segíteni, az nem más, mint Herbut Elvira, aki már nagyon sokszor volt nálunk a rádióban, volt, amikor kiemelkedő gyermekorvosként kapcsoltuk, volt, hogy eredményes testépítőként. Most viszont a szépítészeti eljárásokról, beavatkozásokról beszélünk vele. Üdvözöllek itt nálunk!
3: Én is üdvözlöm minden hallgatót.
2: És vágjunk is bele, én egy picikét csalok, mert ugye én voltam nálad, mi dolgoztunk együtt, és én ezeket igen. láttam élőbe, úgyhogy én már tudok olyanokat, például, hogy dermapen. Na de mi az? Ilyen is van
3: dermapen.
2: Nálad.
3: Igen. Hát van sok minden. Egyik közülük a dermapen, hát ez úgy képzeljük el, mint egy örökírót, aminek mikronidling van, vagyis ilyen kis szúró tűk vannak, 16 darab benne, és amit géppel beindítok, és akkor 0,25-0,5 mm mélységben megszúrja a bőrünket, előzőleg megtisztítom, és akkor megszúrom, akkor pedig utána ráteszem ezeket a hialuron, kollagén és különböző szereket, amik mélyebben hatolnak be, mert csak annyit kell tudni, hogyha egy krémet használunk, vagy akármilyen más szérumot, hogyha azok csak a bőr felszínén fognak megmaradni, hogyha kicsit megszúrjuk, akkor kontaktba hozzuk a véredényekkel, és akkor az mélyebben hatol a bőrbe, aminek sokkal nagyobb effektusa van, mint hogy csak egy egyszerű krémet rávinnénk.
2: Most itt van igen. Különben a fal másik felén, akit én látok, a Viktor, aki a technikusunk, és egy nagy szemekkel néz, de ez nem fáj. Ez nem egy olyan dolog.
3: Minimálisan lehet érezni azért a bőrnek a felső rétege, tele van nem csak véredényekkel, hanem idegszálakkal, hogy minimálisan fáj. Szóval különböző részét az arcunknak különböző mélységgel kezelem. A homlok mondjuk ráérzékenyebb szépünk körül érzékeny, úgyhogy ott kisebb mélységre megyek, míg mondjuk rá az arcnak a másik része, az pedig elég tűrhető, úgyhogy picit érződik, picit látszódik.
2: Ugye, de hol jön be a játékba az, amikor ilyen kis szálakat teszel az arcra?
3: Igen, az a kollagén szál, szóval lehet vagy szérumot tenni rá, vagy pedig, amikor így megszurkálom, utána ráteszem a szálakat, és azok olyan tényleg úgy néznek, mint a kis kukacok, mikor ráteszem, elkezdenek izegni, mozogni, és beleépülnek a ráncainkba. És akkor feltöltik a ráncot, és akkor nem látszik annyira ráncosnak az arcon. Fantasztikus tényleg eredmény, a bőr után olyan lesz, mint a csigának a bőre, mikor kijönne. És akkor azt tartjuk, ezt ismételgetni kell hetente egy pár alkalommal, egy 3-4-szer, hogy meglegyen az effektusa.
2: Igen, de utána akkor tart valameddig, ugye?
3: Igen, tart, és akkor utána kell ismételni. Hát olyan, ezek a kezelések mind olyanok, hogy ezek a bőr felszínén csinálnak ilyen kisebb elváltozásokat, mondom, ilyen kis mikrosérüléseket, és akkor ebbe belemegy a kollagén. Fontos a kollagénnek, hogy és nem kell félni attól, hogy a kollagén megsérül. A kollagén, ha megsérül, akkor újra keletkezik, és ez a lényeg az egészben, hogy mindig fiatalabb és jobb kollagén kapjunk. Ha megmarad az a régi kollagén, akkor a bőr az olyan ráncos marad, mert már megnyúlik, ugye, mind a bőrünk, mint ahogy szokott. És akkor fontos, hogy ha megsérül egy kicsit a kollagén, akkor keletkezik új és rövidebb ez a...
2: És aztán, igen, és aztán annyi minden van, de hogy az arcnál vagyunk, ugye, és akkor az arccal ugye vannak problémák. Én ezt soha nem figyeltem előtte, te hívtad fel a figyelmet, hogy létezik ez, hogy rozacea, ugye?
3: Rozacea.
2: Meg a kuperea, vagy hogy hívják a másikat?
3: Igen, kuperózis.
2: Kuperózis, igen, így van. Na ez az, amikor ugye megváltozik az ugye, apró kis kapillárosok és stb. Jelenik meg
3: igen.
2: az arcon. Na ez, erre is van megoldás, egy elég modern gép, ez pedig az Apollo Duet, jól tudom, ezt orvosolja?
3: Igen, ez félig orvosi, félig kozmetikai gép. Mivel van rajta elektroporézis, amit be lehet csinálni, ebből visszük be a boosterokat. Most a boosterok, ezek tényleg originál boosterjai vannak. Kollagén, peptidek, zsíros bőrt és pattanásos bőröket is nagyon-nagyon szépen lekezelni, amikor kezeltem egy gyereket, és eltűnt neki 6 kezelés után a pattanás, pedig pattanásos bőre volt, és pedig kezeltette magát már régóta. úgyhogy ez tényleg egy nagy bimbányom volt, sikerült. A kuperózisnál meg szintén ugyanígy lehet, vannak különböző, van egy 6-7 fajta ilyen boosterom, amiket ráviszek, és akkor elektroforézissal beviszem. Szóval az azt jelenti, hogy mivel áramra kapcsolom, direkt hallatszik, hogy sercseg egy kicsit az anyag, mikor megy be a bőrünkbe. De itt most nem szurkálok, hanem ez egy szonda, és szondában a különbség a potenciál különbség viszi be, mélyre ezeket a boosterokat, mert ezek nanotechnológiával vannak megoldva, úgyhogy bírna a bőrnek a mélyebb rétegébe is bekerülni. Ugyanúgy ennek a gépnek van rádiófrekvenciája is, amivel bírom fölmenni egész 40 fokra, amivel vasalom az arcot, és ugyanúgy a kollagént viszem be. Szóval akkor nem muszáj használunk botoxot mondjuk rá, aki nem szereti szurkálni magát, vagy ellene van ennek. Úgyhogy ez van valami, nagyon nagy.
2: Igen, egészen elképesztő, mint ahogy mondd ezt a botoxot, én tudom, hogy ezt a botoxot meg a hilauront, aki ezt nem csinálta soha, nagyon sokan keverik ezt még, pedig te nekem egyszer elmagyaráztad, hogy ez az óriási különbség.
3: Nagyon nagy. Hát hialuronnal töltsük a hiányos részeket, mikor a szájfeltöltés, vagy az arcon, hogyha megereszkedik a bőr nagyon, különösen az arc közepe részén, mivel a zsír, ami van nekünk, a smasz réteg, a bőr alatt az megenged, és elkezd lógni az arcon, mint a buldog, ugye mondom. Tehát tényleg hialuron, ha teszünk megfelelő pontokban és megfelelő helyekre, akkor az megtartja, és újra a hialuronnak az a lényege végül is, így, hogy ezerszer fölszívja a vizet. Nekünk elfogy a víz, elfogy a kollagén, az elatin, hogy öregszünk, ugye, és akkor a bőr az olyan ráncos lesz, még hiányos. És akkor ebben a hialuronnal mi kitöltsük ezeket a lukakat, ahogy mondanám, meg feltöltsük azokat a részeket, amivel akarunk változtatni faktikusan kicsit az arc formáját. Még a botox az idegszálak mentén megy, és ő blokkolja az átvitelt, az inger átvitelét, és akkor azt csinálja, hogy a ráncok eltűnnek. Na most én sose szeretem a botoxot annyira túl nagyon sokat tenni, azért mert szeretem egy picit, hogyha természetes is marad, mert hogyha ez a pókerfészt elérjük, akkor az szerintem a mester.
2: Szóval, te tényleg van az, hogy el tudjuk érni azt, hogy annyi botoxot teszünk, hogy tényleg röhögünk, és így alig mozdulunk meg?
3: Hát, ha nagyon túl sokat raknánk, akkor igen, de szerintem nem abban van a lényeg, hogy ugyanúgy lehet egy picit mozgatni azokat az izmokat, és akkor természetesnek néz ki, mert a botoxnak még az a jó is, hogyha betesszük, vagyis hát használjuk, akkor az arc felfrissül, és olyan fényes lesz. Uh-huh. Nem igaz, hogy még a pattanások is megszűnnek. Nagyon érdekes, szóval én féltem, én is elejében, mert én is használom magamon is, és sokáig nem mertem használni, de abszolút nagyon jó hatása van az arcra, fölfrissíti, felfiatalosan. Szóval nem változtat semmit a kontúron, csak te leszel az egy pár éve fiatalabb.
2: Abszolút. Jaj, annyi minden van még, például van egy kavitáció. Képzeld el, hogy én ezt a kavitációt egyszer nagyon régen, még tizenpár éve próbáltam. Ez egy egész, ez működik különben ma már így 2026-ban, olyan látványosan?
3: Igen, én nálam, nem tudom, én nekem ez a gépem, amim van, együtt van a VelaShape-el is, a kavitáció, amivel faktikusan azt csináljuk, hogy ütköztessük a magas ultrahangos frekvenciát, ütköztessük ezeket a zsírsejteket, és akkor a zsírsejtek kifakadnak, és a zsír belemegy a nyirokrendszerbe, és a nyirokrendszerből bele a máj, vagy nagyon fontos az, hogy a máj egészséges legyen. Uh-huh. És 40 és 80 kHz között szokott működni. Úgyhogy én, mikor kimennek tőlem, átlagban 2-3, néha még 4 centivel kisebb a körfogat a hasukon, a legtöbbet a hasukon, de ugyanúgy a lábon is meg lehet csinálni, vagy kézen, de legtöbb nő hastájékát csinálja.
2: Na jó, de ez hány? Bocsánat, Helvér, hogy közbeszólok, de hány kezelés után?
3: Hát egy kezelés után 2-3 centi, mindjárt. Igen. azért már megindítsa nekik a nyirokrendszert, ezt most úgy lehet, megértsék az emberek, hogy a nyirokrendszer az egy olyan rendszer, ami követi a véredényeinket, és akkor csak annyi, hogy a lukacsosabb a fal, meg nincs benne vörös vértest, de nagyon-nagyon fontos, szerintem az egyik legfontosabb szervünk szerintem, mert ő kommunikál a sejtekkel. És akkor az össz, ami nem jó a nyirokrendszer, mivel az nagyon lassan, ugye 125 milliliter megy percenként, a vér az sokkal gyorsabb áramlott, és akkor a nyirokrendszer belefolyik a véredényrendszerbe. Most a nyirokrendszerben, hogyha valahol fönnakadáson, mondjuk nem egy folyóban, ahol mondjuk a hordalék van, ugye folyóban egy ilyen fa, meg hordalékok, minden, és amit azt eltesszük, akkor hogy megindul a víz gyorsan, ugye addig meg olyan föl volt rekeszve a víz. Na és akkor itt is a nyirokrendszer most így megindítom, mert nagyon sok embernek van, hogy lábra duzzanak, kéz duzzanak, ez mind a nyirokrendszer véget van. És amíg megindítom azt a nyirokrendszert, akkor az így megindul belőle az a toxikus, mérgezett anyag, ami ott fölgyüllemlik a szervezetünkben, és belemegy a májba, és megy kifelé a szervezetünkből, a májból, be a székletbe, vagy vizeletbe utána, és kidobódik. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Igen, és ugyanúgy ez a Velashape is, ami mellette van egy másik apparátus, hogy mondanám, ami tényleg azt csinálja, hogy van benne vákum, van benne roller, ilyen mechanikus roller, akkor infrared, vagyis vörös fény, ami melegítés, rádióhullám. Szóval ez egy olyan, mint egy pumpa, ami beszívja, összenyomkodja a zsírt, megmelegíti, és rádiófrekvenciával még egy kicsit ráad azra, hogy a kollagénünk termelődjön. A rádiófrekvencia az a kollagénekre hat.
2: Igen, úgy, és bárcsak, bocsánat, csak bárcsak látnád Viktor arcát, aki itt van velünk, mert folyamatosan csak ide. De Viktor, a nők ilyeneket csinálnak, nem tudtad? Hát nem csak úgy szépek örökké, hát ilyen trükkök vannak a háttérben.
3: De tényleg, hát tonizálja az izmokat, szóval a körfoga nagyon szépen soványodnak. Na most annyi, hogy minden nőnek azt mondom, hogy ez egy közös munka. Szóval én megcsinálom ezt, őnekik diétát kell tartani. Mindegyiknek külön még diétát adok, és megbeszéljük, hogy mit eszünk. Nem csak azt mondom, hogy diétázzál, mert az mit jelent egy nőnek semmit. Hát nem is tudná. De még megmondom, reggeli, ebéd, uzsonna, minden 3 órában mit fog enni. Uh-huh. És olyan szépen mennek le súlyjal, hogy tényleg, szóval nem volt még egyetlen egy nő se, akinek nem ment volna le. Se a súlya, se a körfogató.
2: Igen, meg vannak tényleg itt olyan dolgok, én tudom, hogy ilyenkor nagyon fontos a víz is, ugye, főleg ilyen kavitációnál.
3: Igen, nagyon sok. Szóval még az, hogy négyen előtte, meg utána is egy órát, sok folyadékot azért, hogy ez mind, ami bekerült a májba, hogy ez mind mosódjon ki. Szóval nagyon-nagyon sok minden van még itt, amit lehetne beszélni.
2: Persze, és akkor van még kettő dolog, ez a HIFU, amiről én még nem hallottam, meg a presszoterápia, ez így röviden, ez micsoda?
3: Hát a HIFU, az nekem a 7D HIFU van, ez egy magas fókuszált, ultrahangos, magas energiával rendelkező gép, ami ilyen cartridge-ekkel van, szóval ami belövéseket csinál, lehet az arcon, nyakon, hason csinálom, fenéktáján, láb, kéz, ahol akarják, hogy feszesítve legyen a bőr, mert ez nem mindjárt érje el az effektus, csak ilyen 30%-át, a többi még 2-3 hónap kell, hogy elérje azt a maximum effektusát. Szóval, mikor kijön az emberin az a kezelés után, nem látszik semmi a bőrén, hanem csak esetleg érezhet egy pici kis húzódást, mert ő különben egy ilyen mikrotermális koagulációt végez ezekbe a kollagénekbe, azok lerövidülnek, és kell egy 2-3 hónap, hogy újra keletkezzen, de az új kollagén, ami keletkezik, az már rövidebb lesz, ugye, mivel ez lerövidítette, és akkor ami új keletkezik, akkor az rövidebb lesz, és a bőrt hozzá húzza az izomhoz, és akkor feszesebb lesz a bőr. Úgyhogy megvastagszik ez a smasz, ez a zsírréteg, ami nagyon fontos, ami ad egy kis pofikát, ahogy mondanám, az arcunknak. Meg ő 65-75 fokon belül, a bőr belül dolgozik, nem érzi az ember, csak hogyha éppen nagyon magas erős energiával dolgozik, akkor lehet érezheti, hogy mintha belül kicsit megszúrná valami. Még ad mondjuk rá, mindjárt ad egy kis liftinget. Nem szabad utána napozni, szaunába menni egy hétig, de semmi különös. Nem is látszik, mondom, az arcon semmi különös.
2: És akkor van még a presszoterápia, ez mi? Ezt feltételezem, nem kávéterápia, hanem valami nyomás.
3: Presszózunk, igen, ilyen 22 kamrás presszoterápián van, ami szintén segít ezt a mechanikai limbdrenást. Nagyon érdekes, hogy ez egy ilyen, mint a csizmába húzná be a lábát az ember, a kezére pedig kesztyűt, és a hasa körül szintén egy ilyen ez egy ilyen anyag, ami fő van fújódva levegővel, vagyis ő nyomkodja. És akkor ahogy külön programok szerint megy, van neki 4 programja, lehet csak lymfdrenást csinálni, lehet anticellulit programot csinálni, még 2 fajtát, ami ha megindítja, akkor elkezdi pumpálni fel ezeket a kamrákat, és nyomást gyakorol a lábunkra, kezünkre, ugye, ahol van ez a csizma a lábunkon, a kesztyű, vagyis hát az egész fölig, nem is kesztyű, az egész kézen, és azt csinálja, hogy kinyomkodja a vért, meg a nyirokcsomót, amit mondtam, hogy megindítsa, és meghatározott program szerint megy, és kinyomja, és belenyomja a nyirokrendszerbe, szóval fölgyorsítja. Mikor befejeződik, akkor egy 2-3 centivet, rövid, gondolom, a körfogat a lábnak, a kézek mind kisebb, mert kinyomkodta belőle a vizet. De különben is olyan nagyon kellemes érzés, azt mondják, még pszichoterápiának is elmehet. Én mikor befekszek bele, akkor el tudok aludni, szóval van különböző erősséggel, de nagyon érdekes, mert mondom, hogy meghatározott program szerint nyomkodja a testünket, egy ilyen, mintha, mint mikor vérnyomásmérés van, ahogy mondanám a kézem, ugyanúgy van lábtól, és akkor megy főfelé, szóval nyomja ki lassan a vért, és akkor újra a nyirokrendszert, újra és újra.
2: Igen, és ebben, az az érdekes, hogy én mikor elmentem hozzád, akkor én láttam ezeknek a dolgnak körülbelül a felét, és én arra jöttem rá rögtön, hogy erre különben borzasztó könnyen rá lehet kattanni. Szóval, hogy itt ez egy olyan dolog, ahol állandóan jönnek, és visszatérnek, és jönnek az új ötletekkel, és keresik, ez egy ilyen történet, ugye?
3: Igen, mert kicsit féltem, hogy Topolyán esetleg majd probléma lesz, hogy mennyire hajlamosak a nők majd eljönni erre, mondjuk a nagyobb városban sokkal könnyebb dolgozni, de meglepően sokan jönnek, úgyhogy nem muszáj nekik elutazni más városokba, hogy ugyanezt
2: megkapják.
3: Olyan is, de vannak Szabadkáról is, akik jönnek, úgyhogy. De érdekes, hogy én ezt nagyon szeretem, most úgy így egyesítettem a sporttudásomat, ezt az esztétikai tudásomat, mint orvos dolgozok, és akkor ezt mind egybe teszem, mindegyiknek segítek, még a diéta körül, mert itt nagyon fontos az, hogy megfelelő étkezés is legyen, mert az étkezésben ugye az a baj, hogy túl sok kalóriát viszünk be, de közben még semmi tápértéke nincs, mondjuk.
2: Hát igen, ez egy külön téma, amiről már beszéltünk sokat különben. Igen, abszolút. Figyelj, hát Herbut Elvira volt itt velünk, köszi szépen, hogy betekintést engedtél nekünk abba, hogy mi mindent tesznek meg a nők azért, hogy aztán nekünk tetszenek. Nagyon szép tőled, hogy ezt nekik lehetővé teszed. Köszi szépen, és szép napot.
3: Én is mindenkit várok, és az Ávi Poliklinikán Topolyán, hogy ha akarnak, nyugodtan jelentkezhetnek. Neked meg köszönöm a lehetőséget.
2: Szia, anyuk egymást!
3: Üdvözöllek, szia!

A Pannon Pressót támogatta a Fontana. www.fontana.rs. A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: No, I've still got a lot of fire left in me.
1: Reklám.
2: Éjségyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzavető mag az Axereal-tól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
5: Műsorajánló.
6: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Érezd a ritmust! Vedd át az ütemet! Panorádió, a te hangod!
1: Nos, nézzük egy picit infókat, például, hogy hány fok van, 22 fok van jelen pillanatban, és ez a mai napon körülbelül 27-ig fog emelkedni. Ez egy olyan hét lesz, ahol nem érjük el a 30 fokot, csak ott nyaldossuk alulról, de tudja, 27-28 körül megakad majd minden nap. De nem baj, jó ez így, hiszen nagyon sokáig kaptuk tényleg ezt az eszméletlen meleget, úgyhogy ez egy kis megváltás, ez különben abszolút rendben van. Ami a határt illeti, az Magyarországra jutás, ugye nyilván meglepő infókat fogok mondani, mert nem Horgos 2, Röszke 2-n van ma a gond, hanem Királyhal a másodhalmon, a 32 percet kell várakozni. Úgy gondolom, hogy azért ez még belefér, de érdekes, hogy pont itt, amikor tényleg szinte kivétel nélkül mindig Horgos 2, Röszke 2 a legrosszabb, úgy látszik, hogy ma ez nem így van. Hogyha valaki beszeretne jönni az országba, az nyilván mint szinte mindig, ez most is teljesen egy laza történet. Na most mi van a rendőrökkel? Nyilván aktívak, nem brutálisan, de pár helyen azért kint vannak. Paricson ott vannak a töltőállomásnál, a Lukainál, hogy ez azt jelenti, hogy ha ezen az oldalon vannak, akkor azokat mérik, akik Szabadkáról érkeznek be Palicsra, és azt mondják, hogy a műszaki középiskolánál is ott vannak a rendőrök, szóval egyelőre ennyi infónk van a szutakkal kapcsolatban.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a, Szabadka.
3: Bomax. Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
8: Hírek.
9: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta.
10: Választások 2026.
9: A Köztársasági Választási Bizottság kihirdette a Vajdasági Magyar Szövetség választási listáját kedden este. Ennek kapcsán dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke a Facebookon azt írta, hogy az október 25-i választáson az ötös számú listával indulnak. Ha önnek is fontos, hogy a magyar ügyeknek erős képviselete legyen Belgrádban, október 25-én karikázza az ötöst, fogalmazott a pártelnök. A szerbiai egyetemisták Szabadkán is bemutatták választási programjukat. Kedden a diákok a város több pontján is megszólították a polgárokat, ismertették elképzeléseiket, és arra is kíváncsiak voltak, hogy a lakosság hogyan vélekedik a programjukról. A terv 11 pontból áll, ezek között szerepel az intézmények működésének javítása is, a korrupció elleni fellépés, az oktatás helyzete, valamint a gazdasági fejlődés. A diákok ezek szerint azokat a területeket, amelyek jelentős változásra van szükség Szerbiában. Az egyetemisták mellett a Szerb Haladó Párt aktivistái is beszélgettek a lakosokkal Szabadkán. A szabadkai standnál az érdeklődők közvetlenül is feltehették kérdéseiket az aktivistáknak, és tájékozódhattak a párt terveiről. A párt az elmúlt napokban több településen is kampányolt, kommunikációjában pedig erősen a stabilitást, a szuverenitást, a gazdasági fejlődést és az ország további fejlesztését hangsúlyozta.
10: Választások 2026.
9: 43 nyugatnílusi lázzal fertőzött esetet regisztráltak Szerbiában. A dr. Milan Jovanović Batut közegészségügyi intézet adatai szerint június 1-e és szeptember 13-a között az ország 10 körzetében azonosították ezeket a betegeket. A megbetegedések közül 40 esetben a betegség neuroinvazív formája alakult ki, amely az idegrendszert is érintheti. A legtöbb esetet, 14-et Belgrádban regisztráltak. Ezt követi a délbácskai körzet 9, a sumadiai körzet 5, valamint a középbánáti körzet 4 esettel. Nyilvántartás védi Szerbiában azokat, akik nem szeretnének reklámhívásokat és marketingüzeneteket kapni. A ne hívj, vagyis ne zovi listájába vezetékes és mobiltelefonszámokat online vagy személyesen a szolgáltatónál lehet bejegyeztetni. A kereskedők kötelesek minden hívás előtt ellenőrizni, hogy az adott szám szerepele a nyilvántartásban. A szabályok megsértése esetén a vállalatot 200 ezer, a felelős személyt pedig 50 ezer dinárra bírságolhatják. A kéretlen hívást a szolgáltatótól kikért híváslista alapján lehet bejelenteni a Ratelnél.
8: Időjárás.
9: Szabadkán is környékén jelenleg 23 fok van, ma a napsütésé lesz a főszerep a térségben, felhők szinte nem is lesznek az éken, csapadék sehol sem várható, mérsékelt marad a délies szél. A legmelegebb órákban 28-29 fokot mérhetünk majd.
0: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
8: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
11: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
12: Média támogató a Pannon RTV.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.

Fogadta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Panorádió Lifestyle magazinja. Panorpresszó.
1: Jaj, hát őrület, Magyarországon van egy ilyen történet, hogy két férfit is előállított a rendőrség természetkárosítás és orvhalászat miatt nemrég, ilyenekbe lehet keveredni. Tiszavirágokat fogtak be, egyikük horgászott is vele, ráadásul tiltott helyen tiltott halakra. A legjobb, hát ez már csak, mi lehetett ő még tiltottabb? Mondjuk regisztráltan autóval mentek volna ki, például ezt lehetett volna még fokozni. És a lényeg az, hogy 39 tiszavirággal buktak le az egyik, legalábbis a másiknál otthon 44-et találtak a hűtőszekrényben. Most ez az a baj, hogy ez a véder rovarlárva egy része már nem élt, amikor ugye nyilván rátaláltak. Nem, mint hogy ezt különösen meg kéne menteni, csak na egyszerűen nem kéne befogni, ha már ez tiltott, mert mi emberek kitaláljuk, hogy ez tiltott, akkor tiltott. 63 éves szolnoki férfi a Dobapusztai Tisza folyószakaszon egy olyan védett területen horgászott, ahol minden halfogásra irányuló tevékenység tilalmazott. Mindezt ráadásul illegálisan gyűjtött tiszavirág-lárvákkal tette, szóval best of the best. Egyszerűen az van, hogy védett rovarokkal nem lehet horgászni. Tehát ez tényleg a szürreális, ugye Viktor? Védett rovarokkal horgászni különben amúgy jó. Hát most egy kicsit rendőrség, akkor tudod. Beismerő vallomást tett, elmondta, hogy nem horgázni tervezett velük. A rendőrség szerint kérdés, hogy akkor mit kerestek a hűtőben a lárvák? Mit nézegette őket? Legalábbis ezt mondta az, aki ugye, az, aki nem horgázott vele, csak ugye megtalálták, a mások az egyértelműen buktam el, hogy ugye rátaláltak. Hát semmi, ennek következménye van. Megszegi az előírás, szabály sértése, vagy akár büntető eljárása is számított. Ennyi. Úgyhogy csak óvatosan ezekkel az ilyen hirtelen, jó ötletek tűrő, frenetikus ötletekkel.
2: Hello, Geszti Péter vagyok.

0: Reklám.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
1: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
4: Programajánló. Őszi gyertyafényes koncertsorozat a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Szeptember 28-án gyertyafényes görsvinást a Görög Sisters zongoradóval. November 9-én Mozart Requiem, a Virtuózó Orkesztra és a budapesti Jézus Szíve Jezsuita templom kórusának előadásában dr. Paskó Csaba vezényletével. November 19-én Autumn Leaves gyertyafényes őszi jazzest Varga Iván and Friends közreműködésével. Mindhárom hangverseny 19 órakor kezdődik. Jegyértékesítés szeptember 15-től a Szabadkai Zsinagóga információs pultjánál. Három este, három zenei világ, felejthetetlen zenei élmények gyertyafényben a Szabadkai Zsinagógában.
5: Média támogató a Pannon RTV.

0: nem Kínában készült.
1: Köszönjük
2: 100%-ban vajdasági.
3: Panorádió.
4: Nem tudom megszokni ezt a csinglit, mennyire jó. 10 óra 35 perc van, és hogy az előbb beszéltem erről, hogy Magyarországon elkapták a grabancát két embernek, akik ugye mit csináltak, tiszavirága haláztak illegális helyen. Írja nekünk Atti, hogy szia, Zeci, hidd el, hogy a tiszavirág vagy a kérész az egyik legjobb csali amúgy. És mivel a nagybátyát Kanizsa jegyezte, és biztos nagyon jó, hogy ezek a titkos dolgokat honnan tudnál? Hát nem a horgász nagybácsi. Mondom ezt úgy, hogy nem szeretem a halat és a horgászatot sem, írja nekünk Atti. Utána közben Tihi is írt, azt mondja, az Eci horgászatra hidd el, jobb a lóbogár, mint a tiszavirág. Hát fogalmam sincs, lóbogár, az életemre láttam kétszer. Viktor, te hányszor láttál lóbogarat, ez szörnyű lény. Te láttál sokat? Jó nagy dög az, ugye? Tudod, mikor tenném fel a csalira. Nem is tudom, az egyik haverom külön, nagyon jó barátom igazából, nagyon szeret horgászni, egyszer volt valami külföldön, valami nagyon túrúba, valami messze. És ott elvitték horgászni, és ott azt mondja, nem hitte, hogy valami elővettek a csali dobozból valami ilyen százlábú, ilyen undorító valami lényt, és azt tekerték ki rá a horogra, hogy Jézus Isten, azt mondja, milyen halat fogunk ki ezzel a szörnyel, katasztrófa, na mindegy. Nézzük egy pár infót különben, ha már itt vagyunk, mert miért nem. Azt mondja például, hogy határ, képzeljétek el, hogy lelazult különben a határ Magyarország irányába. Jelen pillanatban sehol sincs számottevő várakozás, és hogyha Szerbiából akarunk, vagy Magyarországról Szerbiába akarunk bemenni, akkor az is egy tiszta ügy. Ugye nyugodt a hőmérséklet, nincsen pokol, 24 fok van jelen pillanatban, 27-ig fog ez emelkedni, egész héten ez lesz. Jó fehérje forrás, mint a Béregrész filmekben, tényleg a Béregrész mindig ilyen bogarakat evett. De tudjátok, hogy nekem a bogárevéssel mi maradt meg nagyon? Hát a Timon és Pumba, amikor mutatják a Szimbának, hogy úgy, hogy nézd, milyen kis juicy bogár van itt, és akkor teszik azt a nagy bogarat. Neked megvan ez a jelenet, Viktor? Nincs? Nekem ez olyan sok volt, hogy nem tudom, utána láttam a Béregrészt, ugyanazt a juicy szaftos bogara teszi. Hát, mit tudom én, egye. Nézd, amennyit keresett vele, egye. De én ezt kihagyom. Képzeljétek el, hogy én úgy gondolom, hogy sok mindent bevállok a kaja szinten, sok mindent kipróbálok, tök főzeléknél elbukok, ezt mindig elmondom. Valami az nekem szörnyű. De képzeljétek el, egyszer csak elbuktam egy másik témába is, mert tök főzeléket azt még meg tudom enni, ha muszáj. De tettek elében egy tál sült tücsköt, és azt valahogy nem volt úgy szívem megpróbálni. Vagy mit tudom én, nem is szívem, hanem gusztusom, vagy hogy is kell ezt mondani. Na mindegy, közben nézzük meg, mi újság az utakon. Ugye Paris bejáratánál rendőrök, Misityevóban rendőrök, radar a műszaki középiskolának által, és radar Topolyán a stadionnál. Szóval azért van egy pár.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: programajánló.
1: Ismét benépesül hajdújárás. Szeptember 18-a és 20-a között 58. születi napok. Kiállítások, kirakodóvásár, sport és családi programok, valamint finom ételek várják a látogatókat. Lesz babgulyás, marhapörkölt, birkapaprikás és hamburger is.

0: Szombaton 19 órától Frederik Cornelius lép fel, majd szabadtéri retro buli következik. Vasárnap 17 órától Vastag Csaba ad koncertet. Ünnepeljük együtt a szüretet hajdújáráson.
1: Média támogató a Pannon RTV.

0: velünk a zene, mindig veled van. Panorádió. A te hangod.
1: Nem tudom, hogy hallottatok-e róla, de a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának van egy dráma pályázata. És már is mondom a feltételeket. A pályázatra vajdasági vagy vajdasági származású alkotók egész estét betöltő színműveit várják. Pályázhatnak olyan szerzők is, akiknek egyéb színpadi művei már bemutatták vagy megjelentették, valamint olyanok is, akik drámaíróként még nem mutatkoztak meg. A pályamű még nem publikált, színre nem került alkotás kell, hogy legyen. Egy pályázó egy alkotásra pályázhat. Tematika és műfaji megkötés nincs. A háromtagú bíráló bizottság a beérkezett pályaművekből kettőt díjaz, amelyet a Népszínház Magyar Társulata október végén bemutat a délvidéki magyar színjátszás napjának alkalmából rendezett kortárs vajdasági magyar szerzők felolvasó színházában. A két nyertes pályamű pénzjutalomban részesül. A pályázat egész évben nyitott, a pályaművek végső beérkezési határideje 2026. október 9-e. Az alkotásokat elektronikus formában a következő e-mail címre várják: anikukukac@szóteatar.org. A tárgyvezőben kérik, hogy tüntessétek fel, dráma pályázat. Na jó, de részleteket el tudjátok olvasni különben sok helyen, úgyhogy nézzetek utána, hogyha valaki érdekelt ebben, mert tudom, hogy szokott érdekelt lenni ebben sok mindenki, akkor nézzetek utána, és éljetek a lehetőséggel.

0: Reklám.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra, modern megoldások, az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ
4: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
6: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
6: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: 11 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
10: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Rafek Violetta. Ma hirdet elsőfokú ítéletet a hágai székhelyű koszovói különleges törvényszék a koszovói felszabadítási hadsereg 4 egykori magasrangú vezetője, Hashim Tači, Kadri Veseli, Recep Szelimi és Jakub Krásznyicsi ügyében. A vádlottakat összesen 10 pontban vonják felelősségre. A vádak között üldöztetés, bebörtönözés, kínzás, gyilkosság és erőszakos eltüntetés is szerepel. Az ügyészség szerint a bűncselekményeket 1998. márciusa és 99. szeptembere között követték el Koszovóban és Észak-Albániában. Az áldozatok között pedig szerbek, romák és albánok is voltak. Mind a 4 vádlott tagadja bűnösségét. Az ügyészség fejenként 45 év szabadságvesztést kért rájuk, a védelem felmentő ítéletet indítványozott. A 4 vádlott 2020. novembere óta van hágai fogvatartásban, a tárgyalás pedig 2023. áprilisában kezdődött. Április 12-e nagyon sokáig megmarad emlékezetünkben, a nap, amikor a magyar nép a kezébe vette a jövőjét, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Az Európai Parlament plenáris ülésének keretében Ursula von der Leyen az Európai Unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében hangsúlyozta: 2026. április 12-én a magyarok a demokráciát választották, Európát választották, visszahozták Magyarországot oda, ahová tartozik, az Európai Unió szívébe. Az Európai Parlament előtt elhangzó számos témát felölelő beszéd célja, hogy kijelölje a következő politikai év irányvonalát, ismertesse a várható új javaslatokat, valamint áttekintse azokat a belső és külső kihívásokat, amelyekkel az Európai Uniónak szembe kell néznie. Az EB elnöke egyebek mellett egy erősebb, függetlenebb Európát formálódásáról, az Európa ellenesekkel szembeni fellépésről és a mesterséges intelligenciáról is megosztotta nézeteit.
8: Választások 2026.
10: A köztársasági választási bizottság kihirdette a Vajdasági Magyar Szövetség választási listáját kedden este. Ennek kapcsán dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke a Facebookon azt írta, hogy az október 25-i választáson az ötös számú listával indulnak. Ha önnek is fontos, hogy a magyar ügyeknek erős képviselete legyen Belgrádban, október 25-én karikázza az ötöst, fogalmazott a pártelnök. A szerbiai egyetemisták Szabadkán is bemutatták választási programjukat. Kedden a diákok a város több pontján is megszólították a polgárokat, ismertették elképzeléseiket, és arra is kíváncsiak voltak, hogy a lakosság hogyan vélekedik a programjukról. A terv 11 pontból áll. Ezek között szerepel az intézmények működésének javítása is, a korrupció elleni fellépés, az oktatás helyzete, valamint a gazdasági fejlődés. A diákok szerint ezek azok a területek, amelyeken jelentős változásokra van szükség Szerbiában. Az egyetemisták mellett a Szerb Haladó Párt aktivistái is beszélgettek a lakosokkal Szabadkán. Az érdeklődők közvetlenül is feltehették kérdéseiket az aktivistáknak, és tájékozódhattak a párt terveiről. A párt az elmúlt napokban több településen is kampányolt, kommunikációjában pedig elsősorban a stabilitást, a szuverenitást, a gazdasági fejlődést és az ország további fejlesztését hangsúlyozta.
8: Választások 2026.
10: Nyilvántartás védi Szerbiában azokat, akik nem szeretnének reklámhívásokat és marketingüzeneteket kapni. A ne hív, vagyis ne zovi listájába a vezetékes és mobiltelefonszámokat online vagy személyesen a szolgáltatónál lehet bejegyeztetni. A kereskedők kötelesek minden hívás előtt ellenőrizni, hogy az adott szám szerepele a nyilvántartásban. A szabályok megsértése esetén a vállalatot 200 ezer, a felelős személyt pedig 50 ezer dinárra bírságolhatják. A kéretlen hívást a szolgáltatótól kikért híváslista alapján lehet bejelenteni a Ratelnél.
7: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 25 fok van, ma a napsütésé lesz a főszerep a térségben, felhők szinte nem is lesznek az égen, csapadék sehol sem valószínű, mérsékelt marad a délies szél is, a legmelegebb órákban 28-29 fokot mérhetünk.
5: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma, intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rs.

0: Espresso, a Panorádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: Nos, sziasztok, és már hallottatok itt egy sziasztok hangot. Itt van a Brasnyó Zoli.
2: Arra mondtam, hogy az volt a reakcióm, hogy lifestyle. Ugye ez is a reggeli is egy lifestyle nekünk.
1: Hát az biztos.
2: Azt hiszem, és az hát biztos. Majd visszatér. Ugye, erről szeretnél beszélgetni.
1: Persze, erről beszélgetünk, hogy visszatér a reggeli jövő héten.
2: Igen, végre. Végre. Kelhetünk.
1: Ebbe ez a legnehezebb. Ezt már említettem egyszer a rádióba, hogy beszélgettem egyszer egy dokival, hogy mennyire káros ez az egészségre. Azt mondta, hogy sokkal rosszabb az, amikor éjszakai műszakokban dolgoznak az emberek, és akkor váltakozik ez, hogy akkor igen, nappali, meg éjszakai, az teljesen kész. Hát ez a koránkelés, meg tudod, de hát ezt már megbeszéltük évek óta, nem az a baj, hogy korán kell kelni, nem tudod lefeküdni időbe aludni. Tehát te is ugyanúgy éjfél, meg hajnali egykor fekszel le, és akkor ötkor meg kellni kell.
2: Nagyon nehezen fekszem le, és nagyon nehezen ébredek fel. Azért nyilván vannak itt kötelezettségek reggel, mint ovi, meg stb.
1: Igen, tehát
2: most már ez egy picit át kellett neked így. De most majd lesz. Most majd lesz, mert most jönnöd kell 6-ra. És az az igazság,
1: ja, hogy a nyáron azt mondod.
2: Írj egy hallgat, hogy picit torzítok. Ebben lehet valami, Viktor? Aha. Hát akkor így beállítjuk.
1: Azt mondja, hogy már nagyon várunk benneteket, köszi.
2: Érzékenyek ezek a mikik. Na de, persze, de tudod, itt van ez a kötelezettség, és akkor nekem még mindig is nehéz volt, én mindig is rettenetesen szenvedtem attól, hogy korán elmenjek aludni. Azért, mert nekem akkor vannak ilyen különféle
1: dolgaim
2: is, meg más munkám, meg időm arra, hogy mondjuk valami mással foglalkozzak, és nem akarom azt a szót használni, ezt a ma rendkívül divatos én idő kifejezést használni.
1: Hát de pedig.
2: De ez is benne pedig van. Ez. Tehát ez is benne van. Az biztos, hogy ez új korszak mindig. Amikor jön a reggeli, akkor azért úgy tervezed az életed.
1: Persze, a reggeli az nagyon érdekes.
2: Nem is tudom vinni az óviba a gyerekeket, akkor át kell szervezni, akkor tehát igazából vannak ennek ilyen hátulütői, de hát mindegy, az majd kialakul.
1: Nagyon érdekes nekem az, ez a, nem tudom, hogy ezt észrevetted, de bár mondod, hogy akkor te nyáron is folyamatosan reggel ébredtél, de hogy az nekem nagyon érdekes ebbe a korai kelésbe, hogy akkor elfogy az energiát körülbelül már olyan 3-4 körül nagyon. Na most, itt az érdekes, hogyha csak annyit teszel, hogy 6-kor vagy 7-kor kelsz fel, akkor az egész napot végignyomom fullba.
2: Aha.
1: Na felkelek 5-kor, halál.
2: Aha. Másnap meg így kelsz. Egy óra ennyit számít.
1: Nekem rengeteget.
2: Nyilván a bioritmushoz is
1: rengeteget
2: hozzáad, vagy másképp fogod fel. Én mindig abban láttam egyébként a titkát, az egész, hogy korán el kell menni aludni. Tehát, én korán lefekszem aludni, akkor másnap nem ismerek magamra. A másik ember aha lennék, és mindig rájövök nagyjából délelőtt 10-re, hogy én miért nem csinálom ezt. Tehát miért nem szokok erre rá, de képtelen vagyok. Tehát, ez most megint a mi nyomorunk, tehát hogy nyilván a hallgatóknak ez annyira nem érdekes.
1: De hát folyamatosan ilyeneket hallgatnak.
2: De ez az, hogy folyamatosan ilyeneket fogtok
1: folyamatosan hallgatni. Ilyeneket hallgatnak.
2: Tehát itt azért bejönnek a személyes dolgok. Nyáron sok minden történt. Mindannyiunkkal úgy hiszem, hogy lesz miről beszélni. Itt most zajlik egyébként a kampány, ugye választások, tehát mi ebbe közvetlenül nem folyunk bele a Pannon reggeli című műsorral, olyan értelemben, hogy nem szándékozunk választási tartalmakat közíteni, úgyhogy mi szórakoztatni szeretnénk sose benneteket majd 6-tól 10-ig. Nagyon érdekes, mert például a Zoviba, amikor visszük a gyerekeket, akkor ott vannak olyan hallgatók, akik ugye hallgatják rendszeresen a reggelit, és akkor megszólítanak, beszélgetünk, stb. És nagyon tetszett nekik ez a best of válogatás, amit ugye idén nyáron az ECI ötlete nyomán vezettünk be egyébként, hogy akkor ezeket a régi jó kis pillanatokat visszahozzuk 6-tól 8-ig legalább. Igen. Sokan hiszik azt, vagy hitték azt, hogy ez élő, ugye erről is beszélgetünk.
1: Hát várjál, nekem én mire felfogtam, mert tudod, én nekem fura volt az első mondjuk 10-15 ilyen. Ennyi kellett, hogy felfogja, miről van szó, mert tudod, írnak ilyet, hogy ha-ha, hát az nálam nem úgy voltám. Tudod, hogy semmiből ír valaki nekem egy ilyen üzenetet. És itt tudod, én meg tudod, éppen kelek föl, vagy valami, és tudom, hogy... Aha. Mondom, ez micsoda? És akkor mondja, hogy hát a rádióban most be... De mondom, az felvét. Ja, mondom, te arra reagáltál. Aha. Mondom, jó van. Tudod, és akkor ilyenek voltak. Aztán kapcsoltam, aztán már be volt készítve az üzenet, hogy mondom, aha, ez felvétel. És akkor,
2: a Dobárnál Robinak volt a legjobb reakciója. Hát ő azt mondta, hogy ő elkezdett pötyögni valami üzenetet nekünk egyszer. És egyszer csak azt hallja a rádióban, hogy most írt nekünk a Dobárnál Robi. Tehát, hogy gyakorlatilag ugyanarra a helyzetre akkor is reagált.
1: Igen, meg most
2: megint reagál.
1: Megint reagálni akart.
2: Tehát, hogy ilyen tudod, párhuzamos dimenzióba kevered.
1: Igen, igen, igen, igen. Abszolút.
2: Ez zseniális. Tehát, hogy ez volt a legjobb. Meg hát persze az embereknek ez tetszik, tehát én is csomószor így összefutottam ismerősök, és hiszen most beszéltél a nem tudom miről, a valami internetes vásárlásra az előbb, és akkor most mit csinálsz itt? Hát mondom, semmit mondom, azt
1: persze. Nem vitt el. Igen. Ez jó, hát ez zavart okozott sok mindenkinek, és ebből látszik különben az, hogy valóban a reggeli az egy olyan érdekes dolog, hogy tényleg azt nagyon kevesen hallgatják végig, de ez különben lehetetlen is lenne elvárni, ugye az egészet, hogy most mondjuk 6-tól 10-ig, ez nem így működik a világban, de ez nem, hanem ugye elkaptak részleteket, elkaptak 5 perceket, 6 perceket, 8 perceket, attól függ ki mennyi, vagy valaki utazik többet, akkor max. Egy órát, de hogy igen, mert hogy alapvetően, ha végighallgattál, akkor feltűnne, hogy most a Sánta meg a Brasnyó beszél, utána az Eci meg az Edina, utána, tehát akkor nyilván nem lehet ez élő, nem, nincs ment mindenki, de hát nyilván, mivel dirib darabokat kapnak el az emberek, ez ugye úgy jön le, mint hogy tényleg az itt lenne és zajlana. Nagyon vigyáztam arra, hogy nehogy bemenjenek anyagok, amit tudod ilyen, mert hányan kezdjük, hogy és akkor hétvégén esti fog a hó, tudod, és akkor
2: kézed, ilyen jó lett volna.
1: Bár nem tudom különben, hogy amúgy meg hát felvétel basszus, nem?
2: Hát jó, persze elhangzik az elején, hogy a legjobb pillanatok meg minden, csak amikor valaki tényleg akkor kapcsolod, amikor éppen beszélgetünk valamiről, akkor jogosan hiszi azt, hogy erről most beszélgetünk. Megy ez egyébként mindenféle rádióműsorban, szerte a világon,
1: ahogy
2: nem. Ez nem újdonság. Nagyon érdekes, hogy most így gondolkodom vissza, hogy mikor voltak ilyen ilyen nagyon érdekes ilyen rajongói, hát olyan reakció, amikor találkoztam valakivel, aki rendszeresen hallgatja a műsort,
1: és
2: az, az ultimate kedvencem az volt, ez nem most volt, ez még kb. 10 éve volt, tehát ez
1: na,
2: nagyon fontos, hogy nem mostról beszélünk, vagy 8 éve, és bent voltam egy boltban, és ott volt egy ilyen nagy darab ember, aki mondta, hogy te vagy a Brasnyó reggel? Mondom, igen. Azt mondja, én nagyon büszke vagyok rátok.
1: Na.
2: Én nagyon büszke vagyok. Hát mondom, igen, mondom, tényleg. Én nagyon büszke vagyok rátok. Ezt a közösséget így kell építeni. A reggelig, és mondom, hogy mondom, mi igazán,
1: hát ilyen
2: magasztos céljaink azért nem voltak ezzel a műsorral, de a közösséget ezt így kell építeni. Mert ez a közösség, ez úgy működik, hogy nem tudom, és mondott valamit, hogy vagyunk 230 ezer, hát mondom, ez picit soknak tűnik, de jó, oké, van egy erős rádiónk, van egy erős pártunk, van egy, és így ilyeneket így ledurrasz. Mondom, jó, mondom, nyugodjon meg, mondom, minden rendben van, mondom, hogy hallgassa a műsor, és akkor ilyen boltba találkozunk.
1: Egy patrióta.
2: Egy
1: nem?
2: Real motherfucker, tudod?
1: Igen, tehát, OG.
2: OG.
1: Elmondta.
2: És mondtam neki, mondom, hát jó egészséget
1: jó
2: kívánok.
1: Egészséget.
2: Minden jót kívánok. Tehát, hogy
1: van, aki ezt
2: tudja. Nagyon lelkes.
1: Tetszik az a periódus, amikor az volt, hogy kezdett bejönni ez az olyan történet, hogy ugye nem elég az, hogy a rádióban vagy valahogy mutasd meg magad, hogy ki vagy te, hogy az emberek vagy összekössék. Sokkal érdekesebb különben az, hogyha tényleg egy ismerek minket, tudják, hogy nézünk ki, beszéltek velünk pár szót, vagy bármi, de sokkal érdekesebb úgy valakit hallgatni, mint hogy csak egy hang jön az éterből.
2: Igen.
1: De nekünk sokáig csak egy hang jött az éterből, és akkor utána nem tudom, lett először billboard, aztán jött a social media, Facebook, mit tudom én, szépen lassan, step by step, az emberek megismertek minket. De még mikor nem, akkor én pont a Pannon utcájában sétáltam, és valamit telefonáltam, pont leraktam a telefont, egy néni felismerte a hangom, azt mondja, elnézést, ön az Vekán a rádióban? Mondom, igen.
2: Maga az Vekán?
1: Mondom, igen. Miért? Azt mondja, jé, azt mondja, bevallhatok valamit.
2: Szerelmes vagyok.
1: Nem. Mondom, valljon. Azt mondja, hát én a hangja alapján azt hittem, hogy maga egy alacsony, köpcös ember.
2: Igen, tényleg.
1: Hát mondom, nem látja. Úgyhogy nem tudom, hogy azóta azon gondolkozok, hogy ez megmarad benne, hogy egy alacsony, köpcös ember hangon van, lehet.
2: Nem, nincs egyébként. Nincs.
1: Szerintem lehet, hogy ilyen. Neki,
2: szerintem biztos hasonlított a hangot valakire, akit ő ismert, aki
1: hát lehet,
2: volt,
1: persze.
2: Ez így megragad benne. Viktor, minden rendben van, mert nagyon ugrálsz, tehát hogy így látom, hogy itt ilyen, vagy torna gyakorlatokat végzel? Jó van,
1: ja, valami probléma volt.
2: Valami tört, mert lefelé, látom, hogy pattog itt.
1: Meg nem tudom, hogy neked volt egy ilyen fura, ilyen awkward moment, ahogy szokták mondani.
2: Volna, biztos.
1: Mert hogy nekem volt egy olyan kézede basszus itt, amikor fel volt, emlékszem, hogy fel volt ásva az egész utca, mert itt renoválták az egészet. És átugrott egy fickó a kiásat, nem tudom milyen ilyen kanálison keresztül, aki azt mondta nekem, hogy Jézusom, várj egy pillanatra, ezt nem fogja elhinni. És elővett a telefont, és így néz, én meg le vagyok fagyva, nem értem, hogy mi történik. Állok, mert mennék dolgozni. És füléhez emelte a telefont, és mondta, haló anya, nem mész, de itt előttem az Vekán, beszélj vele. És odaadta nekem, és szegény anya szerintem az azt se tudta, hogy én ki vagyok. Vagy nem tudom, és mondta, hogy igen, hallottad, és így, hát jó napot, mint ez. Katasztrófa, érted?
2: Jézusom.
1: Milyen kellemetlen szituáció. Jézus Isten, na mindegy, szóval
2: csak azt mondják, Viktor, hogy most meg halk vagyok. Ez most, hát pedig ez... most aztán tényleg hangos.
1: Őrület. lett. Na, neked volt ilyen fura? Ilyen valami fura?
2: Hát volt, mondom, ez volt, amit elmeséltem, ez is fura volt, de voltak persze olyanok is, hogy múltkor írt egy hallgató, hogy annyira mogorva voltam a Lidibe, hogy nem mert odajönni.
1: Na,
2: hát mondom, én nem vagyok, legfeljebb így hunyorogtam, mert nem láttam, amit lett. Nem vagyok mogorva. De,
1: én szoktam olyan mérges fejjes ételni mindenhol.
2: Én is szoktam egyébként, de ez nem tudatos. Nem tudatos. Vannak emberek, akiknél ez nagyon tudatos, és akkor látod rajta, hogy ne szólíts meg, hogy ismered, meg tudod, hogy mi a baja. De mondjuk, nem tudom, sok minden történt nyáron, majd ezekről beszélgetni fogunk, például mi is elmentünk egy hétre nyaralni a gyerekekkel. Hát most volt egy hét nyaralás, de főleg a munkáról szólt az egész. Majd ezeket biztos átbeszéljük, hát itt mindenféle
1: őrület
2: történt. Hát,
1: lesz egy teljes évadunk, hogy átbeszéljük a dolgokat.
2: Lesz.
1: Főleg ugye, hogy ez egy nagyon érdekes dolog, ezen gondolkoztam már, nekem ez így nem tűnt fel, csak mikor egy papírra tettem, hogy igazából, amikor elindul ez az őszi műsorrács, igazából ez a része már nagyon rövid. Ez igen. Már nagyon rövid, mert igazából most itt elindulunk, de igen. Amúgy különben az tényleg 3 pillanat múlva itt lesz.
2: Itt lesz, persze. Itt
1: és
2: lesz.
1: Akkor mi ott már 15-20 körül általában elmegyünk. Vagy ott valahol, karácsony környékén.
2: Igen.
1: És majd valamikor január közepén végén jövünk vissza, és akkor az az igazi. Uh-huh. Nagyobb része ennek a reggeli műsornak.
2: A nagy szezon. Igen, tehát hogy majd meglátjuk, hogy hogy alakul, mi alakul, merre alakul. Tehát ezek mind nagy kérdések, és az viszont biztos, hogy elindul a műsor, és itt leszünk veletek. Úgyhogy ebben szerintem számíthatunk majd a hallgatóinkra is, mert akik tényleg szeretik ezt a műsort, tényleg néha annyira meglepő és jóleső és szép dolgokat mondanak emberek, mi ugye tényleg megyünk sok helyre gyerekekkel is, ilyen családi napok, stb. És így oda, és így nagyon jól esik ez hogy valakinek tényleg mosolyt csalsz az arcára.
1: Persze.
2: Ez rengeteget számít.
1: Nekem nagyon meglepő volt.
2: A mai
1: volt.
2: Szomorú világban.
1: Hát igen, nekem tudom, mi volt a nagyon meglepő, hogy mondjuk ez, hogy így nem azt mondom, hogy rengetegen, de mondjuk egy ilyen 4-5-en. Aha. Mondták azt például nekem, hogy mert emlékszem, hogy a Covid alatt ezt nyomtuk.
2: Igen.
1: Végig nem álltunk le.
2: Nem álltunk le. Soha.
1: És akkor,
2: mi nem álltunk le.
1: Mi nem álltunk le soha. Zombi apokalipszis volt akkor se. Sokan mondták különben, hogy ő nekik az mentálisan nagyon jó volt. Így reggel bekapcsoltak és így röhögtek.
2: Igen, volt.
1: Egy idős néni, aki meg külön azt mondta, hogy jó, persze nyilván ja, túlzás, de hogy, túl. Ezt, hogy, ja, hogy ezt így nekünk köszönhetve ő így túlélte, meg így mentálisan így végigvitte ezt az egész.
2: Ami igen, van ebben felelősség
1: jól esett, nagyon, nyilván enyhe túlzás, de nyilván érdekes volt neki. Vagy
2: van, akinek tényleg nagyon, nem kell, én mindig elmondom erről a műsorról, és nem kell ezt túl gondolni, meg sokan filozofálnak az, hogy mert hogy ti megmondjátok a magatok. Általában mindig, amikor ilyen emberektől hallok ilyen véleményeket, mert azért néha ez is van, hogy okoskodtok. Mindig arra gondolok, hogy igazából nem velünk van ennek az embernek problémája, hanem saját magával.
1: Ja,
2: de ez tényleg mindig így van, és ebből hál' Istennek nagyon kevés van. Mert a legegyszerűbb történet tényleg az, amikor valami nem tetszik, akkor azt nem hallgatod, nem nézed,
1: hát
2: nem olvasod. Tehát, hogy ez ennyire egyszerű. Tehát tényleg ennyire egyszerű. És nincsenek itt nagy elvárások. Én most pont nézegettem a témákat, nekünk van egy csoportunk, erről is szoktunk igen. Azért beszélgetni, ahol beteszünk mindenféle témákat, és ma pont a Szilvia küldött nekem egy témát, hogy láttad ezt, és mondom, ilyen vicces, mondom, a reggelibe, és az volt a téma, és mondom, nem mondom, ez az a téma, mondom, amiről az Eci, mondom, biztos nem akar majd beszélni.
1: Na, micsoda?
2: Hát, hogy volt most valami futónő, aki úgy ért végre, tehát a mielőtt befutott volna egy ilyen atlétanő, hogy így bekaksizott. És úgy futotta végig az utolsó 100 méter.
1: Há, ezeket én nem szeretem.
2: Na igen. Ezt mondom, hogy te ezt nem szereted. És mivel ő volt az első, ezért a mezőgy összes többi része, így végig kellett, hogy menjen a cucca. És az itt a morális dilemma, hogy miért nem lehetett leállítani ezt a nőt. És azt mondani, hogy diszkvalifikálva vagy, érted? De nem állították, hanem ez így megnyerte ezt a versenyt.
1: Azt a minden.
2: Jó, ezt meg is beszéltük akkor ezt a témát.
1: Hát ez igen.
2: Mindenkinek lesz
1: mondjuk,
2: véleménye.
1: Mondjuk én sokkal komolyabb dologgal találkoztam így a gyár folyamán. Én nekem volt egy dolog, amit úgy teszteltem igazából. Én azt hiszem, hogy idén ránk ömlött egy olyan történet, ami előtte is jelen volt, de soha nem ilyen mértékben, ezek a kommentelők.
2: A kommentelők,
1: a negatív kommentelők, mondani. A fröcsögő kommentelők.
2: Ja, de ezt mire mondani? Ja, ez persze.
1: Hát persze, hogy tudod. Ne, persze. Eddig is volt, de idén valahogy, mint egy ilyen tízes szózói,
2: persze, de egy ilyen
1: varázslat történt volna. És akkor van, egyszer lehetőségem volt körülbelül egy ilyen másfél hónapig tesztelni egy olyat, együtt dolgoztam valakivel, egy olyan stratégiát csináltunk, hogy vajon, hogyha feltevődik egy általános kérdés, és arra te válaszolsz, akkor az kielégíti ezeket az embereket. Vagy jön egy újabb kérdéssorozat. Jött rá egy újabb kérdéssorozat.
2: De itt nem az a cél, hogy vitatkozzon veled, hanem ne, az, hogy sértegessen.
1: De elmondom, hogy mi a konzekvencia az egészben. Szóval, hogy amikor megszületik a válasz, mondjuk te most igen, cseszegetsz mindig egy kérdésre, és én ezt neked megoldom, vagy válaszolok rá, hogy ez lesz.
2: Igen.
1: És akkor te mondod, jó, de akkor amott mi van? Aha. Vagy de akkor emezzel mi? És akkor rájöttem, hogy igazából ez egy nagyon érdekes dolog, mert például egy adott videót például megnéznek mondjuk 10 000-en, vagy 20 000-en, vagy 30 000-en, tök mindegy, és jó. Van mondjuk 4, 5, 6, 10 olyan ember, aki beléd áll. Uh-huh. Tehát arra jöttem rá, hogy igazából nekünk az új világban nem azt kell megtanulni, hogy kezeljük ezt a 10 embert, mert nem fogjuk tudni. Hanem el kell fogadnunk, hogy nekünk kell megtanulni kezelni, hogy az a 3, 4, 5, 10 negatív komment ne üssön be.
2: Aha.
1: Mert hogy amúgy meg beüt. Mert úgy be tud ütni, hogy azt nem tudsz aludni.
2: Hát attól függ, hogy mi, attól be függ, hogy ütni. Miről van szó. Tehát attól függ, hogy miről van szó. Tehát nyilván, tehát hogyha volt már olyan negatív komment, amit így abszolút, ami gondolkodtam rengeteget, mert egy részét jogosnak éreztem, tehát volt már ilyen negatív komment, de volt olyan negatív komment, tehát igazából nagyon a legtöbb negatív komment, a 99%, most legyen szó bármiről, nem csak a reggeli, vagy bármiről, azok mind ilyen végtelen rossz indulat. Tehát ott rossz indulat van. Tehát azt rossz látod, hogy ott nem vita, ott anonimitás van, kamunév van, rossz indulat van, tehát ezek általában, de ezeket meg nem lehet, tehát ma már ugye azt látjuk, hogy itt volt Magyarországon is egy kormányváltás, és ezt most nem politizálni szeretnék, hanem csak azt szeretném mondani, hogy attól a ponttól most már azt látjuk, hogy például a sajtó szerepét is 90%-ban a Facebook vette át. A Magyarországon, tehát például a Magyar Péter miniszterelnök, ő 90%-ban ott kommunikál. Tehát ott jönnek az első infók, ott jönnek a reakciók másik politikusok mondandóira. Tehát, hogy itt, és így látjuk, hogy nem csak a, tehát már maga a kormányzati, meg a politikai kommunikáció is alakul át, nem, hogy még így egy reggeli műsor körüli kommunikáció. Tehát nyilván minden ott van a kommentmezőkben.
1: Abszolút.
2: Tehát, hogy ma már így érdekes változás ez, meg világ, vagy hozzáállásbeli váltás ez, de hát ott vannak a legtöbben.
1: Persze, úgyhogy ez van. De most ez nem is tudom, hogy honnan jött.
2: Hát csak úgy filozofálunk, hát ez egy reggeli műsor 10-er.
1: Igen, de tehát a lényeg az, hogy ugye nagyon-nagyon-nagyon sok minden zajlik a háttérben is, de ami a lényeg az, hogy de rajtunk nem fog múlni, reggeli az megy tovább, igen. Ráadásul ugyanazzal a csapattal.
2: Igen, itt ez Sánta Zoltán, Lajkó Anett, Zvekán Péter.
1: És Brasnyó Zoltán.
2: És hát Ruzsa Edinát is várjuk majd időnként a stúdióban, ő az örökös mellékszereplőnk, nem mellékszereplő, most a szó pozitív értelmében értendő, és illetve Fackovics Melissa is. Úgyhogy ők is azért időnként megjelennek ebben a műsorban, hát a presszon túl.
1: A presszon túl, igen. Úgyhogy ilyenek vannak. Na, hát akkor ez a hangulat, ez jön hétfőn korán reggel. Sánta és én kezdjük az új szezont.
2: Igen.
1: És akkor majd itt lökjük nektek a rizsát, ahogy szokták mondani. Na, hát Brasnyó Zoltán volt itt velünk, aki amúgy különben ugye nem csak a Pannon reggeli műsorvezetője, hanem a Pannon Rádió főszerkesztője is. Úgyhogy köszönjük, Zoli, hogy műsorra hagytad ezt a műsort.
2: Köszönjük, hogy vagy
1: köszönjük,
2: nekünk.
1: Hogy kilobbiztad
2: megyek
1: nekünk.
2: Vissza, most híradós szerkesztés van.
1: Minden nap más.
2: Dolgozom.
1: Minden nap más.
2: Eklektikus elég.
1: Abszolút.

Espresso támogatja a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910 024 553

0: Reklám.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az

0: Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
1: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: Ismét benépesül hajdújárás. Szeptember 18-a és 20-a között 58. születi napok. Kiállítások, kirakodóvásár, sport és családi programok, valamint finom ételek várják a látogatókat. Lesz babgulyás, marhapörkölt, birkapaprikás és hamburger is. Szombaton 19 órától Frederik Cornelius lép fel, majd szabadtéri retro buli következik. Vasárnap 17 órától Vastag Csaba ad koncertet. Ünnepeljük együtt a született hajdújáráson.
3: Műsorajánló.
4: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. A hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Pörögj ránk! Panorádió. Neked szól.
1: Nos, nézzük, mi újság az utakon. A Mestnél még mindig rendőrök vannak, utána rendőrök van a Kisboszniában. A határ Magyarország irányában Horgos 2, Röszke 2, 23 perc, amúgy különben abszolút rendben van, mint ahogy Magyarországról Szerbiába is. Abszolút, a hőmérséklet jelen pillanatban pedig 25 fok.

0: Reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
0: Műsorajánló.
4: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
5: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
6: Rocky Deal, Scofival, minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.
7: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.

0: akkor és most.
1: Hey now, you're an all-star.
0: Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei.
2: A Panorádióban.

0: Reklám.
1: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Start Autós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Start Autós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
2: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás, hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
3: 12 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Megszületett az ítélet Hágában a koszovói felszabadítási hadsereg egykori vezetői ellen. Évérték előtt tartott von der Leyen javában tart a szerbiai pártok felkészülése a választásokra, és javában tart az almaszüret Északbácskában. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta. Első fokon összesen 81 év szabadságvesztésre ítélték a hágai koszovói szakosított tanácsok az úgynevezett koszovói felszabadítási hadsereg 4 egykori vezetőjét. Hashim Tači és Jakub Krasnyiti 25-25, Kadri Veszei 18, Recep Szeimi pedig 13 év börtönt kapott. Az ítélet szerint 385 ember jogellenes vagy önkényes fogvatartásáért, 49 személy kegyetlen bánásmódjáért, 303 ember megkínzásáért, valamint 96 ember meggyilkolásáért állapították meg felelősségüket. A bíróság ugyanakkor nem találta bizonyítottnak az emberiség elleni bűncselekmények vádját, ezért ezek alól felmentette őket. Az ügyészség szerint a bűncselekményeket 1998. márciusa és 99. szeptembere között követték el Koszovóban és Észak-Albániában, az áldozatok között pedig szerbek, romák és albánok is voltak. Április 12-e nagyon sokáig megmarad emlékezetünkben, a nap, amikor a magyar nép a kezébe vette a jövőjét, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Az Európai Parlament plenáris ülésének keretében Ursula von der Leyen az Európai Unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében hangsúlyozta: 2026. április 12-én a magyarok a demokráciát választották, Európát választották, visszahozták Magyarországot oda, ahová tartozik, az Európai Unió szívébe. Az Európai Parlament előtt elhangzó számos témát felölelő beszéd célja, hogy kijelölje a következő politikai év irányvonalát, ismertesse a várható új javaslatokat, valamint áttekintse azokat a belső és külső kihívásokat, amelyekkel az Európai Uniónak szembe kell néznie. Az EB elnöke egyebek mellett egy erősebb, függetlenebb Európa formálódásáról, az Európa ellenesekkel szembeni fellépésről és a mesterséges intelligenciáról is meghozta nézeteit.
2: Választások 2026.
1: A Köztársasági Választási Bizottság kihirdette a Vajdasági Magyar Szövetség választási listáját kedd este. Ennek kapcsán dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke a Facebookon azt írta, hogy az október 25-i választáson az ötös számú listával indulnak. Ha önnek is fontos, hogy a magyar ügyeknek erős képviselete legyen Belgrádban, október 25-én karikázza az ötöst, fogalmazott a pártelnök. A párt kedden adta át a listát, és több mint 9,5 ezer támogatói aláírás gyűjtött össze. A listán 250 név szerepel, a lista vezető pedig dr. Pásztor Bálint pártelnök. Pető Attila a mikrofonnál.
3: Kedden délelőtt 10 órakor megérkezett Belgrádba a Köztársasági Választási Bizottság épületébe a Vajdasági Magyar Szövetség küldöttsége. Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke a lista átadásakor kiemelte, hogy a párt listáját egyetlen nap alatt, reggel 8 és este 8 óra között összesen 9531 polgár támogatta aláírásával.
4: Szeretném megköszönni polgároknak a támogatását, hiszen a kisebbségi pártok esetében 5000 aláírás már elegendő az induláshoz, tehát gyakorlatilag szinte dupla annyi aláírás gyűjtöttünk nagyon rövid idő alatt, mint amennyi szükséges lett volna az induláshoz. Vajdasági Magyar Szövetség saját név alatt teljes 250-es listával indul. Egy részletes, minden kérdésre kiterjedő választási programunk is van, és az eredményeinkről is be fogunk számolni a következő előttünk álló hetekben.
3: A VMS elnöke elmondta, hogy a párt választási programja már elérhető a 2026.vms.org.rs oldalon, ahol az elmúlt időszak eredményei és a jelöltek névsora is megtalálható.
4: Szlogenünk a magyar összefogás, hiszen ahogy az elmúlt időszakban, úgy a jövőben is a magyarok összefogását szeretnénk kidomborítani, kiemelni, azt megjeleníteni itt a szerbiai parlamentben. Fognak bennünket más magyar pártok és civil szervezetek is támogatni, de nem elsősorban ezt jelenti a magyar összefogás, hanem azt, hogy a magyarokkal, az emberekkel, a vajdasági magyar közösség tagjaival közösen definiáltuk a program célkitűzéseit, illetve velük együtt folytattuk az elmúlt időszakban is a az érdekképviseleti munkánkat, amennyiben az emberek bizalmat szavaznak október 25-én a Vajdasági Magyar Szövetségnek, akkor lesz magyar erő a szerbiai parlamentben a jövőben is, hiszen a miénk az egyetlen magyar lista, éppen ezért arra szeretném kérni a Vajdasági Magyar Közösség tagjait, hogy támogassanak bennünket.
3: Dr. Pásztor Bálint kiemelte, hogy a kampány következő szakaszában a VMS képviselői terepre vonulnak, és felkeresik Vajdaság magyarok által lakott településeit. Mint fogalmazott, a fórumok és rendezvények mindenki előtt nyitottak lesznek, ahol a polgárok elmondhatják véleményüket, és közösen erősíthetik meg a magyar összefogás üzenetét.
1: A szerbiai egyetemisták Szabadkán is bemutatták választási programjukat. Kedden a diákok a város több pontján is megszólították a polgárokat, ismertették elképzeléseiket, és arra is kíváncsiak voltak, hogy a lakosság hogyan vélekedik a programjukról. A program bemutató célja az volt, hogy a választók közvetlenül is megismerhessék a diákok elképzeléseit. Balázs Zita riportja.
0: Az egyetemisták terve 11 pontból áll, amelyek három fő területet érintenek: az intézmények működését és a korrupció elleni fellépést, az oktatást, valamint a gazdaság és a társadalom kérdéseit. A diákok szerint ezekben a területekben van a legnagyobb szükség változásokra Szerbiában. A kezdeményezés támogatói közül sokan elsősorban a korrupció elleni fellépés miatt állnak a mozgalom mellé. Kovács Ákos.
5: Az egyetemisták a korrupció ellen küzdenek, és én számomra ezért fontos ez az egész mozgalom. Mint egyetemista, és mint egy olyan személy, akinek rengeteg barátja elment külföldre, akinek a testvére elment külföldre, azért már nem tudott itt megmaradni, és szerintem rengeteg embert ez érintett meg, hogy itt egyszerűen nem tudok megmaradni a családok, a barátok, és így szétesik minden. Úgyhogy én ez miatt tartom fontosnak, hogy legyőzzük ezt a rendszert.
0: Az egyetemisták a 2024 novemberében leszakadt újvidéki pályaudvari előtető tragédiája után kezdték meg tiltakozás sorozatukat. A balesetben 16 ember vesztette életét. A diákok szerint a tragédia hátterében a korrupció, a pártpolitikai befolyás és a szakmai felelőtlenség is szerepet játszott. Támogatóik egy része a kezdetek óta mellettük áll. Igor Velicskovics. Mert ez annyira szörnyű hatalom, amely az élet minden területét leértékelte, az emberi színvonalat, méltóságot és a becsületet. Minden tekintetben elviselhetetlenné vált, ezért természetes, hogy az ember a saját jobb életéért küzd. Az egyetemisták programjának egyik központi eleme a korrupció visszaszorítása és az intézmények megerősítése. A program emellett a közbeszerzések átláthatóságát, a közszféra depolitizálását és az oktatás reformját is célul tűzte ki. A diákok programja egyelőre nem határoz meg konkrét külpolitikai irányt az Európai Unió vagy a keleti országok felé. A kisebbségi jogokkal kapcsolatban ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy kiemelt fontosságú számukra a további békés együttélés a kisebbségekkel, köztük a magyar közösséggel is. Szandra Timotić, az egyetemista lista, az egyetemisták győznek aktivistája. Ami a magyarok, a bunyevácok és az összes többi kisebbség jogait illeti ebben az országban, természetesen az a fontos, hogy normálisan működjünk és békében, közösségként éljünk. Szabadka erre nagyszerű példa, hiszen itt rengeteg kultúra van jelen, és mégis lehet normálisan együtt élni egy városban. A kisebbségi jogokra, vagyis a kisebbségi közösségek jogaira is oda kell figyelni, hiszen ők is ennek az országnak az állampolgárai. Ez az ország mindannyiunké. Az egyetemisták a Népszínház oszlopaira szerb és magyar nyelven is kifeszítették az Egyetemisták győznek feliratú transzparenst. A rendezvénnyel egy időben a tér másik oldalán a Szerb Haladópárt aktivistái is felállították pultjaikat, és az egyetemisták molinójával szemben saját jelszavukkal ellátott transzparenst helyeztek el.
2: Választások 2026.
1: Javában tart az almaszüret az északbácskai ültetvényeken. A termést idén sem kímélte az időjárás, a nagy hőség és a vízhiány miatt több alma is megégett. A termelők számára most a legnagyobb kérdés az, hogy milyen áron és hol tudják majd értékesíteni az almát. Csernai Panna riportja.
6: Az időjárási körülményekhez képest a legtöbb termelő szerint mennyiségre jó termés lett. A hozam ugyanakkor újabb gondot is jelenthet, ha nem lesz megfelelő piaca az almának. A tavalyi évből jelentős mennyiség is maradt a termelőknél, ezért az idei értékesítés sem lesz egyszerű. A külföldről érkező alma pedig tovább nehezíti a helyi termelők helyzetét. Kazi Tibor, királyhalmi gyümölcsész, 12 hektáron termeszt almát. Mint mondja, az idei szezonban a tavaszi fagyok után a nyári hőség okozta a legnagyobb problémát.
7: Volt tavasszal fagyunk, utána jött ez a borzasztó meleg, a meleg után még jött az égetés, megégett az almákat. Most nem tudom megmutatni, mert itt nem néz, itt annyira nincs megégetve, hogy az ajdarok azok nagyon meg vannak égetve, úgyhogy borzalmas, amit csináltak.
6: És a többi almafajta?
7: Hát ez az, hogy a zajderéd, az, hát az az igazság, hogy a háló alatt ez nem áll. Ami nincs háló, ott van ez a gond. A háló az védi a napsütést az almát, úgyhogy. Az almák, hát mindegyik még égett végtére, úgyhogy. Nagyon nagy a víz hiány, hát olyan, szerintem olyan 250 liter víz hiányzik a földből, biztosan, úgyhogy ez hatalmas hiány. Locsolás, az a sok helyen a csöpögtetés nem volt elég, hanem még rásomig tifonoztak is, úgyhogy, mert nem volt elég víz.
6: A minőséget tehát több helyen befolyásolta az időjárás, mennyiségre azonban az idei termés jobbnak ígérkezik a tavainál. A hűtőházakba már folyamatosan érkezik a leszedett alma, és a tárolóhelyek is gyorsan telnek. Bite Tünde, hűtőház igazgató, Királyhalom.
8: Az időjárási viszonyokhoz képest nagyon szépen termett az alma, tehát a mennyiség az úgy érzem, hogy sokkal több, mint ami tavaly volt, tehát függetlenül attól, hogy 42 meg 45 fokokat mértünk, és az alma mégis nagyon szépen tartotta magát. Igyekeztek, aki a termelőünk előtt is le a kalappa, reggeltől estig, tehát védték éjszaka, ahogy csak tudták az egész, tehát locsolás, permetezés, védekezés, minden. A hűtőházban alig fér, 150 vagonos a férőhelyünk, de szerintem alig fog beférni, vagy nem is fog beférni az összes.
6: Az almaszedés és a válogatás jelenleg is zajlik. A felvásárlási árak egyelőre még nem véglegesek. Az eddigi információk szerint az ipari almáért körülbelül 15 dinárt, a konzum almáért pedig 35 és 55 dinár közötti összeget fizethetnek. A termelőknek az értékesítés mellett a szedés költségeivel is számolniuk kell. Az almaszedők órabére idén 400 és 500 dinár között mozog.
1: A pontos idő 12 óra 13 perc.
3: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelen pillanatban 25 fok van, ami azt jelenti, majdnem elértük a napi csúcsot, ami 27 lesz, de egész nap szép napos idő elé nézünk.
10: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
3: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
11: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
12: Bomax.
13: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
14: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
13: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
14: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
15: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.
1: Nos, a következő történet van, egy nagyon érdekes beszélgetés következik, amit kolléganőnk Szlacki Csilla készítette, hogy hát manapság már, amikor azt gondoltuk, hogy kivesznek a cipészek, akkor kiderült, hogy nem. Van, aki ezt tovább visz, és vannak fiatal cipészek, egy legalábbis biztos. Az ő sztória következik most itt a 91,5-ön.
2: A mai világban megszoktuk, hogy ha valami áramlik vagy elhasználódik, egyszerűen újat veszünk helyette. Létezik azonban egy mesterség, ami pont az értékmentésről és a tartóságról szól. Igaz, szakembereket már alig találni benne, térségünkben legalábbis biztosan. Mai adásunkban Vajdaság legfiatalabb cipésze a vendégem, Pósa Gábor van itt velem a stúdióban. Szia, üdvözöllek!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
2: Nos, Gabi, mesélj egy kicsit arról, mikor és hogyan dőlt el, hogy cipész leszel. Volt a családban előképelnek a mesterségnek, vagy teljesen nulláról indultál?
3: Nem volt előjele, nulláról indult, fogalmam sem volt, hogy hogyan működik a cipészet, eszik, isszák, mit csinálnak. Én építőipari középiskolát fejeztem be, mint falfelület dekoratőr, és dolgoztam a szakmában édesapámmal, neki volt vállalatja, és egy rossz tél, amikor kevesebb munka volt, tavasz megindult, és nem jött úgy még a munka. És az unokanővérem a valamikori szolid cipőgyárban dolgozott, és megkérdeztem, hogy vesznek-e fel munkásokat idéglenesen. És el is mentem, fel is vettek, akkor bementem a műhelybe, fogalmam sem volt, hogy mit kellett csinálni. Amúgy szerettem az ilyen kézzel készített dolgokat, kézügyességem elég jó, mert annak az iskolában is szakkörökre jártam, és jó eredményeket értem el ottan. Így kezdődött.
2: Rajtad kívül vannak még, akik a fiatalabb generációt erősítik, mondjuk ugye Vajdaságon?
3: Nem tudok, csak idősebbeket tudok így a közösség oldalakon, akiket felvettem, cipészeket, meg itt Szabadkán is ismerettségbe vagyok a cipészekkel, körülbelül tudom, hogy hányan vannak, kik dolgoznak, milyen korúak.
2: Ugye hát, ha úgy nézzük, a kortársait közül sokan gondolom teljesen más típusú digitális vagy irodai munkákat választottak. Te miért döntöttél a fizikai kézműves alkotás mellett?
3: Szeretem az új kihívásokat, van türelmem az ilyen jellegű munkához, élvezettel csinálom, ezért.
2: Volt-e mentorod? Kitől tanultad meg ezt a szép szakmát? Van még a régi mesterek közül valaki, aki segített az úton?
3: Egy idős mestertől tanultam meg, Lászlónak hívták, most már nem él. Ő egy nagyon jó tanár volt, aki átadta, és nem csak, mint az iskolai tanárok, hogy megtanuljuk is viszontlátásra, hanem ő a részleteket is át akart adni, azért, hogy egy nap belőle mester legyen, ne csak egy cipész mester, hanem mester legyen. És mind aprólékosan, türelmesen, most így visszagondolva, nem is tudom, hogy hogy volt neki annyi türelme hozzám, fogalmam sem volt a szakmához, úgyhogy így.
2: Engem mindig is az érdekelt, hogyha egy ilyen mesterséget figyelünk meg, akkor milyen problémákkal tudnak az emberek egy cipészhez, egy schusterhez fordulni. Inkább a kedvenc megszokott darabokat hozzák menteni az emberek, vagy gyorsan elhasználódó a modern cipőket?
3: Ez változó. Vannak kedvencek, amikhez ragaszkodnak, amik már agyonra lettek használva, de ugyanúgy az újakat is hozzák. Úgyhogy nem mondhatni azt, hogy csak újat, vagy csak régit hoznak.
2: És te miben látod másképp a szakmát most, mint amikor legelőször elkezdted?
3: Egészen más, átalakult. Lehet azért, mert több a tudásom, tapasztaltabb vagyok benne, lehet az véget.
2: És volt olyan pillanat az elmúlt években, amikor elbizonytalanodtál, vagy végig egyértelmű volt, hogy ezen az úton maradsz?
3: Az a helyzet, hogy én, amit csinálok, abban maximalista vagyok. minden nap egy új kihívás volt, és én akartam ezt megtanulni, és elfogadtam a hibákat, amiket csináltam, mert abból tanul az ember. És én mindig azt mondtam, hogy én nem haragszom azért, hogyha valamit nem jól csinálok, mégis az így szólna, érte. Mert abból építkezek, abból tanulok.
2: Hogyan tudod ötvözni a hagyományos cipész technikákat a mai modern anyagokkal és a megváltozott vásárlói igényekkel?
3: Ez nagy kihívás néha, hiszen az anyagok folyamatosan változnak, és a cipők kialakítása is más, mint régebben. A hagyományos cipész technika azonban ma is nagyon fontos, mert ezek adják az alapot a cipészethez. Igyekszem mindig megismerni az új anyagokat és az új technikát.
2: Miben más egy kézzel készült vagy hagyományosan javított lábbeli, mint egy széria termék?
3: Kézzel készített cipőnek van egy illata, van egy tapintása. Úgy érzed, hogy hú, ez most olyan kényelmes, mert a cipész nem sablon szerint készíti, hanem az adott illető lábára készíti. De viszont az újonnan készített modern technikával cipők, lábbelék, bármiről legyen szó, azok is nagyon jók.
2: Van olyan különleges szerszámod vagy géped a műhelyben, amihez személyes kötődésed van?
3: Van. Kalapács. Érdekes. Azt egy másik cipészmestertől kaptam, az volt az első szerszámom, és annak története van. Emlékszek rá, volt mesteremmel, elmentünk látogatóba, és akkor kérdezte az ember, Feri bácsi, Neisz Feri bácsinak hívták, nagyon jó ember volt, hogy na, ennek a gyereknek van egyáltalán kalapácsa, vagy fogója? Szerintem, mesterem, nincsen, még hát most került pár napja. Szerintem, na majd én adok neki egyet. És ez úgy a szívemben marad.
2: Ez nagyon kedves. A mai felgyorsult, dobjuk ki és vegyünk újat világban. Hogyan látod a cipészmesterség jövőjét itt Vajdaságban?
3: Ezt azért nem látom ennyire egyoldalúan a helyzetet. Tény, hogy ma sokan könnyebben megválnak egy elhasználódott cipőtől, és inkább újat vásárolnak. Ez részben a gyártás, a divat, a vásárlói szokások változásával is összefügg. De azt is tapasztalom, hogy nagyon sokan ragaszkodnak a megszokott lábbelijükhöz, vannak, akik egy kényelmes cipőt szeretnének minél tovább használni.
2: Tapasztaltad-e, hogy a fiatalabb generáció tagjai is elkezdtek jobban figyelni a fenntarthatóságra és a minőségi lábbelikre?
3: Igen. Ezt én is tapasztaltam. Van egy réteg, amelyik nagyon odafigyel arra, hogy mit vásárol, milyen anyagból készült a cipő, mennyire tartós, és hogyan lehet a későbbiekben javítani. Persze, nem mindenki gondolkodik ugyanúgy, és ez természetes. A fiatalabb generáció tagjai közt is vannak olyanok, akik inkább a divatot vagy az új modelleket részesítik előnyben. Mások viszont fontosnak tartják a minőséget és a hosszabb használatot.
2: És végezetül milyen céljaid vannak ezzel a csodálatos mesterséggel?
3: Az egyik legnagyobb célom, hogy tovább vigyem ezt a mesterséget, mivel úgy látom, hogy van rá igény. Szerintem mindig lesz igény. Fontos számomra, hogy a munkámat tovább is precízen és lelkiismeretesen végezem. Szeretnék még sokáig dolgozni, fejlődni, új technikákkal megismerkedni. Ugyanakkor azt is szeretném, hogy a régi mesterségtudást ne vesszen el, amit én megtanultam.
2: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, és én kívánom, hogy az álmaidat érd el, és ezt a csodálatos szakmát még sokáig éltesd. Pósa Gábornak köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésre.
3: Én köszönöm a lehetőséget.

Velünk még a csapból is jó zene folyik. A Pannonpresszót támogatja a Fontana. 024 553 910 vagy www.fontana.rt.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.
1: Gyors útinfó következik itt a 91,5-ön Magyarország irányába, hogyha szeretnék átmenni a határon, akkor Horgos 1 röszke 1, 23 perc, és ugyanígy 23 perc Horgos 2 röszke 2 is. A többi határátkelő hely Magyarország irányába szinte teljesen üres, mint ahogy befelé is. Rendőrök friss infók alapján egyedül Topolyán vannak egészen biztosan, ráadásul a múzeum környékén. Valamivel korábbi info 12 óra után, tehát ez körülbelül egy fél órás info az, hogy a MESZ-nél is vannak, de ott jó régóta kint vannak, szóval ezt le kéne most már lassan csekkolni, hogy még mindig aktíve.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
7: Hírek.
10: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. A Magyar Nemzeti Tanács által alapított és társalapított intézmények működési terve kerül napirendre a testület pénteki ülésén. Fremond Árpád, az MNT elnöke sajtótájékoztatón számolt be a részletekről. A Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény, a Zentai Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ, a Zentai Magyar Kamara Színház, a Magyar Kanizsai József Attila Könyvtár és a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház működési terve is napirendre kerül. Az oktatási csomagban az iskolaprogramok véleményezése, igazgatók és iskolaszégi tagok megválasztása, valamint a kis létszámú osztályok megnyitásának támogatása szerepel. Lezárult a hivatalos nyelv és íráshasználati stratégia tervezetének közvitája is. A dokumentumhoz 16 észrevétel érkezett. Ezek megtárgyalása után várhatóan október végén kerülhet az MNT elé a stratégia elfogadására. Fremond Árpád a nemzeti tanácsi választásokról is beszélt. A törvény szerint legkésőbb december 3-án kell megtartani a voksolást, a választások kiírásának határideje pedig szeptember 19-e. Napokon belül elkezdődnek a munkálatok az aszfalt burkolat visszaállításán a magyar szabadkai Milutin Uszkokovics és az 51. hadosztály utcában, jelentette be Facebook videójában Góli Csilla Szabadka alpolgármestere. A két utca a Tiszta Szerbia nevű projekt megvalósítása során lett gyakorlatilag járhatatlan. Emellett a megnövekedett forgalom is gondot okozott. A Majsai úton épülő körforgalom építése miatt ugyanis sokan kénytelenek az említett utcán kerülni. Góli Csilla emlékeztetett, a csatorna és a köztes bekötések le lettek helyezve, úgyhogy a kivitelezőnek már csak az maradt hátra, hogy az aszfaltburkolatot visszahelyezze eredeti állapotába. Két új gépjárművel bővült a Magyar Kanizsai Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény járműparkja. Az egyik személyi szállításra, a másik pedig az ételek biztonságos szállítására szolgál. A korszerű hűtőkocsi naponta mintegy 300 adag meleg étel eljuttatásában segíti majd a Magyar Kanizsai, Oromi, Tótfalusi, Martonosi és Kispiaci óvodákat, valamint a népkonyhát is. A jármű beszerzését teljes egészében Magyar Kanizsa önkormányzata finanszírozta. A beruházás összértéke közel 5,3 millió dinár. Első fokon összesen 81 év szabadságvesztésre ítélték a koszovói felszabadítási hadsereg 4 egykori vezetőjét, Hashim Tači és Jakub Krasnici 25-25, Kadri Veszeli 18, Recep Szelimi pedig 13 év börtönt kapott. A bíróság szerint a 4 vádlott felelős volt civilek és a harcokban részt nem vevő személyek sérelmére elkövetett háborús bűncselekményekért. Az ítélet szerint 385 ember jogellenes vagy önkényes fogvatartásáért, 49 személy ellen elkövetett kegyetlen bánásmódért, 303 ember megkínzásáért, valamint 96 ember meggyilkolásáért állapították meg felelősségüket. A bíróság ugyanakkor nem találta bizonyítottnak az emberiség elleni bűncselekmények vádját, ezért ezek alól felmentette őket. Április 12-e nagyon sokáig megmarad emlékezetünkben, a nap, amikor a magyar nép a kezébe vette a jövőjét, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke Strasbourgban. Az Európai Parlament plenáris ülésének keretében Ursula von der Leyen az Európai Unió helyzetéről elmondott évértékelő beszédében hangsúlyozta, 2026. április 12-én a magyarok a demokráciát választották, Európát választották, visszahozták Magyarországot oda, ahová tartozik, az Európai Unió szívébe. Az Európai Parlament előtt elhangzó számos témát felölelő beszéd célja, hogy kijelölje a következő politikai év irányvonalát, ismertesse a várható új javaslatokat, valamint áttekintse azokat a belső és külső kihívásokat, amelyekkel az Európai Uniónak szembe kell néznie. Az EB elnöke egyebek mellett egy erősebb, függetlenebb Európa formálódásáról, az Európa ellenesekkel szembeni fellépésről és a mesterséges intelligenciáról is megosztotta nézeteit.
7: Időjárás.
10: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, a délután folytatásában is a napsütésé lesz a fő szerep a térségben, felhők szinte nem lesznek az égen, csapadék sehol sem várható, és mérsékelt marad a délies szél.
0: Az időjárás jelentést támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Társadalmi célú felhívás.
11: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
12: Média támogató a Pannon RTV.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak.

A Pannon Press út támogatja a Fontana. www.fontana.rs A webáruház, ahol foteljéből is berendezheti fürdőszobáját.

0: Vonon Rádió Lifestyle magazinja. Lifestyle magazinja.
1: Bizony, 13-ra 11 perc van, és itt van velem Mucsi Gergely, Mucsi Gergő, tetováló művész. Szia, üdvözöllek itt nálunk.
2: Szia, szia, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Na, feltetted a fülest, milyen?
2: Furcsa. Hallom a hang, a levegét, ahogy veszem, ugye? Azt is hallom.
1: Na hát ez egy ilyen történet, de figyelj, beszélgessünk kicsikét úgy általánosságban az egész sztoriról, mert hogy hallottam ilyen sztorikat, hogy amikor valaki kitalálja, hogy elkezd tetoválni, akkor hogyan oldja meg az első tetoválást? Valaki magára tetovál, valaki megkér valakit a családból, és azt tetoválja. Van, aki, azt hallottam, hogy fog egy darab disznóbőrt, és azon tetovál. Te mit csináltál?
2: Hát igazából mind a három működik.
1: Igen?
2: Mind a három működhet. Nyilván a legrosszabb ezek közül a disznóbőr olyan szempontból, hogy azért magadon érzed, hogy ha túl mélyre mentél, a családtagokon meg látod, hogy szenvednek. A disznóbőr meg nem panaszkodik.
1: Aha.
2: Úgyhogy valójában jó a disznóbőr gyakorlásnak, mert azért közel áll az emberi bőrhöz. Jobb, mint egy műbőr. Olyan szempontból is, hogy azért ott se teljesen sík a felület, és akkor lehet rajta úgymond tapasztalni jobban, hogy milyen lesz a bőr, de valójában inkább kell élő bőrön gyakorolni.
1: De jó, de az nem
2: mondjuk béna. Mondjuk a vége felé, amikor már azt mondanád, hogy na, most már kezdő vagyok, előtte azért kéne gyakorolni.
1: Te tudod miért? Azért meg elkezd valahol félelmetes, ha minden tetováló művész, mert most már te sok évet csinálod, ez oké, most már jó vagy, de biztos nem voltál mindig jó, akkor az azt jelenti, hogy van egy...
2: De én jó voltam.
1: És nem csak veled, hanem egy csomó tetováló művész van, az azt jelenti, hogy a szorzó az nagyon nagy, akkor nagyon sok nem túl jó tetoválás van kint a világban.
2: Így van.
1: De tényleg, ha visszagondolsz rá, az béna volt, vagy az elment? Az első pár.
2: Hát... Mondjuk rá, hogy elment.
1: És tudod, hogy mi volt az? Mikkel kezdtél?
2: Nagyon minimális kis dolgokkal.
1: De milyen kis szív, vagy lepke, vagy mi volt?
2: Feliratok, tényleg ilyen nagyon egyszerű dolgokra gondolj. Mm-hmm. Tehát, többnyire inkább szövegek, de például lepke, végtelen jel, mert az
1: nagyon megy?
2: Az nagyon ment. Most már talán nem annyira, de ment. Uh-huh. Úgyhogy ilyenekkel.
1: Ugye különben tényleg az jut eszembe, hogy te tetoválsz annyira régen. Mikor volt divatban az a, bocsánat, hogy így mondom, de így hívták, az a ribancrendszám.
2: Nem, az előtted?
1: Ja. Akkor olyanokat te már nem csináltál.
2: Nem. Én amikor elkezdtem, akkor hozzám jöttek olyan kérdésekkel, hogy ezekkel mit lehet kezdeni.
1: Na és mit lehet kezdeni?
2: Nem sok mindent, mert ezeket általában olyan helyeken csinálták sokszor, ahol a füstöt lehetett vágni bent késsel.
1: És az baj?
2: Hát hogy ne lenne baj?
1: De miért?
2: Hát olyan helyeken tetováltattak az emberek, ami nem tudom, a nappalinak az ágya, a konyha, asztal, szó szerint még én is láttam olyan. Majdnem azt mondom, hogy vágni lehetett bent a füstöt, olyan annyira be volt, mindenki cigizett.
1: Na, de ez most mély baj a tetoválásnak?
2: Hát, higiénia szempontjából.
1: Na, hát ezt kérdezem, igen.
2: Azért, hogyha ott ilyen füst van, akkor valószínűleg az alkohol is párolog.
1: Ja.
2: Tehát azért enyhén illuminált állapotban tetoválni és tetováltatni egyik sem a legjobb opció.
1: Hát jó, végül is.
2: Minimálisan, ha alkoholt fogyaszt, az nem probléma tulajdonképpen. Tehát most egy sört megiszik valaki, vagy annyira izgul, hogy neki kell egy feles.
1: Ja, mármint aki csinálja?
2: Nem, aki kapja.
1: Ja, aki kapja, aha.
2: Tehát, hogy nálam is van a szalomban.
1: Mi, sör?
2: Sör is, pálinka is, pelinkovált viszki. Hogyha valakinek kell, bocsi,
1: aha.
2: Ha valakinek kell, valaki komolyan annyira izgul, jobb, hogyha leránt egyet.
1: Hát én meghalok. Mert arról hallottam különben, hogy van cukorkád.
2: Igen.
1: Állítólag azzal vissza lehet hozni az embereket, komolyan?
2: Hát amikor úgy kezd el sápadni, meg úgy kezd a szeméből kimenni az élet.
1: akkor egy cukorka visszahozza? A cukor miatt,
2: a cukor.
1: Ugye? Az egyik hallgattam, hogy nem baj az, hogy olyan füst van benne, hát tartósítja a tintát. Különben, azt mondja. Abszolút. Érdekes dolgok ezek, ugye van az, amikor valakinek valami nagyon sikerül, úgyhogy majd erről is kérdezlek, de van olyan különben olyan tetko, amit így megcsáltál, és mondtad, hogy ez lehet, nem kellett volna.
2: Van.
1: Uh-huh. És akkor olyankor mi megy a fejedbe, vagy mi történik olyankor? Mi születik meg ez a gondolat a fejedbe?
2: Hát mert így van.
1: De az azért, mert rossz, vagy túl nagy, vagy nem vagy vele megelégedve, vagy olyankor mi van?
2: Én nagyon, nagyon kevés esetben vagyok teljesen megelégedve a végeredménnyel. Ez köszönhető az én maximalizmusomnak. Uh-huh. Úgyhogy tényleg nagyon kicsi százalék az, amikor én azt mondom, hogy na, ez tényleg kurva is.
1: Jó, nem vagyok.
2: Bocsit. Fütyüljük ki, visszamenjelek.
1: Jó, szóval, igen. Szóval neked sok, és akkor ugye megkérdezem viszont, hogy emlékszel olyanra, hogy volt olyan, amikor azt mondta, hogy Jézuson, na, ez tökéletes. Ez pont olyan, amit akartam.
2: Igen, és sokszor akkor van, hogyha az ügyfél hagyja, hogy tényleg kreatívak legyünk, uh-huh. és nem az van, hogy most nagyon siet, és 2 óra hosszánk van letudni valamilyen tetkóját, és ez nem feltétlenül nagy tetoválás. Van olyan kicsi tetoválás, pont mondjuk nem rég csináltam valamikor, talán a nyár elején, vagy tavasz végén egy ilyen, hadd mondhassam, nem tudom, hogy zenészeket megemlíthetek-e. Mindegy, egy magyar zenésznek egy száma címéből készült tetoválás, az nagyon jó sikerült.
1: Igen.
2: Tényleg.
1: Abszolút, érdekesek ezek a tetkók, meg érdekes az egész világ, meg érdekes az, hogy születik meg. Van egy része, amit nekem egyszer megmutattál, én ezt nem tudtam elképzelni. Gondolom, hogy sokan nem értik azt, hogy a tetoválás, ami az én fejemben van, az hogy fog megszületni a te fejedbe úgy, hogy ez aztán nekem tetszen, mikor rám teszed. Ez egy érdekes dolog, mert én mindig mondom, gyere el, majd közösen kitaláljuk. De ezt picikét mesélj, de ez nekem se volt világos, hogy ez mit jelent.
2: Hát tulajdonképpen én jobb szeretem azt, hogyha ott van az ügyfél, és együtt találjuk ki. Megmondom miért. Most te azt mondod, hogy szeretnél egy hóembert magadra tetoválni.
1: Jó.
2: Most én akkor ott belekérdezhetek rögtön, de jobb, hogyha ott vagy mellettem, és úgy kérdezek bele, hogy közben mutatok esetleg referenciaképeket, amin el tudunk indulni. És azt mondod, hogy nem tudom, neked 2 gombócos hóember tetszik, vagy 3 gombócos hóember, uh-huh. vagy direkt olyan vonalon induljunk el, mint hogy hívják ezt a rajzfilmet, amiben a hóember volt.
1: Frozen.
2: Az. Tehát többféle...
1: Majdnem azt mondtam, jégkorszak, jégvarázs, ugye? Viktor, nézzek, neki van kislánya. Jégvarázs? Jégvarázs, igen.
2: Tehát jobb, hogyha ott van élőben.
1: Igen.
2: És hogyha belelapozgatunk referencia munkákba, akkor az alapján el lehet indulni, hogy jó, akkor most milyen, hogy ugye maga a hóember milyen legyen, 2, milyen stílusban legyen, mm-hmm. mennyire legyen árnyékolva, mekkora méretű legyen, ez mind sokkal könnyebb élőben megbeszélni az ügyféllel, és a magam részéről ez nem szokott olyan sokáig tartani.
1: Nem, mert te rögtön rajzolod.
2: Igen. Rögtön rajzolom, rögtön tervezzük, és igazából látja az ember, hogy milyen irányba megy, és rögtön bele tud szólni, hogy most ez neki tetszik, vagy nem tetszik.
1: Értem. De mi van akkor, amikor olyanok, mert azt hiszem, hogy csináltál már, mint ha láttam van egy ilyen posztot tőled, amikor nem magad dolgozol egy tetováláson akkora, hanem többen, akár 2-3-an, ez sosem fogtam fel, hogy ez hogy megy. Van ez az úgynevezett stencil? Vagy
2: igen, amit ráragasztok az emberre.
1: Szóval mindenki látni fogja a fővonalakat, aki dolgozik igen. rajta?
2: Igen.
1: És onnantól kezdve mindenki tudja, de hát, hogy te csinálod mondjuk a hátam bal felét, meg 2 a jobb felét, és a színek ugyanazok lesznek? Hogy csináljátok
2: ezt? Mi ezt egyébként akkor, amikor dolgoztunk többen egy háton, azt úgy csináltuk, hogy szét volt osztva. Én nem nyúltam az ő részébe, ő nem nyúlt az én részembe.
1: De közben igaz, egységes volt?
2: Egységes volt, de 2 különböző irány. Tehát nem is kell... Meg tulajdonképpen nyilván megbeszéltük, hogy mindenki ugyanazokkal a színekkel dolgozik. Most, hogyha volt valakinek, mit tudom én, ilyen, hogy mondjam, kedvence, mm-hmm. hogy most valamelyik színcsaládnak a meghatározott színű festékével szeret dolgozni, mondjuk egy, tesszük fel, rózsaszínet, akkor használjuk azt a rózsaszínet. Mm-hmm. Most ha egyébként meg képlékeny, hogy ki mivel szeret dolgozni, akkor használhatjuk a közöseket.
1: Szóval meg kell beszélni, és akkor tényleg az egész tetkó így teljesen jó, és az ember mit szól, amikor 2-3-an tetoválják a hátát?
2: Hát fáj neki.
1: Hát az
2: nem, hát sokkal intenzívebb.
1: Már finoman fogalmazok, Gergő. De tudom, már csak azért is kérdezem ezt, mert ugye vannak dolgok. Mi erről már beszélgettünk párszor így mikrofonon kívül, de az embereknek az érdekes téma mindig abszolút brutálisan változik, hogy melyik területen tetoválsz, hogy ezt az ember hogy érzi.
2: Igen.
1: És hol van a, így építsük már fel, de hát, ahol szinte abszolút oké, és hol a kritikus? Mert egyszer valamit mesítő, valami csuklóknál ott nagyon fáj, vagy nagyon nem fáj, valami, nem emlékszem már.
2: Tulajdonképpen, ami legkevésbé fáj, az általában az alkar, belső oldala. És akkor innen indulhatunk el tovább. A külső oldal az egy fokkal fájdalmasabb, mert ott már jobban csontos, belül több az izom, vagyis hát úgy állnak az izmok, hogy nem fáj annyira.
1: Jó. De mi van a csuklónál?
2: A csuklópontoknál, mint a maga csukló, a könyék, a térd, a csípő, a boka, ezek olyan pontok, mint hogyha az idegvégződések így a kanyarba kifutnának, és ott tényleg intenzíven lehet érezni a fájdalmat.
1: És sosem rándul meg valaki?
2: Dehogy nem.
1: És akkor te?
2: Hát valamennyire ezt tudom kezelni, de van, amikor tényleg annyira belemozdulnak, hogy aztán korrigálni kell a vonalat. De hát ez ilyen. Nem egy papíron dolgozunk, ezt tudnia kell a tetoválónak kezelni, meg tudnia kell kijavítani. Nem mondhatom, hogy javítani, de egy kicsit korrigálni, hogyha megszalad.
1: Na most még érdekes dolog ez, hogy ugye hallottam, hogy állítólag a borda az, ami kegyetlenül fáj.
2: Az is egy csontos felület.
1: Az is egy szuper jó dolog, ugye?
2: Nagyon.
1: Ilyen perverzió arc, kértek már tőled ilyet?
2: Még nem.
1: Nem? Arcra nem? Homlok, orr, szem alatt?
2: Nem. Ami legextrémebb volt, mondjuk azt, hogy extrém, ami meg is valósult, az nyakra.
1: Az miért extrém?
2: Hát mert egyből látszik. Na.
1: De mármint, hogy nyakra hol? Elől, hátul?
2: Elől.
1: El? Jaj, az Ádám csutka környéke? Ja. Ja, hogy oda kellett tetoválnod. És azt, hogy viselte el? Az mondjuk érdekes, nem?
2: Jó, hát mondjuk nem, általában nem tűrik sokáig az emberek. Tehát nem tudsz egész nap dolgozni rajta. De jó. Egy pár órát azért lehet. Voltak azért extrém kérések. Ott volt egy, ami nem valósult meg, de hát de na.
1: Hát írt körül, vagy nem tudom, mennyire durva, vagy miről volt szó.
2: Nő volt. És
1: fog írt körül.
2: Nemi szerv és ánusz közé kellett volna.
1: Komolyan?
2: Volt ott egy anyajegye, és abból kellett volna valahogy egy csillagot alakítani. Úgy, hogy körbe dolgozzuk nyilván az anyajegyet. Ez nem valósult meg.
1: Hát jó, nyilván vannak határok valamikor, de azért elég extrémitársaik el lehet menni, nem? Azért intim környékén azért sokat jársz.
2: Most hát szoktam.
1: Bármilyen hülye hangzik, de igen.
2: Szoktam.
1: Ugye? És miket kérnek oda?
2: Hát annyira intim nem volt még, hogy direkt mondjuk férfi nemi szervre, vagy női nemi szervre konkrétan rá, de köré volt. Hát
1: aha.
2: Kis feliratok, kis jelek, kis...
1: De esküvő, mikor azt mondják, hogy feliratok, akkor miket kell ráírni?
2: Nem
1: a neved, a nevét, vagy mit? Vagy hello? Vagy mit?
2: Volt már olyan férfinál, hogy nevet kellett odaírni. Egy Júlia, valami ilyesmi, nem emlékszek már.
1: Komolyan. Eszméletlen. Na itt közben itt megindult. Azért akadtam le egy pillanatra, mert rengeteg üzenetet kapunk egy közös csoportunkba, de nyilván ezt most itt nem fogjuk beolvasni.
2: Fogadjuk, jött a Lucky You kérdés.
1: Persze, ugye kiraktál egyszer egy... A Gergőben különben el kell mondani, hogy nagyon érdekes az, hogy, és ezt pozitív értelemben mondom el, hogy ugye kirakja a különböző fotókat, és bizony van egy Lucky You felirat, ami... Hát,
2: ami ugye, pont egy ilyen.
1: Ami pont egy ilyen. És az az érdekes, ugye nyilván nagyon sok mindenki kíváncsi, hogy de ki ez, akire ezt csináltad? És Gergő, higgyétek, hogy a legközelebbi barátainak sem mondja ezt el.
2: Nem, hát, mert nem
1: Gergő
2: korrekt.
1: Ezt megtartja magának, de hát ő annyira profi, hogy nem tudom én, ha hiába nyomunk bele 6-7 sört, akkor sem mondja meg. De hát, hogy ennyire meg lehet benne bízni, ez számomra is meglepő, de hát ez van, ezt már többször bizonyította, úgyhogy valamiért tudja magát tartani, és ezt tartja is magát, úgyhogy aláírom, hogy nyugodtan menjetek hozzá, mert ami ott maradt, az ott is maradt, biztos, mert nem mondja senkinek tényleg. Szóval ez eszméletlen. Visszatérve a tetoválásokra, van különben olyan, amikor elmennek hozzád, és totál így az emberek ilyen téfitben vannak ezzel a tetkóval?
2: Milyen értelemben?
1: Hát olyan, hogy azt gondolják, hogy nem tudom én, hosszú távon fakul, közben nem fakul. Vagy hogy erre idővel rá kell dolgozni. Vagy, hogy van olyan tipikus dolog, amit rosszul tudunk?
2: Ja, hát például az, hogy örökké tartó, az abszolút egy tévhit.
1: De hogy?
2: Hát tulajdonképpen egy 10-15 év alatt biztos, hogy kifakul annyira, hogy megérik az újra ütésre. Tehát újra át kell menni rajta.
1: De várjak, ez azt jelenti, hogy te ilyeneket szoktál csinálni?
2: Igen.
1: Aha, és ez azt jelenti, hogy elmegyek, és akkor ugyanazt a tetkót ugyanúgy fel kell frissíteni?
2: Igen.
1: És ez amikor látunk olyan embereket, akik full tele vannak tetoválva, akkor nekik ez egy folyamatos karbantartás?
2: Idővel igen. Attól függ, hogy az a full body az mikor készült. Egybe készült tulajdonképpen. Vagy pedig 10-15-20 év alatt.
1: Nem, csak ez azért szomorú, mert tudod, van ez az elképzelés, hogy amikor valaki nagyon sokat utazik, akkor van olyan, hogy a világ különböző pontja, csinál magának egy tetkót. Akkor az azt jelenti, hogy ez simán elmehet a francba. Hát sajnos, ugye? Ja. Na jó, hát akkor legalább ezt
2: is... És általában el is megy.
1: És el is megy a francba.
2: Na, hát ezek nem szoktak jó tetkók lenni.
1: Na most egyszer magyaráztál nekem egy érdekes dolgot, és ez is egy olyan, hogy teljesen logikus. Mondjuk valaki most elkezd edzeni, sportol, vagy lehet, hogy már sportol 5 éve, mit tudod, folyamatosan fejlődik. És azt mondja, hogy oké, most csinálsz rám egy tetkót, de hát én azért 5 vagy 6 év múlva nagyobb leszek. El fog rajtam deformálódni? És tudom, hogy a válasz az, hogy nem, de miért?
2: Mert nem leszel nagyobb.
1: Nem én, hanem valaki.
2: Azért, mert most ha megnézzük, hogy körülbelül tételezzük föl, hogy egy biceps, azért azon látszik rögtön, hogyha változik. Uh-huh. Meg könnyen is változik. De az nem úgy fog kinézni, hogy most nekem egy adott pontban a bicepszemen 5 centivel vastagabb lesz a karom. Uh-huh. Alapból van egy 30-35 centis karja valakinek, és abból lesz 40-es, az már igazából elég nagynak néz ki. Az 5 centi. Ha azt leosztod, csak úgy, hogy centikre, nagyjából millimétert, egy kicsit többet, mint egy milliméter változik, az nem látszódik.
1: Szóval az nem fog látszódni?
2: Nem fog látszódni a tetoválásom.
1: Na jó, de hogyha meghízok, mint a dög?
2: Egyféleképpen azért nyilván, ezek ilyen normális kereteken belül történő változások, abban az esetben, hogyha valaki elkezdi nyomni a sterkót, és lesz 60-as karja a 30-as helyett, de hát tudod, ez a kis felhő kategória, ott látszani fog a torzulás, nyilván.
1: Jó, de és akkor tényleg, hogyha meg meghízok nagyon, hát akkor nyilván megint. De hát, hogy extrémitás kell hozzá,
2: A meghízásnál is igazából az szokott lenni a probléma inkább, hogy megrepedezik a bőr.
1: Aha, jó, tényleg?
2: Igen, mert tudod, ezek a strigák. Uh-huh. És akkor ott viszont látszódik. Uh-huh. Ugye maga a tetoválás az úgy marad a bőrben, vagy úgy épül föl, hogy... Mi meghatározott mélységbe beszúrjuk tetoválók tulajdonképpen a tűt. Igen, a festék meg belemegy a bőrbe, és ott a vörös, vagy úgy mondom inkább, vérzéssel megpróbálja a szervezet kilökni, mert hát egy idegen test, egy idegen anyag, azt nem akarja beengedni a szervezetbe. Na most, amit tud, az kilök vérzés által. Uh-huh. Amit nem tud, azt körbe burkolja. Az ott marad a bőrben. A bőr alulról építi újjá magát, tehát az a pigment csomó, az tulajdonképpen vándorol fölfelé a bőrben. Uh-huh. És nyilván nem lehet minden pigment testet ugyanolyan mélységbe bevarázsolni a bőrbe. Úgyhogy lesznek olyan részek, amik hamarabb kopnak, van, ami sikerül úgy, hogy mélyebben és nagyobb csomóban együtt van, az majd később fog kikopni, úgymond a bőrből, tovább ott marad, és ezért nem egyenletesen kopik később a tetoválás.
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert egyszer néztem erről egy műsort amúgy, ami nagyon érdekes volt a számra, és most így eszembe jutott, hogy beszélgetünk erről, hogy igen, azt mondják, hogy igazából a tetoválás az egy olyan dolog, hogy állandóan küzd ellene a szervezet, csak nem tudja legyőzni. És pont ez van, hogy így beburkolja, meg már mindent csinál vele, és igazából ezért fakul ez ki gyakorlatilag. Csak nekem ez az info meglepő, hogy 10-15 év. Azt hittem, hogy sokkal többet kibír, de jó van, nem baj, hát ez van, ezt kell szeretni. Na, több munkátok van nektek, nem? Hát ez egy ilyen történet. Neked van-e olyan ügyfeled, aki full tele van tetoválva?
2: Vannak most már.
1: Ez azt jelenti, hogy erre rá lehet kattanni. És rá is kattannak.
2: Hát nem biztos, hogy a rá kattanás, mert valaki alapból úgy indul neki, hogy...
1: Ja, hogy fullba akarja?
2: Hogy teljesen.
1: De ők mivel foglalkoznak, hogy ezt így megbírják csinálni? Nem anyagilag, hanem hogy mondjuk ez nem lehet biztos egy banki ember, aki nyaktetoválás, meg full kéz.
2: Egyszerű
1: meg...
2: emberek különben általában nem... Nincs semmi különös szakmájuk, vagy...
1: Uh-huh. Ahol baj lenne az, hogy hogy néz ki.
2: Igen.
1: Tehát úgy nézhet ki, ahogy akar.
2: Ja.
1: Na, hát jó, már ezek fontos dolgok különben tényleg.
2: De most tulajdonképpen egy ács nézhet ki, ahogy akar.
1: Hát mondjuk igen, persze.
2: Jó, nyilván.
1: Hát most attól függ, mondjuk elmegy megbeszélésre, tudom most, hogy még izmos is vagy, meg ti vagy tetoválva, azt mész a Mari nénihez megállapodni, akkor mennyi lesz a tető, hát mit tudom én.
2: Lehet az, megkérdezi, hogy ott maradsz a munka után.
1: Nem, hanem lehet, hogy nem is nyitva hagyod azt, hogy benne a pénzt akarsz behajtani, vagy ki akarod rabolni, vagy valami azért.
2: Jó, hát igazából
1: vannak ma is.
2: Vannak. Sajnos vannak.
1: Na mi, ezt most láttam, ezt most úgy mondtad, hogy ebben találkoztál te is?
2: Igazából találkoztam azzal, hogy ugye nekem is a karom az ki van tetoválva, és akkor jönnek azzal, hogy de azért ne vigyem túlzásba, hát majd ezt én eldöntöm.
1: Hát igen, azt se ad, azt, amit akarsz. Ezt pont emlékszem, sose felejtem el, mert ez bocsánat, csak én nekem olyan sok volt, hogy nem tudom, leültem az autóba a ház előtt, és vártam valakit, és tudom, fogom ezt a vépet, és szívogatta, és közben nyomkodom a telefon. De itt van az ajtó. És jön a szomszéd, és nem azt mondja, hogy szia, vagy valami, hanem, hogy ez nagyon káros, tudod? És tudod, erre mit lehet mondani? Ez körülbelül, mint azt mondjuk, hogy neked is, hogy ne vidd túlzásba tetovált. Ok. Erre, azon kívül, hogy azt mondja, hogy ok, nem lehet semmi más mondani, különben tényleg. Vissza a normális dolgokhoz, már mint olyan szempontból, hogy tudom, hogy ez a tetoválás, és szerintem jól látom, erősítsd meg, ez azért egyre nagyobb divat.
2: Igen.
1: Na most, biztos, hogy ilyen korhatár, vagy valami?
2: Bárki hát nézd, nekem 72, ha jól emlékszem, 72 éves volt a legidősebb.
1: A legidősebb, de a legfiatalabb. Hol lehet ezt elkezdeni?
2: Szülői beleegyezéssel tulajdonképpen én megcsinálom 18 alatt, nem sokkal 18 alatt, de megcsinálom.
1: Nem, ez fontos, mert mondjuk 15 éves gyerek hiába kéri tőled.
2: Hát meg 12 is volt, aki kérte, mondtam, hogy ne.
1: Az esélytelen.
2: Légy szíves, ne.
1: De szóval 16 hét körül ott már,
2: az hogy, okay.
1: Hogyha a szülő
2: beleegyezik. Azt mondom, hogy rendben van, azért van már valamennyi esze a gyereknek. Szülő is, hogyha beleegyezik, átbeszélik. Mhm. Uh-huh. Van egy nagyon szép kis nyilatkozat, ki lehet tölteni.
1: Komolyan? Na jó, és akkor még az nagyon fontos ebben az egész történetben, hogy amúgy, hogyha valaki ezen gondolkozik, akkor úgy mi kell, hogy végig pörögjön a fejébe? Hogy kell eljutni odáig, hogy akkor most nekem lesz?
2: Legjobb, hogyha tulajdonképpen tudja azt, hogy körülbelül mit szeretne. Tehát nem feltétlenül visszakanyarodhatok oda, hogy én szeretem azt, hogyha meg lehet tervezni. Uh-huh. Tehát lehet tervezni egyedire. De hát sokszor az van, hogy jönnek egy mintával, hogy ezt szeretné, azon nem nagyon tudsz mit változtatni. Azt szeretem, hogyha lehet egy kicsit alakítani rajta, ehhez viszont az kell, hogy tudja, hogy nem tudom, csipkerózsikát szeretné magára, és akkor el lehet kezdeni beszélgetni arról, hogy színesbe, fekete-fehérbe, uh-huh, ragaszkodjunk mondjuk a könyvhöz, vagy rajzoljunk egy saját illusztrációt a mese alapján, vagy bármilyen kérdéses dolgot azt föl lehet vetni, és akkor együtt meg lehet tervezni.
1: A másik dolog pedig az, hogy ebben az egész tetoválás világában arról még nem beszéltük, hogy és ezt még mondd el nekünk, hogy érdekes az, amikor a tetoválás megvan, akkor az arra úgy vigyázni kell egy picit.
2: Igen.
1: Mit csinálsz te akkor? Meg
2: én használok egy úgynevezett second skin fóliát. Ez tulajdonképpen arra van. Úgy reagál a szervezet rá, mint hogyha bevarrosodott volna egy seb. Uh-huh. Úgy képzeld el, valójában a tetoválás is egy seb, egy nyílt seb tulajdonképpen. És amikor leragasztom a second skin fóliával, az olyan, mintha a sebet bevarrosodott volna, és így nem tud fertőzésbe jutni egy nyílt felületen keresztül a szervezetedbe.
1: És ez van rajta meddig?
2: Pár napot. Én úgy szoktam mondani, hogy 3-4 napot. Igazából a gyártók általában 5 napot írnak, de én elővigyázatos vagyok ilyennel. Úgyhogy inkább azt mondom, hogy 4. És hogyha véletlen elfelejtette, elszámolta, akkor az 5 még nem probléma. Uh-huh. És ja, ezt tartod rajta 4 napig.
1: És utána pedig jön valami
2: kenegítés.
1: És akkor ez mit csinál?
2: A kenőcs az viszont segít a hámosodásba, segít annak a folyamatában, hogy gyorsabban ledobja magáról a bőr az elhalt sejteket. Uh-huh. Tulajdonképpen ez egy vedlés. Egy hámlás.
1: Meg azért azt, hogy mindenféleképpen fontos tudni el, amikor azt mondjuk, hogy tetkó, és hogy első tetkó, hogy valami, hogy azért nem mindegy, hogy mikor csinálják a tetkót, ugye? Mert hogy van ilyen, hogy mondjuk nyaralás előtt nem lehet tetkót csinálni, mert akkor nem lehet benne se napra menni, se ugye vízbe.
2: Én úgy szoktam mondani, hogy nyaralás előtt legalább egy hónappal az a határ, nyaralás után meg legalább 2 hét teljen el.
1: Van még egy dolog, ami nagyon meglepődtem, mondtad, hogy amikor nagy egy tetkó, akkor nem tudod megcsinálni egy nap alatt, de igen, a tetkót nem lehet befejezni úgy, hogy minden nap tetoválsz, hanem kell néha szünetet tartani?
2: A magam részéről lehetne úgy, hogy minden nap tetoválok egy tetováláson, de azt az ügyfelek nem, azt nem szokták bírni.
1: Ja, hogy te ezt már tudod előre, hogy az úgy sem fog működni.
2: Igen.
1: Ja, ezért szoktad
2: a mondani. 2 napot azt még sírva, de végig szokták bírni. A 3. nap az már akkor fáj, hogyha ránézek.
1: Uh-huh. Ja, hogy az kegyetlen.
2: Igen.
1: Írjezék hallgatókörben azt hallottam, hogy akinek van tetoválás, az nem lett véradó meg plazmaadó. Te erről hallottál?
2: Fél év, azt hiszem a határidő. Fél év után adhatsz vért újra.
1: Aha.
2: Fél évig kell, hogy valami végbe menjen, valamilyen folyamat, és aztán újra adhatsz.
1: És arra vagyok még kíváncsi nagyon, még ez az egy kérdésem van hozzád, hogy amíg láttuk azt, hogy vannak néha szörnyű trendek, amik aztán gáz. Mert ugye volt ez a fenék fölötti, ugye ez a elnézést, ugye a ribancrendszám, meg utána voltak ezek a tribaldok, amit Magyarországon mai napig látunk, amikor a felkar teljesen ilyen nonfiguratív valami formákkal igen. van. Ezek nem, hogy kimentek a divatba, ezek rosszul öregedtek meg, és ez majdnem azt mondom, hogy gáz. Ilyen van mostanában?
2: Nézd, én valójában nem vagyok az absztraktnak ellene, sőt, egyáltalán nem vagyok ellene. Én szeretem az olyan munkákat, ahol a testnek a görbületei vannak kiemelve, tehát mondjuk egy vállon, egy tribál, az jól tud kinézni. Egy olyan nonfiguratív, szerintem. Tud jól kinézni, hogyha az jól van kivitelezve. Itt sokszor az szokott a probléma lenni, nem szokott, az a probléma a legtöbb esetben, hogy nagyon kicsire veszik. Mert annó az volt, hogy itt a katalógus, választ ki, ezek vannak.
1: Ezt rányomták, kész.
2: Igen. Uh-huh. És akkor itt most mondjam azt, hogy egy 15x15 centis vál méretre oda van rakva egy 5x5 centis kis tribál, és akkor jön, hogy ezt bővítsük ki. Nem lehet. Uh-huh. Ezek a nonfiguratív tribálok, ezek olyan nehezen bővíthetőek, mert ugye le vannak zárva a végeik. Ugye gondolj bele, elindul egy vastag vonal, ami vékonyba végződik. Na most hogy bővíted úgy, hogy ne nézzen ki bénán, mert te megvastagítod, mert majd 20 centivel odébb szeretnéd elvékonyítani. Annak van egy dinamikája. Ezeknél oda kell figyelni a negatív felületekre.
1: Az mit jelent?
2: Az azt jelenti, hogy nem csak az számít, ami mondjuk úgy, hogy fekete-fehérben tetoválunk, hogy egyszerűbb legyen. Tehát van egy fekete tribál, aminél a negatív rész, ami nincs tetoválva, annak is meg kell, hogy legyen a dinamikája.
1: Mm.
2: Tehát meg kell legyen az, hogy a vékonyból elvastagszik. Nehéz úgy bővíteni, hogyha egyszer már kész formára egy adott minta meg van csinálva.
1: És ezeket nehéz áttetoválni is.
2: Tulajdonképpen ez most relatív, mert hogyha nagyon kicsi, akkor igazából egy nála nagyobb felületű tetoválással, amiben van elég sötét rész, azzal lehet takarni.
1: Szóval akkor előbb lesz az a megoldás, mint az, hogy magát a mintát
2: javítsuk ki. Sokszor igen, meg ugye az emberek is abba érzik jól magukat, hogy inkább más valami minta legyen, mert hogy ez már gáz.
1: Uh-huh.
2: Én nem mondom, hogy ez gáz. Uh-huh. Nem. Nem, mert igazából jó tud lenni az a non-figuratív.
1: Érdekes dolog, és aztán még mindig a nap végén ott van, most már 2026-ot írunk, az nagyon brutális dolgok vannak, és látom, hogy tere van az internet ilyen tetováló, leszedő lézerekkel, meg mindenre. Te láttál, mert élőbb ezt tényleg eltünteti?
2: Többedik alkalom után, igen.
1: Szóval működik a történet.
2: Működik. Ez tulajdonképpen ugyanazt csinálja, amit a tetoválás születésekor a szervezet ugye csinál, tehát körbe burkolja az olyan nagy felületű pigment testeket, amit nem tud kilökni. Na most a lézer az ugyanazt csinálja, hogy a folyamat elejére ugrik, szétrobbantja ezeket a pigment csomókat, hadd nevezzem így, és lesznek megint kicsi pigment testek, amikkel tud a szervezet dolgozni, meg megint maradnak nagy felületek, csomók, amiket megint körbe kell burkolni, és megint marad egy rész ott.
1: Ja, a tetoválás. Szép lassan eltűnik.
2: És aha. Akkor így egy 4, 5, 6, 8 fogalmam sincs pontosan, hogy hány alkalom után igazából elkopik.
1: Az teljesen eltűnik. Wow, hihetetlen. Jó, hát nagy a téma, de ma ennyi fért bele. Mucsi Gergely, tetovára művész volt itt velünk, köszi szépen.
2: Köszi, hogy itt lehettem.
1: Ja, meg hát lejárt a műsoridő is, úgyhogy én is búcsúzok. Zvekán Péter Zeci volt itt veletek, meg Nagy Viktor, úgyhogy további szép napot, ciao.

0: Reklám.
1: Különféle általános és szakvizsgálatok, valamint diagnosztikai eljárások a Szabadkai Kutyaszdrávja magánrendelőben. Digitális röntgengép, CT-szkenner, viszértágulat lézeres kezelése, kardiológiai és laboratóriumi vizsgálatok, és még sok minden más. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a www.kutyaszdravja.rs címen. Kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció, szaktudás. Kutyaszdrávja. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75.
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
5: Minőség és bőtermészhozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
6: Programajánló.
7: Ismét benépesül hajdújárás. Szeptember 18-a és 20-a között 58. születi napok. Kiállítások, kirakodóvásár, sport és családi programok, valamint finom ételek várják a látogatókat. Lesz babgulyás, marhapörkölt, birkapaprikás és hamburger is. Szombaton 19 órától Frederik Cornelius lép fel, majd szabadtéri retro buli következik. Vasárnap 17 órától Vastag Csaba ad koncertet. Ünnepeljük együtt a született hajdújáráson.
8: Média támogató a Pannon RTV.

cor, és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segélyképzés együtt csak 2000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 5-ös számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplis, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. November 29-e lehet az utolsó időpont, amikor még a törvényes határidőn belül megtarthatják a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában, mondta Fremond Árpád. A magyar nemzeti tanács elnöke szerint az MNT abban érdekelt, hogy a voksolásra még a jogszabályban meghatározott határidőn belül sor kerüljön. A törvényes határidő december 3-a. Ez azonban hétköznapra esik, ezért november 29-e vasárnap az utolsó olyan időpont, amikor megtarthatják a választásokat, magyarázta. Fremond Árpád hozzátette, a parlament feloszlatásától függetlenül az illetékes miniszter a következő időszakban még kiírhatja a nemzeti tanácsi választásokat. Mint fogalmazott, bízik abban, hogy erre sor kerül, mivel szerinte mindenkinek az az érdeke, hogy a választásokat a törvényes határidőn belül megtartsák. Napokon belül elkezdődnek a munkálatok az aszfalt burkolat visszaállításán a Szabadkai Milutin Uszkokovics és az 51. hadosztály utcában, jelentette be Facebook videójában Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere. A két utca a Tiszta Szerbia nevű projekt megvalósítása során lett gyakorlatilag járhatatlan. Emellett a megnövekedett forgalom is gondot okozott. A Majsai úton épülő körforgalom építése miatt ugyanis sokan kénytelenek az említett utcákon kerülni. Góli Csilla emlékeztetett, a csatorna és a köztes bekötések le lettek helyezve, úgyhogy a kivitelezőnek már csak az maradt hátra, hogy az aszfalt burkolatot visszahelyezze eredeti állapotába. Két új gépjárművel bővült a magyar-kanizsai Gyöngyszemeink iskoláskor előtti intézmény járműparkja, az egyik személyszállításra, a másik pedig az ételek biztonságos szállítására szolgál. A korszerű hűtőkocsi naponta mintegy 300 adag meleg étel eljuttatásában segíti majd a magyar-kanizsai, oromi, tótfalui, martonosi és kispiaci óvodákat, valamint a népkonyhát is. A két jármű beszerzését teljes egészében Magyar-Kanizsa önkormányzata finanszírozta, a beruházás összértéke közel 5,3 millió dinár. Tovább emelkedtek a lakásárak Szerbiában. A Köztársasági Geodéziai Intézet adatai szerint az év első felében egy lakás átlagára meghaladta az 1000 eurót, ami csaknem 16%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Az átlagos négyzetméter ár országos szinten 1918 euró. Belgrádban már a 3000 eurót is elkérik értük. Szabadkán az új építésű lakásokért jelenleg mintegy 1800-1900 eurót kell fizetni négyzetméterenként, a bérleti díjak pedig átlagosan 300-400 euró körül alakulnak. A szakemberek szerint a kereslet továbbra is jelentős.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, a délután folytatásában is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható, mérsékelt marad a délies szél is, holnap pedig ismét 30 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban.
0: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
4: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod. Reklám.
8: Bizonytalan időket élünk. Számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
1: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
9: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
10: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton próbaüzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
11: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kárdei 13-a, Szabadka.
12: Bomax.
13: Fedezd fel az új kedvenc dalod. A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: Műsorajánló.
1: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.
2: Editor's Choice. A szerkesztők választása. A zene, amely mindenhova elkísér.

Brilliáns dallamok, személyes hangvétel. A Pannonrádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz. Editor's Choice, a szerkesztők választása.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, hogy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra. Kedvenceink neked. Editor's Choice a Panorádióban.

0: Programajánló.
1: Őszi gyertyafényes koncertsorozat a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Szeptember 28-án gyertyafényes görsvinást a Görög Sisters zongoraduóval. November 9-én Mozart Requiem, a Virtuózó Orkesztra és a budapesti Jézus Szíve Jezsuita templom kórusának előadásában dr. Paskó Csaba vezényletével. November 19-én Autumn Leaves gyertyafényes őszi jazzest Varga Iván and Friends közreműködésével. Mindhárom hangverseny 19 órakor kezdődik. Jegyértékesítés szeptember 15-től a Szabadkai Zsinagóga információs pultjánál. Három este, három zenei világ, felejthetetlen zenei élmények gyertyafényben a Szabadkai Zsinagógában.
2: Média támogató a Pannon RTV.
1: Kedvenceink neked. Editor's Choice a Pannon Rádióban.

0: Reklám. Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 9400-as telefonszámon. 024 479 9400.
6: 15 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Hírek.
9: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Rafek Violetta. November 29-e lehet az utolsó időpont, amikor még a törvényes határidőn belül megtarthatják a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában, mondta Fremond Árpád. A magyar nemzeti tanács elnöke szerint az MNT abban érdekelt, hogy a voksolásra még a jogszabályban meghatározott határidőn belül sor kerüljön. A törvényes határidő december 3-a, ez azonban hétköznapra esik, ezért november 29-e vasárnap az utolsó olyan időpont, amikor megtarthatják a választásokat, magyarázta. Fremond Árpád hozzátette, a parlament feloszlatásától függetlenül az illetékes miniszter a következő időszakban még kiírhatja a nemzeti tanácsi választásokat. Mint fogalmazott, bízik abban, hogy erre sor kerül, mivel szerinte mindenkinek az az érdeke, hogy a választásokat a törvényes határidőn belül megtartsák. Napokon belül elkezdődnek a munkálatok az aszfaltburkolat visszaállításán a Szabadkai Milutin Uszkokovics és az 51. hadosztály utcában, jelentette be Facebook videójában Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere. A két utca a Tiszta Szerbia nevű projekt megvalósítása során lett gyakorlatilag járhatatlan. Emellett a megnövekedett forgalom is gondot okozott. A Majsai úton épülő körforgalom építése miatt ugyanis sokan kénytelenek az említett utcákon kerülni. Góli Csilla emlékeztetett, a csatorna és a köztes bekötések le lettek helyezve, úgyhogy a kivitelezőnek már csak az maradt hátra, hogy az aszfaltburkolatot visszahelyezze eredeti állapotába. Két új gépjárművel bővült a magyar-kanizsai Gyöngyszemeink iskolás kor előtti intézmény járműparkja, az egyik személyszállításra, a másik pedig az ételek biztonságos szállítására szolgál. A korszerű hűtőkocsi naponta mintegy 300 adag meleg étel eljutatásában segíti majd a magyar-kanizsai, oromi, tótfalui, martonosi és kispiaci óvodákat, valamint a népkonyhát is. A két jármű beszerzését teljes egészében Magyar-Kanizsa önkormányzata finanszírozta, a beruházás összértéke közel 5,3 millió dinár. Tovább emelkedtek a lakásárak Szerbiában. A Köztársasági Geodéziai Intézet adatai szerint az év első felében egy lakás átlagára meghaladta az 1000 eurót, ami csaknem 16%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest. Az átlagos négyzetméter ár országos szinten 1918 euró. Belgrádban már a 3000 eurót is elkérik értük. Szabadkán az új építésű lakásokért jelenleg mintegy 1800-1900 eurót kell fizetni négyzetméterenként, a bérleti díjak pedig átlagosan 300-400 euró körül alakulnak. A szakemberek szerint a kereslet továbbra is jelentős.
6: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fok van, a délután folytatásában is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem várható, mérsékelt marad a délies szél is, holnap pedig ismét 30 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban.
5: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
10: Készen állsz?
11: Oh, yeah!
10: Jön egy egész óra tele jobbnál jobb magyar kedvencekkel, megszakítás nélkül, itt a 91.5 Pannon Rádióban.
11: No, no, no.

Az elmúlt évtizedek legnagyobb magyar kedvencei megszakítás nélkül minden hétköznap 15 és 16 óra között a 91.5 Pannon Rádióban.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: 16 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért, Címgáz.
6: Híradó.
9: November 29-éig kellene megtartani az MNT választást. Javában tart a szerbiai pártok felkészülése a választásokra, és egyelőre biztosított Szerbia energiaellátása. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Rafek Violetta. A Magyar Nemzeti Tanács által alapított és társalapított intézmények működési terve kerül napirendre a testület pénteki ülésén. Oktatási csomagról is tárgyalnak majd a tanács tagjai, iskolaprogramok véleményezését, igazgatók, iskolaszéki tagok megválasztását hagyja jóvá az MNT, illetve a kis létszámú osztályok megnyitásának támogatását. Fremond Árpád a hivatalos nyelvi és írás használati stratégia tervezetének közvitájáról, illetve a diplomahonosítási pályázatról és az Európa Kollégium első évesek számára kiírt felhívásáról is beszélt sajtótájékoztatóján. Loboda Árpád a mikrofonnál.
10: A Vackor magyar iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény, az Entai Turzó Lajos Művelődési Oktatási Központ, az Entai Magyar Kamaraszínház, a Magyar Kanizsai József Attila Könyvtár, a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház és a Hét Nap intézmény vezetői és igazgatói számolnak be jövő évi tervezett programjaikról a Magyar Nemzeti Tanács 27. rendesülésén. Oktatási csomag is napirenden szerepel majd, iskolaprogram véleményezését igazgatók, iskolaszégi tagok megválasztását hagyja jóvá az MNT, illetve a kislétszámú osztályok megnyitásának támogatását. Fremond Árpád, a testület elnöke, a napirend mellett az MNT aktuális tevékenységeiről is beszélt.
11: Számunkra az egyik legfontosabb aktuális kérdés az a hivatalos nyelv és írás használati stratégiának a közvitája volt. Ez a közvita gyakorlatilag augusztusban indult, augusztus 7-én és szeptember 7-éig volt lehetősége mindenkinek arra, hogy hozzászóljon ehhez a tervezethez, és egy nyilvános közvitát is tartottunk, amelyen szép számú érdeklődő volt jelen. Összességében azt tudom elmondani, hogy hozzánk szeptember 7-éig, tehát határidőn belül a hozzászólásokat is, és az észrevételeket is figyelembe véve 16 észrevétel érkezett. Az írás és a nyelvhasználati bizottságnak lesz a feladata az elkövetkezendő hetekben, hogy megtárgyalja ezeket az észrevételeket.
10: Az elkövetkező hetekben az illetékes bizottság tárgyal ezekről, és előreláthatóan október végén tűzi napirendre a stratégia tervezet elfogadását az MNT. A testület elnöke beszámolt arról is, hogy kedden 34 pályázati nyertessel írtak alá támogatói szerződést, akik sikeresen jelentkeztek diplomahonosításra. Beszámolt arról is, hogy azonnal megnyitották az új pályázati kört is az oklevelek szerbiai elismerésére, amely január 29-éig tart. Fremonda az Európa Kollégiumban lezárult első pályázati kör eredményeiről is beszélt.
11: 89 olyan pályázónk van, aki sikeresen nyert ezen a pályázaton. Összesen 94 pályázó volt, de vannak néhányan, akik formai kötelezettségeknek nem tettek eleget, illetve nem, hogyha online jelentkeztek, akkor írásban nem küldték el a jelentkezésüket, tehát ezek mind kizáró okok. Azt szeretném elmondani, hogy idén több elsős jelentkezett a pályázatra, mint tavaly, úgyhogy több sikeres nyertes pályázónk van. A második kör, amelyben a másod, harmad és negyedéves hallgatók pályázhatnak, az október elején kerül kiírásra.
10: A Magyar Nemzeti Tanács támogatási rendszere további működtetésének, anyaországi finanszírozásának kapcsán kérdésünkre Fremond Árpád elmondta, felvették a kapcsolatot az új magyar kormánnyal, ez mindannyiunk közös érdeke. A bejelentett felülvizsgálatokkal és átvilágításokkal kapcsolatban az MNT elnöke úgy értékelt, hogy ezeknek mielőbb meg kell történnie, mert bizalmat és együttműködést szeretnének.
9: November 29-e lehet az utolsó időpont, amikor még a törvényes határidőn belül megtarthatják a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában. Erről is beszélt Fremond Árpád. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint az MNT abban érdekelt, hogy a voksolásra még a jogszabályban meghatározott határidőn belül sor kerüljön. Hozzátette, a parlament feloszlatásától függetlenül az illetékes miniszter a következő időszakban még kiírhatja a nemzeti tanácsi választásokat. Mint fogalmazott, bízik abban, hogy erre sor is kerül, mivel szerinte mindenkinek az az érdeke, hogy a választásokat a törvényes határidőn belül megtartsák.
7: Választások 2026.
9: A Vajdasági Magyar Szövetség 12 pontban részletesen fogalmazta meg, mit akar tenni a családokért, a magyar oktatásért és intézményekért, a gazdákért, a vállalkozókért, a településekért és a közösségünk jövőjéért, írja közösségi oldalán dr. Pásztor Bálint. A VMS elnöke úgy fogalmaz a program kapcsán, hogy hagyományos elemek és válaszok a legmodernebb kihívásokra. A teljes program a 2026.vms.org.rs program oldalon érhető el. Dr. Pásztor azt írja, olvassák el és írják meg véleményüket. Ez az egyetlen magyar lista programja, amelyet együtt készülnek megvalósítani a vajdasági magyar közösséggel. A szerbiai egyetemisták Szabadkán is bemutatták választási programjukat. A diákok a város több pontján is megszólították a polgárokat kedden. Ismertették elképzeléseiket, és arra is kíváncsiak voltak, hogy a lakosság hogyan vélekedik a programjukról. A terv 11 pontból áll, amelynek három fő területe van. Ezek között szerepel az intézmények működésének javítása is, a korrupció elleni fellépés, az oktatás helyzete, valamint a gazdasági fejlődés. A diákok szerint ezek azok a területek, amelyeken jelentős változásokra van szükség Szerbiában.
7: Választások 2026.
9: A mezőgazdasági támogatási rendszer fejlesztéséről és az ágazati szervezetekkel való együttműködés erősítéséről egyeztetett Belgrádban Dragan Glemocsics mezőgazdasági miniszter, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének és a Zentai Gazdakörnek a vezetőivel. A megbeszélésen Juhász Attila mezőgazdasági államtitkár is részt vett. Nagy Miklós, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke elmondta, hogy az idei gyenge kukorica és napraforgó termés, valamint az alacsony felvásárlási árak miatt a gazdáknak nehézségeket okozhat az őszi vetés finanszírozása. Ezért fontosnak tartják, hogy a támogatások időben megérkezzenek. Juhász Attila szerint a kifizetések a meghirdetett ütemterv szerint haladnak, és a jövőben is törekednek a kiszámíthatóságra. A felek a felmerülő problémák mellett a támogatási rendszer javításának lehetőségeit is áttekintették, és a jövőben is rendszeres egyeztetéseket terveznek. A téli szezon előtt egyelőre biztosított Szerbia energiaellátása, az ország azonban továbbra is jelentős mértékben függ a külső energiaforrásoktól és a nemzetközi piaci alakulástól. A gáztartalékok megfelelőek, az áramellátás stabil, az olajpiacon azonban továbbra is vannak bizonytalanságok. A következő hetekben az orosz gázszállításokról szóló megállapodás meghosszabbítása és a NISZ helyzete is meghatározó lehet. Rózsa Krisztina beszámolója.
0: A gázellátás terén Szerbia megfelelő tartalékokkal készül a téli hónapokra. A magyarországi tárolókapacitások továbbra is fontos szerepet játszanak az ország ellátás biztonságában. A következő időszakban ezért elsősorban az lesz a kérdés, hogy a meglévő beszerzési és szállítási lehetőségek zavartalanul fennmaradnak-e. Branislav Jorgic, tőzsdei elemző.
12: Ami
0: a gázt illeti, a tartalékok fel vannak töltve. Magyarországon is lekötöttünk tárolókapacitást. Ezeket a készleteket is töltik, és ami a legfontosabb, az az Oroszországgal kötött gázszállítási szerződés meghosszabbítása, amelyre e hónap végén kerül sor. Fontos az is, hogy az Európai Unió esetleg ne hozzon olyan döntést, amely megtiltaná az orosz gázszállítását az uniós országokon keresztül. Ez számunkra semmiképpen sem lenne kedvező. Az olajellátás szempontjából továbbra is a NISZ és a pancsovai finomító működése a legfontosabb kérdés. Szerbia számára az sem kedvező, hogy a nemzetközi olajárak emelkedése közvetlenül hatással lehet a hazai üzemanyagárakra. Az állam rövid távon adócsökkentéssel vagy a stratégiai tartalékok felhasználásával mérsékelheti a drágulást, ezek azonban csak átmeneti megoldások. Hosszabb távon Szerbia sem tudja függetleníteni magát a világpiaci folyamatoktól. Zombori Imre, közgazdász.
13: Amit az ország nagyon vár, hogy megoldódjon ez a NISZ kérdése, és hogy bárhogy is, bármilyen megoldás megfelel az országnak, csak hogy a pancsovai olajfinomító folytassa a munkáját, tehát ez a legfontosabb, ami az országot meg a polgárait illeti az energia, illetve az üzemanyagárakkal kapcsolatban.
0: Zombori Imre közgazdás szerint a gazdaság főbb mutatói kedvezően alakulnak. A statisztikai hivatal adatai alapján a gazdasági növekedés és az infláció a tervezett kereteken belül marad, miközben a munkanélküliség is kedvező szinten van. A gazdaság további fejlődéséhez ugyanakkor új, elsősorban technológiai és tudásintenzív beruházásokra van szükség, akár külföldi, akár hazai tőkéből.
9: A pontos idő 4 óra 11 perc.
6: Időjárás.
14: Szabadkán és környékén jelenleg 28 fokot mérhetünk. Holnap is a maihoz hasonlóan sok napsütés várható, felhő csak kevés lesz majd felettünk. A csúcsértékek pedig a maival megegyezően 28 fok körül alakulnak csütörtökön.
15: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
6: Reklám.
16: Retro diszkó szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro diszkó szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
17: Önnek is van takargatni valója?
18: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
17: Bármilyen van, befedjük.
18: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
17: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdaságépületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
19: Bővebb információ
18: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
17: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
18: 063 18 88 971.
20: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 060 55 75 754.
1: Cirádá Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
20: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
21: Csillaghullás a könnyű zene egén. Kívánságműsor a Pannon Rádióban. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig. A legnagyobb kedvencek, zenei aktualitások, érdekességek, minden egy helyen. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás az FM 91,5-ön Boros Alennel.

0: Egy újdonság itt a mai csillagulás kezdetén, ez volt Bausza és a Magnetic. Hello mindenkinek, jönnek a legnagyobb kedvencek a továbbiakban. Egészen 20 óráig nincs megállás. Kérjetek, kívánjatok a jól ismert elérhetőségek egyikén. Ezek ugyebár a 0636216105, illetve a Facebookon Csillagulás Pannó Rádió. Ezt 19 óráig tehetitek meg, tehát 19 óráig meg kell, hogy érkezzenek, amelyek még ma teljesülendőek lehetnek, illetve ugye, ami még fontos, a 90-es évektől napjainkig kérjetek, kívánjatok, stílusilag, ami belefér természetesen. És hát rögtön itt a folytatásban jön mindjárt Another és 54 Ultra, egy jó kis dal a Talk to You, ez egy nagy mai kedvenc, bár ennek készült egy jó kis Afrohouse különleges változata, úgyhogy ebben a remixben játszom, aztán pedig David Guetta BB Rexával, ugye az I'm Good-dal nagyot arattak, amikor ugye feldolgozták a Blue című dalt, de hát elkészült a Sad Girls, és ez is nagy sikernek örvend tengeren innen és túl, ezeket játszom, utána pedig már az első mai kérések teljesülnek. Kívánok kellemes időtöltés, jó zenehallgatást, akár dolgoztok, akár utaztok, akár pihentek, vagy bármit műveltek ezen a szerda délutánon, tartsatok velem, továbbiakban veletek is értetek a műsor házigazdája, a mikrofon és a keverő előtt, Boros Alánt halljátok.
1: This is

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

0: David Guetta és Bibi Rexha legújabb dala, ez volt a Sad Girls, a szomorú lányok itt a csillagulás mai kezdetén. A folytatáson pedig már az első mai kérések teljesülnek. Szia, a csillagulásban a Follow the Flow fedezékbe című számát kérném. Nelly kérte, mindjárt jön. És pörög a fedezékbe, egy igazán ütős dalos rácoktól egyébként. Üdve Asher és Pitbulltól, a DJ Goddess Falling in Love zenét szeretném, régi jó buli zene. Szebi, de régen hallottuk valóban. Asher és Pitbull dala, jön majd, illetve pörög a blokk végén. Hello Alan Hugo Shine nótáját kérném, aktuális kedvencemé. Üdve Erik. Jó ízlésre val, Hugo, David Guetta és a Shine, ez Hugo legutóbbi 21, vagy a 21-es nevezetű nagylemezén található, és egy nagy mai kedvencnek számít, mindjárt ezt pergetem elsőként. Szeva, a Belly Dancer jöhetne? Épp nagy kocsitakarításban vagyok. Üdv, Balázs! Na hát akkor hangerőt fel, jöhet bizony. Jó szorgoskodást, Iman Beck is a Belly Dancer, ugyancsak itt lesz mindjárt. És még egy üzenet, szia, Andi vagyok Tompáról, Tame Impala Dracula című számát szeretném. Köszönöm. Ez is egy jó kis mai kedvenc. Egyébként nem a vérszívóról szól, hanem, hogy a sötétben szeret az úriember, és úgy fut a nap elől, mint Dracula. Hát erről szól a dal. Tame Impala Dracula, ugye egyenesen Ausztráliából, nelőttek Hugo David Guettával, aztán Follow the Flow, majd Iman Beck, és itt lesz Asher és Pitbull, ők a 2000-es évekből.
1: A legnagyobb kedvencek. Minden hétköznap 16 és 20 óra között.
2: Let's go!
3: Hey, I'm Shabuzi.
4: Everybody at bargain tips.
5: I'm Sabrina Carpenter.
6: You can sleep
7: when you're alone,
6: less than me,
7: it's
8: crazy.
9: What's up, y'all? This is Jack Harlow.
10: If you're loving on me.
11: That's right, with your loving on me.
12: Hey, it's Teddy Swims.
13: Ha! Ooh! Huh? Oh!
14: This is Post Malone.
15: I had some hell. It ain't like I can make this kind of mess all by myself.
16: Chill out, chill out, chill out.

Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Műsorajánló.
1: Fedezd fel az új kedvenc dalod.
2: Editor's Choice.
1: A Pannon Rádió szerkesztőinek ajánlása a dolgos hétköznapokhoz.

0: Editor's Choice, a szerkesztők választása. Minden hétköznap 14-től 15 óráig. A Panno Rádióban.
1: Csillaghullás, a könnyű zene.

0: Alex Warden és a legújabb albumáról egy kiváló dal, ez volt az Emerald Eyes itt a Csillagullásban.
1: Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
0: Na most pedig Dr. Béres mesél nekünk a legújabb Jimmy feldolgozásáról. Sorrendben ez már a harmadik. Hát, mit akarsz a boldogságtól? Ezt a dalt is feldolgozták.
2: Míg örök a vágy, míg örök a nyár.
3: Jimmy másképp projektnek a harmadik dala, ugye még jön majd kettő. Idén ugye már 25 éve ment el a Jimmy a király, és ugye most a harmadik akkor király dala herceggel, ugye, viccesen. És ugye tisztelni akartam a munkássága és a dalszerzők előtt, a Jimmy előtt, a dalok előtt, mert ezek nagyon jó dalok, és ugye próbáltam tényleg másképp hozzányúlni.
4: Mindenki keres kutat, utcát utat, a jó gondolat mindig zöld lámpát mutat.
3: Levittem egy ilyen regatonos, klubos verzió, vagy tényleg egy kicsit a mai fiataloknak szerettem volna megmutatni. Ez itt nem az a cél, hogy egy óriá, meg tudtam volna úgy csinálni, hogy 100 millió nézettség legyen, most mondtam valamit, hogy érted, hogy egyből mindenhol top legyen. Itt tényleg az volt, hogy én hallom másképp ezeket a dalokat, és azt szeretném megmutatni. Szóval most nem a nézettségre megyünk meg a arra, hogy imádják, hanem hogy én ahogy elképzeltem, és a minőségre. Ha latin, akkor herceg. Én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb latinos eladó, nem tudok olyat mondani, aki még nála hitelesebb lenne, akármilyen csinált már bacsatát, merengét, szóval mindent ebben latin stílóban van, ő hiteles. Ebben is nagyon jól énekel. Tehát én mindig olyanokat próbálok hívni, aki egy az, hogy én szeretem emberileg, illetve elismerem szakmailag.
5: Szevasztok, én jövök a Dr. Béres, ez a Csillaghullás, és hallgassátok itt a legújabb dalomat, Herceg Dáviddal.

Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: Programajánló.
1: Ismét benépesül hajdújárás. Szeptember 18-a és 20-a között 58. születi napok. Kiállítások, kirakodóvásár, sport és családi programok, valamint finom ételek várják a látogatókat. Lesz babgulyás, marhapörkölt, birkapaprikás és hamburger is. Szombaton 19 órától Frederik Cornelius lép fel, majd szabadtéri retro buli következik. Vasárnap 17 órától Vastag Csaba ad koncertet. Ünnepeljük együtt a született hajdújáráson.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Éhséggyötri, karog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
3: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért, Címgáz.
5: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön. És a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

0: Reklám.
1: Retro Disco szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval, és bulizz egy hatalmasat. Retro Disco szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
5: Csillaghullás a könnyű zene egén. Mit szeretnél hallani? Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon. Ha hármat nem is, de egyet bátran kívánhatsz. Csillaghullás. Hétköznap délután

kéri, kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 0636216605-ös SMS és Viber elérhetősége. Vagy a Facebookon.

0: Rewind, repeat it. Martin Garrix és Ed Sheeran a mai kedvencek közül itt a csillagolás mai második órájában, ahol is újabb kívánságdalok teljesülnek. 19 óráig még megírhatjátok, mit hallgatnátok a jól ismert elérhetőségek egyikén, ahogy például a következők. Hallgatók is már megtették, hello, lesz szuper a műsor, a Mi Csikkot című számot kérném Jason Derulótól, köszi Manuella. Meg lesz, jön DJ Goya Jason Derulóval, a Mi Csikkó egy jó kis Apra House kedvenc napjainkból, ezt játszom majd harmadikként, örülök, hogy tetszik a műsor. Kedves csillagulás, szeretném meghallgatni Lady Gaga és Bradley Cooper Shallow című dalát, ezt már Anna Mari kérésére játszom. Pici remix változatban jön majd a Csillag születik a Star is Born című filmnek, az ikonikus betétdalait lesz mindjárt elsőként, a Shallow. Üdv! Az I'm an Albatross zene pöröghetnek, köszi előre, mindenkinek küldöm, aki szereti még most is. Ezt már Deján kérte, egy igazán pörgős dal a 2000-es évekből, Aaron Csupa is az I'm an Albatross, ezt hallgatjuk majd a blokk végén. Szia! A Csúcson túl című számot szeretném a kívánság műsorban. Lilla kérte Majka Curtis és Nika dalát, ugye ez egy 80-as évekbeli retro dalocska, Now When the Rain Begins to Fall magyar átirata, mindjárt jön majd a Csúcson túl is, illetve még egy üzenet, szép napot Horváth Tamás és a Kovalszkijéktól, Fehér Hollót szeretném kérni. Hajnalka üzenete volt ez, illetve zenei kérése. Jön Horváth Tamás Kovalszki meg a Vegával, előtte Bradley Cooper Lady Gagával, aztán DJ Goya Jason Derulóval, Majka Nikával és Curtis-szel, majd pedig Aaron Csupa. Csak itt a csillagulásban.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hey, I'm Mariah Carey.
3: Hi, I'm Robbie Williams.
4: Hey, it's Katy Perry.
5: What's up? This is Pink.
6: Hey, this is Lady Gaga.
7: Csillaghullás. Hétköznap délutánonként a Pannon Rádióban.

0: Sziasztok, én Veres Mónika Nika vagyok.
1: Szevasztok, én Majoros Peti vagyok, Majka, ez pedig itt a Pannon Rádió.
0: És azon belül is.
1: Hallgassátok ti is.
0: Küldjük sok szeretettel a Csúcson túl.
1: Ciao.

0: Reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: Minőség és bőtermészhozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
7: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordend.rs weboldalra. Nordend. Mosolyt varázsolunk. 024-561-112.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: A folytatásban a New Level Empire-ből Krajcár Péter és Nyújtó Sándor mesélnek a legújabb dalokról, amelyet Szikora Roberttel közösen készítettek. Ez a Van Még Hely.
2: A fény, a fel,
3: az új dalunknak az a cím, hogy Van Még Hely, és tök szerencsésen alakult, mert Szikora Robival sikerült elkészítenünk ezt a nótát. Nagyon örülünk, hogy Robival tudtunk együtt dolgozni, mind hangban, mind képben, a klipben is egy nagyon jó forgatási napot töltöttünk együtt.
4: Ez a kollaborációs folyamat, ez borzasztó sokszínűen szokott összejönni és zajlik le. Általában 3-4 formula van erre, van, amikor elkészül a dal, és vele hallunk valakit, és akkor megkeressük, és az vagy ő is belehallja magát, vagy nem is, igen, vagy nemet. Szokott olyan is lenni, amikor teljesen együtt kezdünk el csinálni valamit, és ilyen volt például a Republikkal közös dalunk, hogy a Csabi, Boros Csabi küldött valamit, azt mi alakítgattuk, aztán megint alakítgatták. Van olyan is, amikor minket keresnek meg valamivel, és akkor úgy alakul, szóval sok verziója van. Általában az első az, hogy csinálunk valamit, és belehalljuk azt az illetőt, akivel ezt a közös dolgot el tudjuk képzelni.
3: Szikora Robival közös dalunknál is egyébként így történt, szinte 80-90%-ig kész volt ez a dal, amikor kitaláltuk, hogy hátha. Aztán egy közös ismerősünkön keresztül, aki a Robinak a menedzsere, sikerült elérni és összehozni ezt a kontaktot. Hála Isten, nem is volt gond, tehát ahogy a Robi meghallgatta, egyből előállt egy saját kis része, ez bele is került a dalba úgy, ahogy volt. Úgyhogy viszonylag hamar összehoztuk ezt.

0: programajánló. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com
2: Média támogató a Pannoner TV.
3: Műsorajánló.
4: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: kívánságdalok, érdekességek, aktualitások és sok más. Jól fülej, mert hétfőtől péntekig téged is vár a Csillaghullás. Délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban.
1: Ti a Csillaghullást hallgatjátok, benne pedig a legnagyobb kedvencek. Kettő kívánságdal, ami most még ebben az órában teljesül, illetve a következő óra végéig, avagy 19 órával bezárólag jöhetnek még az újabb kívánságdalok. Szia, Len, az álmodtam egy világot számot kérném tőled. Szilvia kérésére jön ez az Edda klasszikus. Lotfi Begi, Pataki Attilával ezt felújította, úgyhogy ebben a pörgősebb verzióban érkezik majd ez a magyar klasszikus dal, illetve Hello Csillaghullás, munkám vagyok épp. Pörögjön a Sunny Shining a Swedish House Mafiától a jobb munkakedvét. Köszi Viktor Topajáról. Meg lesz Viktor, jó munkát, Axwell is Ingrosso egyébként. Nem a Swedish House Mafia dala, de legalábbis a két harmada benne van, Steve Angelot kivéve. Jön a Sunny Shining, előtte pedig Lotfi Begi, Pataki Attilával.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
3: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből.
4: Yo, what's up people? My name is Ray from 2 Unlimited.
2: On your number one hit music station.
4: Pannon Radio.
5: Szevasztok, Istenes Bence vagyok.
6: Hi, I'm David Gera.
7: Sziasztok, Lotfi Begi vagyok. Hallgassátok a Pannon Rádiót.

Csillagullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Írj SMS-t, Viber üzenetet, vagy kattanj ránk a Facebookon.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55-ös. Számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
4: Szeretnél jogosítványt, de még nem tudod, hol kezdj hozzá? Indulj el a Startautós iskolával! Nálunk magyar és szerb nyelven tanulhatod meg a közlekedés minden fontos szabályát, tapasztalt oktatóink pedig segítenek, hogy magabiztosan ülj a volán mögé. Barátságos légkör, érthető oktatás és segítőkész tanárok várnak. Startautós iskola, ahol a vezetéshez vezet az út. A beiratkozás folyamatos. Hívj minket a 024 479 94 00-as telefonszámon. 024 479 94 00.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
8: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap 16 és 20 óra között az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

kívánj. Küld kedvencedet a 90-es évektől napjainkig. A 063-621-605-ös SMS.

0: Marshmello vadonatúj dalasszásával és Illéniummal közösen, ez volt a Close My Eyes. És itt vagyunk a harmadik órában, újabb kívánságdalok teljesülnek, az óra végéig pedig jöhetnek még újabb kérések, kívánságdalok. Hello csillakulás, Avicii Levels mesterműve lenne a kérésem. Üdv Gabi, jön majd a legendás svéd producer lemezlovas és a Levels című, hát most már mondhatni halhatatlan dala, mindjárt pörgetem. Szia Lena Csajsziknak, Alexának, Csillának, Bettinek és Noéminek szeretném küldeni Shakira Die Die című dalát. Brigi kérte is küldi az idei foci VB, ugye hivatalos dalát. Mindjárt elsőként jön majd Shakira és Burna Boy. Sziasztok, Ákostól a Nem kell más vigaszt című dalát kérném a kívánság műsorban. Mindenkinek küldöm, aki szereti ezt a dalt és szereti Ákost. Köszönöm, Anikó. Ezt is meg fogjuk hallgatni. Hello Morris-tól a Desire, egy 2000-es bulizen a kérésem. Köszi, ha lejátszod, Erwin. Lejátszom bizony. Az úgynevezett popcorn dance korszakból származik ugye az Inna és ez a hasonló vonal, jön majd Morris és a Play and Win-től a Desire című dal. Illetve szép napot kívánok, a Csak Boldog című zenét szeretném kérni a Csillaghullásban. Köszönöm Vali Szabadkáról. Random Trip, és körülötte egyébként egy csomó más előadó, Bagosi Norbi, a Margaret Island, és még sorolhatnám, de nem teszem, a Csak Boldog című daláció másodikként, előtte Shakira Burna Boy-jal, aztán Morris és a Play and Win formáció, majd itt lesz Ákos dala, és a blokk végén Avicii.
1: Hi everyone, this is Shakira.
2: What's up y'all, I'm Beyonce.
3: Hi, I'm Christina Aguilera.
4: Hey y'all, this is Alicia Keys, and you're checking out
5: Csillaghullás.

0: Műsorajánló.
1: Témák egy csésze kávé mellé. Pannon Presszó. Minden hétköznap és szombaton a 91.5-ön.
2: A Pannon Presszót támogatta a Fontana. Ha fürdőszoba, akkor Fontana. 024 553 910. 024 553 910.

0: Csillaghullás. Minden hétköznap délután 4-től 8 óráig a Pannon Rádióban. Engem az
1: életem. Itt a Csillaghullás folytatásában Mező Misit, a Magna Cum Laude frontemberét, illetve a Záporozsecből Varga Bencét hallhatjuk, hiszen közös erővel kiadtak egy dalt, melynek a címe Köszi.
2: Kicsit azt a fajta vidékiséget érzem én személy szerint a srácokban, mint amilyenek mi vagyunk a Magnával. Úgyhogy tetszenek a dalok, tetszenek az üzenetek, tetszenek a szövegei, ritkán szoktam ezt mondani. Ami még maradt, az elviheted, más különben Isten vele. Mikor arra felénk járt Misi, akkor én meghallgattam, beültem egy ilyen Misi mesélőre. Mindenkinek tudom ajánlani, egyébként nagyon nagy élmény, ahol Misi az életéről mesél, és közben dalokat fűz ebben a történetben, és hát ott előkerültek ilyen nagyon szép, autentikus cigány nóták is, és ezek engem nagyon így melbe vágtak, meg nagyon-nagyon nagy hatással volt rám. Olyannyira, hogy hazamentem, és kezembe vettem a gitárt, és tulajdonképpen egy az egyben kijött a most már köszinek nevezhető dalunknak az első kezdeménye, és akkor küldtem a Misinek az ötletet, és azonnal horogra akadt, és mondta, hogy akkor rendben csináljuk, ez nagyon tetszik. És akkor egy tartalmas egész napot töltöttünk Misinek az otthonába, házi stúdiójába. Nagyon élveztük, úgyhogy tényleg nem is munka volt ez, hanem egy ilyen nagyon élvezetes.
3: Könnyen ment. És ez könnyen. Mikor az emberből így kigurul, és nincs izzadságszaga, valahogy úgy jött minden, megadta azt a hangulatot már az az alap, amit küldtél, hogy akkor itt tamburát kell játszani, felszaladtam, lehoztam egy tamburát. Basszusgitározni is kellett, és hát basszusgitáros hiány, felbasszusgitároztam én a nótát. Azt így jöttek, fölénekeltük, és szépen formálgattuk.

0: tulajdonképpen ez egy szakítós dal. Ha valaki úgy értelmez, vagy úgy szeretné értelmezni, akkor ez egy párkapcsolati dal is lehet, tehát hogy egy ilyen, egy lánytól való búcsúzás is, de tulajdonképpen benne van még nekünk így a Gergővel a levegőben az is, hogy nemrég váltunk meg sajnos a két zenekari tagunktól, akik tényleg a kezdetektől velünk voltak, úgyhogy én úgy érzem, persze ezen ingyen nem gondolkozik az ember, jönnek a szavak egymás után, meg még így tulajdonképpen viszonylag gyorsan, a flow állapotban gyorsan jönnek belőled egészen fura ötletek, aztán amikor később így értelmezed, akkor valószínűleg én úgy gondolom, hogy ez a hatás is benne volt még, hogy itt egy zenekari szakítás történetét is elmeséljük egy picit.
1: Ez a jó, és én azt szeretem például a Misa szövegébe is, mikor egy szövegnek több értelmezési lehetősége van. Van, akinek ezt adja, ezt az útravalót mutatja, van, akinek meg egy teljesen mást. A hallgatóra van bízva. Szerintem a te szövegeid is ilyenek.
0: Sok minden belefér a Zaporozsec zenei világába. Az biztos, hogy ilyet még sosem csináltunk, hogy ez biztos, hogy a Misi hozta ki belőlünk, vagy ezt az ízt, ezt a színvilágot most, színárnyalatot most a Misinek köszönhetjük.

0: Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
1: Retro Disco szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro Disco szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.
0: Éjséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bash House-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bash House. 024 60 1887.
3: Műsorajánló.
4: Ízes rímekben ritmikusan mesélt, tartalmas mondandóval ajnározott irodalmi világ és válság. Most a rapperek neked szövegelnek. Vagy kávé, beszélgetés, utazás, lazulás, akármi is mellé, bólogatós, instrumentális hip-hop beatekre vágy. Ezen a megahercen jó helyen jársz. Non-stop hip-hop. Új fél pirkad a Pannon Rádió 94.5-ön. Vibe-olható este 8-tól 10-ig, hetente csütörtökön.
5: Hey, what's up? This is Jay-Z.
6: This is Big Snoop D-O-double-G.
7: It's your boy Wiz Khalifa, man.
8: Hey, yo, this is Eminem.
9: Yo, what's up? This is Dr. Dre.
10: Csillagullás a Pannon Rádió.

0: your favorite show. Your number one. On Pannon Radio. Csillagulás.
1: Ebben az órában egy kívánsággal teljesül még itt a Csillagulásban. Kedves Alen, szeretném kérni a Konyha százszor visszajátszott című szerzeményét, amennyiben van rá lehetőség. Szép estét kívánok! Boris üzenete volt ez, illetve zenei kérése. Van rá bizony lehetőség. Jön a Konyha együttes, és a százszor visszajátszott.
2: Vállad a párnám, sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon kibontom, ha eljön az ideje.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Reklám.
3: Retro diszkó szeptember 26-án szombaton az Oromhegyesi Atlantis Gardenben. A fergeteges hangulatról a Cosmix gondoskodik. Idézd fel a legnagyobb retro slágereket DJ Cinóval és bulizz egy hatalmasat. Retro diszkó szeptember 26-a Atlantis Garden. Ne maradj le!
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
5: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
6: Bomax.
7: Csillaghullás. A könnyű zene egén. Minden hétköznap. 16 és 20 óra között. Az FM 91,5-ön és a világhálón. Aktualitásokkal, újdonságokkal és a legnagyobb kedvencekkel. Ha hármat nem is, de egyet biztosan kívánhatsz. Csillaghullás, a Pannon Rádió kívánság műsora. Boros Alennel.

Rise és a Colon Me Heels remixében itt a Csillagulás mai utolsó órájában. És elérkeztünk az áróblokkhoz kettő kívánsággal, ami még teljesül. A hozzá kapcsolódó üzenetek pedig így szólnak. Hello Allen, Maluma, Bolat Senorita számát szeretném kérni a kívánság műsorban. Köszi szépen, Barbie. Ugye jön Maitre Jim és Maluma közös dala, a Hola Senorita, ami pedig Robin Schulz rádió mixében, illetve Halli Pörögönö társaságnak, meg nekem is Icona Pop, I Love It zenéje. Kösz szépen, üdv, Alex. Nos hát, Icona Pop, előtte pedig Maitre Jim és Maluma, win-win itt a Csillaghullásban.

0: Műsorajánló. Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

0: Csillaghullás a Pannon Rádióban.
1: Itt a Csillaghullásban pedig jön mindjárt a mix a 2010-es évek. Igen, a 2010-es évek nagy-nagy zenével. Rengeteg jó zene, egy jó kis mixbe gyúrva. Ez várjátok 20 óráig, mielőtt rock zenére váltanánk, ahogy a szerdő estékén lenni szokott, hiszen 20 órától Rock Night, rock zenei válogatás 22 óráig, amikor is majd érkeznek a még keményebb gitárzenék, indul majd és tart egészen éjfélig a Rock Ideas Coffee-val. Ez a kínálat itt a folytatásban. Csillagulás pedig holnap is a szokott időben a 16 órai híradót követően számítok majd a figyelmetekre. Mára viszont köszönöm, hogy velem tartottatok. A műsor házigazdáját, a mikrofon és a keverő előtt Boros Alent hallottátok. Kívánok további szép estét, jó rádiózást. Na holnapi viszont hallásig pedig sziasztok!

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: November 29-e lehet az utolsó időpont, amikor még a törvényes határidőn belül megtarthatják a nemzeti tanácsi választásokat Szerbiában, mondta Fremond Árpád. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint az MNT abban érdekelt, hogy a voksolásra még a jogszabályban meghatározott határidőn belül sor kerüljön. A törvényes határidő december 3-a, ez azonban hétköznapra esik, ezért november 29-e vasárnap az utolsó olyan időpont, amikor megtarthatják a választásokat, magyarázta. Fremond Árpád hozzátette, a parlament feloszlatásától függetlenül az illetékes miniszter a következő időszakban még kiírhatja a nemzeti tanácsi választásokat. Mint fogalmazott, bízik abban, hogy erre sor is kerül, mivel szerinte mindenkinek az az érdeke, hogy a választásokat a törvényes határidőn belül megtartsák. Első fokon összesen 81 év szabadságvesztése ítélték a koszovói felszabadítási hadsereg, az UCK 4 egykori vezetőjét. Hashim Tači és Jakub Krasznici 25-25, Kadri Veszeli 18, Recep Szelimi pedig 13 év börtönt kapott. A bíróság szerint a négy vádlott felelős volt civilek és a harcokban részt nem vevő személyek sérelmére elkövetett háborús bűncselekményekért. Az ítélet szerint 385 ember jogellenes vagy önkényes fogvatartásáért, 49 személy ellen elkövetett kegyetlen bánásmódért, 303 ember megkínzásáért, valamint 96 ember meggyilkolásáért állapították meg felelősségüket. A bíróság ugyanakkor nem találta bizonyítottnak az emberiesség elleni bűncselekmények vádját, ezért ezek alól felmentette őket. Napokon belül elkezdődnek a munkálatok az aszfaltburkolat visszaállításán a szabadkai Milutin Uszkokovics és az 51. hadosztály utcában, jelentette be Facebook videójában Góli Csilla Szabadka alpolgármestere. A két utca a Tiszta Szerbia nevű projekt megvalósítása során lett gyakorlatilag járhatatlan. A burkolatot a szennyvízelvezető csövek lefektetése céljából teljesen felvágták, majd a hiányzó részt zúzott kővel töltötték fel. Góli Csilla emlékeztet, a csatorna és a köztes bekötések lelettek helyezve, úgyhogy a kivitelezőnek már csak az maradt hátra, hogy az aszfalt burkolatot visszahelyezze eredeti állapotába.
4: Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kád széle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

Rock Night. Forró, mint a pokol. Kemény, mint a kátszéle. Hard rock, blues, metal, punk és alternatív stílusok a 70-es évektől napjainkig. Szerda esténként 8 órától a Pannon Rádióban.

0: Földanya, illetve őszelő havának 16. napja van, a mai nap neve szerda, és ugye nem lepődik már meg senki, mert a kis ördög ismét eljött, hogy elvigye a futószalagon gyártott, gyors fogyasztásra és még gyorsabb felejtésre készült. De az igazi nagybetűs zenével még csak köszönő viszonyban sem lévő nyál és álzenéket. Most szépen és rögtön elviszi a táncos lábú leánykákat a tátogóásítozó fiúkákkal együtt. Mert a Pannon Rádió üdítően frissítő 91,5 MHz-es frekvenciáján elkezdődött a ma esti Rock India. Szép jó estét kívánok mindenkinek, Szkofi vagyok. Tisztelem az üdvözült és üdvözlöm a tisztelt hallgatókat. Még akár közérdekű információnak is mondhatnám azt a fontos tudnivalót, hogy a Rocky Dealben is megváltozott a műsorséma, mivel egy kicsit lazábbra fogtuk a figurát, és egy ideig átállunk a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott előadótól vagy együttestől. Most viszont el kell mondanom, hogy a régi szép szokásunkhoz híven, ahogy szoktuk, mindenki nagy-nagy örömére, engedjük szabadjára a decibel démonokat, és a mai nap végéig koncentráljunk csak és kizárólag az intenzív gitárorientált rockzenére. Ha valakinek ennek ellenére esetleg mégis kukacoskodni támadna kedve velem, akkor az tegye meg, és a következő e-mail címre küldje a műsorba illő zenei és minden egyéb kívánságait. A helyes képlet
1: Rock Idil
0: kukac.pannonrtv.com, tehát
1: Rock Idil,
0: vagyis Rock Idil két ellel, mint egy szó, @pannonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rock Idil csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék, visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet még akár egymásnak is. Még mindig írdatlanul, sőt, írtóra várom a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú kritikákat, véleményeket és javaslatokat. Végül még egyszer elmondom azt a figyelemre méltó információt, hogy Földanya, azaz őszelő havának 23. napján este 10-től a megváltozott műsorsémával és a kicsit lazábbra fogott figurával, mivel átálltunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott együttestől vagy előadótól, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szívön, Adressz, hövölj a... A Rocky Dealben most következzék a jól megszokott történelem óra, azaz csak percek, vagyis a rocktöri, amelyben kiderül, kik azok a rockzenészek, akik pont a mai napon születtek. 1948-ban született Kenny Jones, a The Who és a The Small Faces zenekarok dobosa. Szintén 1948-ban, szintén a mai napon jött világra Ron Blair, a Tom Petty and the Heartbreakers csapat basszusgitárosa. 1959-ben született meg Victory Tischler Blue, a csupacsajos Runaways banda basszusgitárosa. 1961-ben látta meg a napvilágot Belinda Butcher, a My Bloody Valentine formáció gitárosa. 1964-ben született Dave the Snake Szabó, a Skid Row együttes gitárosa. És végül, de nem utolsó sorban, 1969-ben a mai napon jött a világra Justin Frischman, az Elastica és a Suede csapatok gitárosa. Most a ma 62 éves Dave the Snake Szabó és a Skid Row együttes következik, és természetesen mindenkinek, aki a mai napon ünnepli születésnapját.

A Mastodon együttes sorrendben 9. nagylemeze, a Marrow Deep, egyben az első anyag, melyet a tragikus körülmények között elhunyt Brent Hinds gitáros nélkül készítettek el, 2026. augusztus 28-án jelent meg. Ma este először ezt hallgatjuk meg teljes egészében. A folytatásban pedig a Haken zenekar In a Fever Dream EP-je kerül sorra, amelyet 2026. július 17-én adtak ki. Természetesen ezt a kiadványt is elejétől a végéig füleljük meg itt, a Rockyville-ben.

Sziasztok, én Vörös András vagyok az Ördög zenekarból, meg egy kicsit a Diabolus muzikából, és ti pedig hallgassátok a Rocky Dél műsort Kofival, és egyébként meg hajrá, Vajdaság, óriások királyok vagytok.

0: Hírek, érdekességek és újdonságok a rockzene zűrzavaros világából.
1: A dallamosabb rocktól a kemény metálig. Minden, ami gitárzene.
2: Rocky Deal, Scofival. Minden szerda este 10 órától a Pannon Rádióban.

Ez volt a Mastodon zenekar sorrendben 9. nagylemeze, a Marrow Deep, ami egyben az első anyag, melyet a tragikus körülmények között elhunyt Brent Hinds gitáros nélkül készítettek el, és 2026. augusztus 28-án jelent meg. Most pedig a Haken együttes In a Fever Dream EP-je kerül sorra, amely 2026. július 17-én jött ki. Természetesen ezt a kiadványt is teljes egészében hallgatjuk meg itt, a Rocky Dealben.

0: Pozdrav svima, ja sam Đulo iz grupe Van Gogh, vi slušate Rock i Dilu sa Skofijem, budite na dobrim pozitivnim talasima, budite svoji posebni i zapamtite, izgubljeno je samo ono čega se odreknete. Voli vas Đule, voli vas Van Gogh.
1: Kedves hölgyeim és tisztelt uraim! Húha! Mert néhány perc múlva már holnap lesz, vagy már az is van. És ez azt jelenti, hogy végre? Sajnos. Nos, ezt mindenki döntse el magának, de minden esetre véget ért a...
2: Rock Idil.
1: Mára, és ezennel zárul Skofi rock zene tára. De ha tetszett, nem sokára... Visszavárhatsz, egészen pontosan földanya, azaz őszelő havának 23. napján, este 10 órától ismét találkozhatunk, de a megváltozott műsorsémával és a kicsit lazábbra fogott figurával, mivel átálltunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgatunk meg egy adott előadótól vagy együttestől. Addig viszont irdatlanul, sőt, írtóra várom a zenei és egyéb kívánságokat, valamint a műsorral kapcsolatos jó és rossz indulatú kritikákat, véleményeket és javaslatokat, méghozzá a következő e-mail címre.
3: rockidil@panonrtv.com,
1: tehát aki kukacoskodni akar velem, annak a helyes képlet így hangzik.
3: Rockidil.
1: Vagyis Rockidil, két állal, mint egy szó, @panonrtv.com. A Facebookon továbbra is megtalálható a Rockidil csoport, ahol kérhetőek a kedvenc zenék, visszakereshető az elhangzott műsorok zenei menüje, és üzengetni lehet, még akár egymásnak is. Mára elbúcsúzom, mindenkit üdvözlök, és kívánom mindenkinek a jó éjszakát. Skofit hallottátok. Végül még egyszer el kell mondanom azt a figyelemre méltó információt, hogy őszelő, illetve földanya havának 23. napján ismét találkozhatunk este 10-től, de a megváltozott műsorsémával és a kicsit lazábbra fogott figurával, mivel átálltunk egy ideig a nyári műsorrácsra, pontosabban teljes nagylemezeket hallgattunk meg egy adott együttestől vagy előadótól, tehát a jövő szerdán. Hövölj a szívön, Ádresz, hövölj a...
4: 91,5 MHz. Pannon Rádió. A te hangod.

Velünk a zene mindig veled van. Panorádió, a te hangod.